0: hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségé kapunk elgondolkodtató leckét.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
1: Időjárás.
2: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: Manna Hit.
1: Manna Hit.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: We're Caleb and John.
2: Somebody like me, somebody like me.
3: Somebody Like Me was one of the first few songs we ever...
4: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

Nem háborúktól hangos, otthon vagy. Jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hi, this is Steph Alessi Muña, and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
3: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.
2: You could be able to say that you wouldn't change a thing. No.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Mi nem bocsájtunk meg az embereknek, akkor nincs jogunk azt kérni Istentől, hogy bocsásson meg nekünk. És muszáj kérnünk, hogy bocsássa meg a bűneinket különben. A harmadik dolog, hiszem, hogy a tökéletes szív egy olyan szív, ami nincs tele bűntudattal és önváddal. Pál azt mondta, törekszem a tökéletességre, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtem. Azt mondja, a legfontosabb dolog, amit teszek, annak érdekében, hogy előre haladjak az, hogy elfelejtem, ami mögöttem van. Néhányan azért nem tudtok növekedni, és nem tudjátok teljesen odaszánni magatokat, nem tudjátok teljesen odaadni a szíveteket Istennek, mert a szívetek tele van bűntudattal és önváddal. Megragadtatok valamiben, amit 10 éve, 20, vagy esetleg ma reggel, vagy a konferenciára tettetek, és tele vagytok bűntudattal és önváddal. El sem tudom mondani nektek, mennyi bajom volt a bűntudattal és az önváddal. Mivel az apám molesztált gyermekként, azt gondoltam, hogy valami baj van velem, és rossz érzéseim voltak magammal kapcsolatban, meg bűntudatom. Eljutottam oda, hogy már nem tűnt helyesnek, ha nem éreztem rosszul magamat. Amikor elkezdtem jól érezni magamat, és békességem lett, azt gondoltam, valami nem stimmel velem. Teljesen leterhelt a bűntudat és a kárhoztatás. Attól, hogy érzel valamit, még nem jelenti azt, hogy el is kell hinned, amit érzel. Csak mert bűnösnek érzed magad, az még nem jelenti azt, hogy bűnös vagy. Ne higgy az érzéseidnek többé. Ha bűnbocsánatot kértél Istentől, és még mindig bűnösnek érzed magad, akkor mondd azt, az érzéseim hazudnak, az érzéseim megbízhatatlanok, nem az igazat mondják nekem. Ne engedd, hogy az érzéseid irányítsanak. Te irányítsd őket. Amen. A bűntudat és a kárhoztatás olyanok, mint egy futógép. Kifárasztanak, de semmerre sem haladsz. Tudod, amikor futógépen futsz, akkor nem számít, hány mérföldet teszel meg, valójában sehová sem futottál. Lehet, hogy kifárasztod a testedet, de egy helyben maradsz. A bűntudat és a kárhoztatás is így működik. Kifáraszt téged, kifáraszt, de semmivel sem jutsz előrébb. A bűntudattól soha nem leszel szentebb. A bűntudattól nem leszel odaszántabb. A bűntudat nem segít növekedni, ezért ma el kell döntened, hogy mit fogsz megengedni magadnak. A kárhoztatás gyengévé tesz, és ellopja az önbizalmunkat. Isten viszont azt szeretné, hogy bátran jöjjünk a trónjához, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy viseljük az igazságosság köntösét, és azt mondjuk, Istenem, tudom, hogy béna vagyok, de azt is tudom, hogy te jó vagy, és tudom, hogy szeretsz engem, és hogy nem azért segítesz, mert megérdemlem, ezért bátor leszek, és a megbocsátásodat kérem, sőt, tovább megyek, azt kérem, hogy töltsd be a szükségeimet, bár tudom, hogy nincs igazán okod ezt megtenni. Istennek tetszik ez. Ettől mosolyra derül az arca. Mert ilyenkor teljesen tőle függünk, nem pedig magunktól. Nézzük meg a zsidó levél 4:15-16-ot. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megérteni minket, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken, a gyengeségeinken és az erős kísértéseinken, és ne tudna együtt érezni velünk, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, csak éppen soha nem vétkezett. Felismeritek, hogy milyen gyönyörű dolog ez? Jézus megért téged. Minden buta érzésedet, minden kísértésedet, minden küszködésedet, ő is keresztül ment rajtuk. Akármilyen kísértésen mész keresztül, ő is keresztül ment rajta. De ő ellenállt, és ő benne mi is ellene tudunk állni. Ezért ne mondd többé, hogy ez túl nehéz. Soha többé nem mond ezt. Nem tehetek róla. Túl nehéz. Azt hiszem, az egyik hiba, amit elkövetünk manapság, az, hogy a bűneinket a megkötözöttségeinké tettük. Ez engem megkötözött. Engem megkötözött ez. Legyünk óvatosak ezzel. A nevükön kell nevezni a dolgokat. Bűnben vagyok. Ez bűn. És a bűnre már megszületett a válasz. Jézus megbocsátja a bűneimet, és amikor megbocsátja a bűnömet, akkor fel is szabadít az alól. De többé ne viselkedjünk úgy, mintha a bűneink csak kis problémák lennének, amivel nem tudjuk, hogy mit kezdjünk, amit egész életünkben hordozni fogunk, és amivel az egész életünkben küszködni fogunk. Érti valaki, hogy mit mondok? Nos, tudod, egyszerűen csak hirtelen haragú vagyok. Ez egy, tudod, egy megkötözöttség az életemben. Csak nagyon indulatos vagyok, tudod, az anyukám is az volt, meg az apukám is, és bárcsak ne lennék, de én is az vagyok. Tudod mit? Isten azt mondja, hogy ne legyél mérges. Ezért aztán nem csak egyszerűen indulatos vagy. Imádkoznod kell, meg igét tanulmányozni. Tanulmányozni, tanulmányozni, és megvallanod az Isten igéjét, amíg meg nem látod a változást az életedben. És amikor végleg elszánod magad, hogy nem fogsz dühös emberként élni, akkor tudod, mi történik? Isten szabaddá tesz téged. De tudjátok, mit teszünk mi? A megkötözöttségeinkben sántikálunk, és kifogásokat gyártunk magunknak. Ha eldöntötted, hogy úgy fogsz élni, hogy Isten szeretné, akkor megmondom, mi történik majd. Ő társadul szegődik ebben, a Szent Szellem társadul szegődik. Isten angyalokat küld, és segítenek neked. Mondd azt, Istenem, tökéletes szívem van, és a tökéletesség felé törekszem. Nem fogom eltűrni a langyosságot, nem fogom eltűrni a középszerűséget. Teljesen odaszánom magam, növekedni fogok. Istenem, azt akarom, hogy büszke légy rám. Hányan szeretnétek, hogy Isten büszke legyen rátok? Ez az egyik legnagyobb vágyam, hogy rám nézzen, és azt mondja, ez az én lányom, büszke vagyok rá. És szerintem ti is ezt szeretnétek. Isten bátorságot és merészséget kíván. Nézzük meg a Zsidó levél 4:16-ot. Félelem nélkül, magabiztosan és bizalommal járuljunk tehát a kegyelem trónusához. Isten bűnösök iránti meg nem érdemelt jó indulatának trónjához, hogy irgalmat nyerjünk a hibáink miatt, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk, a megfelelő segítséget a megfelelő időben, ami pont időben érkezik. Tehát van egy főpapunk, aki megérti a gyengeségeinket és gyarlóságainkat. Mindenben megkísértetett, amiben mi. Emiatt tehát bátran jöhetünk a trónhoz, és kérhetjük tőle, hogy bocsásson meg, és töltse be a szükségeinket. De mi történik? Az emberek kérik Istent, hogy bocsásson meg, míg azt is mondják, hogy hiszik, hogy megbocsájtást nyernek, és mégis bűnösnek érzik magukat. Bűnösnek. Nos, az nem lehetséges, hogy a bűntől megszabadulsz, de a bűntudatot megtartod, mert ha nincs bűn, akkor nincs bűntudat sem. Ezért, ha a bűneid megbocsátást nyertek, akkor nincs bűntudat. Ezért el kell döntened, hogy mi a helyzet. A bűneid vagy megbocsátást nyertek, és akkor nincs bűntudat, vagy nincsenek megbocsájtva, és akkor lehet bűntudat. De ha Isten megbocsájtotta a bűneinket, hányan hiszitek, hogy ha őszintén bocsánatot kértek Istentől, akkor ő megbocsájt. Rendben. És hányan vagytok, akik többet szenvedtek a bűntudattól, mint kellene. Oké, akkor van valami gond, mert ugyanazok tették fel a kezüket. Hiszed, hogy Isten megbocsátja a bűnödet, amikor megkéred erre, de mégis bűntudatod van. Tudjátok mi ez? Ilyenkor a magatok módján próbáltok fizetni azért, amit elrontottatok. De Istennek nincs szüksége a ti segítségetekre. Ha te fizethetnél a saját bűneidért, akkor nem küldte volna el a fiát, hogy úgy szenvedjen és olyan szörnyű halált halljon. A saját igazságunk nem tudja eltörölni a bűneinket. Ha a bűn rövid zárlatot okoz, mi nem tudjuk azt magunktól megjavítani. Erre csak Isten kép Jézus Krisztus vére által. Hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb problémánk az egyházban. Isten nem haragszik rád. Isten nem haragszik rád. Isten nem haragszik rád. De tudjátok mit? Az emberek többségének mégis van egy homályos elképzelése arról, hogy mégis haragszik. De én egy lépéssel tovább megyek, és azt mondom, hogy Isten elégedett veletek. Ó, ugyan már, Joyce, fogalmad sincs róla, hogy hogy viselkedtem a héten. Nem azt mondtam, hogy elégedett mindazzal, amit teszel. Lehet, hogy ki kell porolnia a szellemi fenekedet. De elégedett veled. Az én gyermekeim sem csinálnak mindent úgy, ahogy én szeretném, de nagyon szeretem őket. Tudod miért? Mert ők is szeretnek engem. Mindegyik gyerekemmel szinte naponta beszélek, van, amikor naponta 2-3-szor is. A gyerekeink szeretnek minket, és elképesztő, hogy amikor valaki szereti a szüleit, azok mi mindent elnéznek neki. De ha nem szeretnének engem, hanem minden nap eljönnének, hogy a jó cselekedeteiket sorolják nekem, és megpróbálnának lenyűgözni, akkor úgy lennék vele, hogy na ne gyertek, csak szeressetek. Vagy megbocsátást nyertünk, és nem vagyunk bűnösök, vagy nem nyertünk, és bűnösök vagyunk. De olyan nincs, hogy megbocsátást nyertünk, és bűnösök vagyunk. Válasz még ma. Úgy hiszem, sokatoknak hallania kell ezt, és nem csak nektek, de sok tévénézőnek is. Ha hiszed, hogy a bűneid megbocsátást nyertek, akkor a bűntudat, amit érzel, az egy sátántól jövő hazugság. Csak egy érzés, de többé nem engedheted, hogy az érzéseid irányítsák az életedet. Nekem kiabálnom kellett, hogy túljussak ezen. Úgy értem, eljutottam oda, amikor kértem Istent, hogy bocsásson meg, és még mindig bűntudatom volt, azt kiabáltam, nem vagyok bűnös. Kértem Istent, hogy bocsásson meg, és kimondtam, hogy nem vagyok bűnös. Ez az érzés egy hazugság. Hallasz engem, gonosz? Nem vagyok bűnös, te pedig nem fogsz engem vádolni. De ha csak üldögéltek. Ó, ez olyan nehéz. Istenem, ez olyan nehéz. Istenem, nem tudom, meddig bírom még ezt. Minden olyan nehéz az életben. Nem. Ki kell húznod magad. Fel kell állnod, és azt kell mondanod. Nagyobb az, aki bennem lakik. Nem tűröm el többé ezt az ostobaságot. Isten szeret engem. Az egyetlen fiát küldte el, hogy meghaljon értem. Ő megért engem, és ő megbocsájtott nekem. Egy tökéletes szív, úgy hiszem, nem aggódik, nem aggodalmaskodik, nem mérges, és nincs tele megbocsátatlansággal. Békessége van. Elmondhatom nektek, hogy az embereknek rengeteg problémája van ezzel a dologgal. Nagyon sok ember aggódik. Megpróbálnak mindent kiokoskodni, és aggódnak amiatt, hogy mi fog történni. Aggodalom, aggodalom, szorongás, okoskodás, zavarodottság, harag és harag. Mérgesek az emberekre, mérgesek magukra, mérgesek Istenre, mérgesek a körülményeikre. A világ népességének fele mérges, sőt, talán 90%-a, és sokan közülük keresztények. Néhányan úgy éreztétek, hogy mérgesek vagytok arra, akivel idejöttetek. Néhányan, akik a tévé előtt ülve nézitek most az adást, épp mérgesek vagytok arra, akivel együtt nézitek a tévét. Tele vagytok megbocsájtatlansággal. Nos, fogalmat sincs, mit tettek velem. Egyszerűen túl nehéz. Ha nem tudná megbocsájtani, Isten nem kérné, hogy tedd meg. Ó, hálás vagyok ezért az icipici tapsért. De jó ég! Azt mondtam, ha nem lennél képes megbocsájtani, akkor Isten nem kérné, hogy tedd meg, és két ember itt teljesen beindult. De sokkal szívesebben gondoljuk azt, hogy nem tehetünk róla. Igaz? Minden itt jelenlévő inkább ragaszkodna a kis problémájához, arra gondolva, hogy nos, nem tehetek róla, nem tudok változtatni rajta, túl nehéz, nem tudod, hogy mit tettek velem. Olvastam ma valamit Andrew Murray-től, a mi atyánkról. Azt írja, abban a pillanatban, hogy azt mondod, mi atyánk, következőnek azt kellene mondanod, hogy Istenem, senkire sem vagyok mérges, és nincs megbocsátatlanság a szívemben, mert bármit is imádkozol ezután, az teljesen hiába való, ha ez a dolog nincs elrendezve előtte. Atyánk, bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ha nem bocsájtunk meg az embereknek, akkor nincs jogunk oda menni Istenhez, és megbocsájtást kérni tőle, pedig muszáj megbocsájtást kérni tőle, ha egyáltalán elé akarunk állni. Ne csak a kéréseid listáját vidd Istenhez. A mi atyánkban az első három dolog, amiről szó van, az az ő neve, az ő királysága és az ő akarata. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod itt a földön, amint a mennyben is. Aztán, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk azoknak, akik megbántanak minket. Ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Először is róla szól, aztán rólunk. Mi atyánk, én senkire sem vagyok mérges. Nincs bennem megbocsátatlanság senki felé, és ha ezt nem tudjátok rendbe tenni, nem akarlak megbántani benneteket, de a Biblia azt mondja, hogy amikor imádkozol, ha panaszod van valaki ellen, akkor hagyd az ajándékodat az oltárnál, menj, békülj meg a testvéreddel, és csak utána menj vissza áldozni. Ez egy fontos dolog. Ha Isten hajlandó megbocsájtani a vétkeinket, akkor elvárja, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Nincs itt egyetlen ember sem, akit nagyobb sérelem ért, mint amekkora sérelmet ő okozott Istennek. Péter 3:4. Hanem díszítsa a belső szépség, a szív elrejtett emberének szépsége. A vers korábbi szakasza arról szól, hogy miként próbáljuk feldíszíteni a külső embert, ami lehet jó is, tudjátok. Úgy értem, én körülbelül egy órát készülődöm reggelente, és ha olyan napról van szó, amikor hajat kell mosnom, akkor biztosan beletelik egy órába. Ezért ennél több időt kell töltenem azzal, hogy a belsőm készen legyen. Nem gondoljátok? Gyerünk, hölgyek, ha legalább fele annyi időt fordítanátok a szívetek felkészítésére, mint amennyit a testetekkel foglalkoztok. Előveszitek a tökéletes fülbevalókat és a pont megfelelő öltözéket. 1 Péter 3:4. Nézzük meg, mi igazán fontos Istennek. Hanem díszítse a belső szépség, a szív elrejtett emberének szépsége, a szelíd és békés lélek el nem múló és romolhatatlan dísze, mely nem aggodalmaskodik, se nem mérgelődik. Ez értékes Isten előtt. Mérges, mérges, olyan ideges vagyok, olyan frusztrált vagyok, nyugtalan vagyok, dühös vagyok, mérges. Lépj túl rajta. De nem tudok, túl nehéz. János 14:27. Békességet hagyok nektek. Akkor mondta ezt Jézus, mielőtt itt hagyott minket. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Most figyeljetek, többi ne engedjétek, hogy bármi felzaklasson, vagy megzavarjon. Ne engedjétek meg magatoknak a félelmet, vagy az ijegységet, ne legyetek gyávák, vagy nyugtalanok. Oké, hadd meséljek egy rövid történetet. A lányommal történt a héten. Elmentem meglátogatni a lányomat. Volt egy kis időm a két találkozó között, ezért megálltam, hogy meglátogassam a lányomat és az unokáimat. A lányom épp telefonált, amikor megérkeztem, és érzékeltem, hogy nem volt túl boldog amiatt, amiről szó volt a beszélgetés során. Értésemre adta, hogy még be kell fejezni ezt a hívást. Azt mondta, nagyon régóta telefonálok, muszáj befejeznem. És aztán, amikor várakozott, elmagyarázta, hogy kivel is beszélt. Valamilyen fontos telefontársaság volt, és azt mondta, tudod, valahányszor felhívom őket, egy csomót kell várakoznom, nagy nyűg az egész, és soha nem kapok választ. Soha semmit nem tudok elintézni, tudod, annyira idegesít ez, és elegem van ebből. Aztán, amikor letette a telefont, azt mondta, na, ebből elég, amit mondtak, az nem működött, szóval csak az időmet pazaroltam. Aztán azzal folytatta, semmit sem utálok jobban, mint amikor mások az időmet vesztegetik. Annyira idegesítenek az olyan emberek, akik az időmet pazarolják. Szóval óvatosan azt mondtam. Azt mondtam, tudod, én megértem, hogy mit érzel, de tapasztalatból tudom, hogy mindaddig találkozni fogsz ilyenekkel, amíg már nem idegesítenek téged. Azt felelte, és látjátok, ez jó válasz volt, mert helyes hozzáállás volt a szívében. Megtehette volna, hogy visszavág nekem, és azt mondja, nos, így meg úgy. És gyakran ezt tesszük. Amikor Isten tanítani próbál valamit, vagy rávilágítani valamilyen igazságra, akkor ahelyett, hogy elfogadnánk mindazzal a fájdalommal együtt, amivel ez jár, és azt mondanánk, igazad van, én pedig tévedtem. Ehelyett mi inkább... Aztán ott hagyjuk a dolgot, és többet nem gondolunk rá, de a probléma megmarad. De van egy klassz dolog Istennel kapcsolatban. Az ő iskolájában nem lehet megbukni. Nem számít, hányszor kell nekifutni a vizsgának, addig fogsz próbálkozni, míg végre átmész rajta. Hányan gondoltatok már arra, vajon miért történik velem ez újra meg újra? Évekkel ezelőtt én is ezt gondoltam. Mert az én esetemben Isten gyakran eladókat használt, lassú eladókat. Akik nem értették a dolgukat, nem tudták kezelni a pénztárgépet, nem ismerték az árat, és amikor kifogyott a pénztárszalag, nem tudták kicserélni. Én meg siettem. És ezektől olyan ideges lettem, és közben rajtam volt a Jézus kitűzőm. De tudjátok, a viselkedésemben semmi sem volt, ami Krisztusi lett volna, semmi. Érti valaki, hogy miről beszélek? Nos, elmondom nektek őszintén, hogy hogy is volt ez. A lassú eladóktól eljutottam oda, hogy az eladó nem volt sehol. Időnként senkit sem találtam, aki elvette volna a pénzemet, amikor vásárolni mentem. Arra gondoltam, hát senki sem dolgozik itt. Ezért aztán ismerem azt a dolgot. Szóval a lányom azt mondta. Tudod mit? Én csináltam magamnak a bajt. Azt mondta, mielőtt felvettem a telefont és felhívtam őket, arra gondoltam, ez kész rémálom lesz. Tudom, mi fog történni. Egy olyan dolog miatt kellett telefonálnia, hogy van egy cég, akik tévészolgáltatást, internetszolgáltatást és telefonszolgáltatást is nyújtanak, és rendeznie kellett velük a dolgokat, hiszen tudjátok, milyenek vagyunk manapság a kommunikációt illetően. Ha az egész világ nem tud elérni minket 5 percig, akkor már júj! A lányom felhívott aznap este. Azt mondta, van számodra egy vicces történetem. Miután elmentél, helyreigazítottam a szívemet, és imádkoztam, mielőtt felhívtam őket, mert muszáj volt elintéznem velük a dolgot. Azt mondta, persze megint egy olyan ember akadt telefon végre, akinek fogalma sem volt az egészről, szóval csak vesztegettem az időmet, vártam, de nyugodt maradtam. Azt gondoltam, többet nem szórakozol velem, gonosz. Ezúttal nem dőlök be neked. Nyugodt maradok. Keresztényként viselkedem. Visszafogom magamat. Nem sokkal később a nő azt mondta, ide hívom a főnökömet. A főnök odajött a telefonhoz. Néhány másodperc alatt megoldotta a problémát, majd azt mondta. Tudja mit? Mivel nem megfelelően intéztük a dolgot az ön számára, és időt kellett fordítania erre az egészre, ezért szeretnék tenni valamit önért. Mit szólna ahhoz, ha egy éven át dupla sebességű internet lenne a házában? Mit szólna hozzá, ha ingyen HDTV-t adnánk önnek egy évig, és végül 3 vagy 4 különböző dolgot adott neki. A lányom erre azt mondta, hát ez Isten volt. És tudjátok, számomra ez annyira egy klasszikus isteni történet, mert amikor átmegyünk a vizsgán, akkor Isten közbelép, és valami nagyszerűt tesz értünk. Amikor ilyen teszteken megyünk át, akkor Isten ellenőrzi, hogy tényleg hisszük-e azt, amit mondunk. Ó, én bízom Istenben, halleluja, dicsőség az Úrnak. Bízom Istenben, amíg nem kell 2 másodpercet várakoznom, és nem kell elviselnem valakit, akivel nehéz kijönni. Amíg mindig minden úgy történik, ahogy én akarom, addig bízom Istenben. Ó, te jó ég!
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Megáll az idő. Gotthárd Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik. A Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Témánk ebben az órában, hogy vajon mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók jelenlegi 2026 második felében az ingatlan piacon. Mennyiért hirdessem meg a lakásomat? Elég vajon néhány fotó, vagy számít az is, hogy hogyan mutatom meg? Mit tegyek, ha a vevő jó ajánlatot ad, de én érzelmileg még mondjuk nem állok készen az eladásra? Ilyen kérdéseket fogunk körbejárni vendégemmel, Movik Gabriellával, aki ingatlancoach vezetője, tulajdonosa, pontosabban az ingatlancoach vezetője, tulajdonosa és ingatlanpiaci szakértő. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, nagyon köszönöm a meghívást, és alig várom, hogy az ingatlan piacról beszélhessek neked.
1: No, hát ugye úgy indítottam, hogy mik a legnagyobb hibák, amiket most elkövetnek így 2026 második felében. Nyilván feltételezem, ezt nem lehet ilyen fél évre redukálni, vagy egy ilyen bizonyos időszakra bezsugorítani, hogy ebben az időszakban, de hogyha így megnézzük mondjuk az elmúlt egy-két évet, és amiben most vagyunk, akkor fel tudsz-e sorolni így gomnyomásra 3-4 olyan hibát, amit szinte mindenki, nyilván nem általánosítva, de legtöbben elkövetnek.
2: Akár tizet is fel tudok sorolni, hogyha délutánig maradunk, de megígérem, hogy törekszem a háromra szorítani. Igazából amit talán a legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba, az a túlárazás, vagy hogy túlárazottan teszem a piacra rögtön, hisz mindenki ragaszkodik a saját ingatlanához, mindenkinek szokták mondani a magyarok, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, de valahogy az ingatlan árakban ez nem látszik, mert az ő ingatlanuk mindig drágább, mint a szomszéd. Én nem tudom, hogy ezt tapasztaltad-e. Ugye,
1: igen.
2: Hogyha a szomszédnéni eladta tavaly X-ért, akkor a miénk az biztos X plusz 20%. És hogy...
1: Mert mi több pénzt tettünk bele, mert miénk ilyen, olyan, amolyan.
2: Így van.
1: Mindig van magyarázat.
2: Persze, a jacuzzi, akkor az erkélyen a virágok, plusz még az a festés a fürdőszobában, amit 3 éve tettünk. Nem, igazából nem is szeretem azt mondani, hogy hibáznak az eladók, inkább azt, hogy megfontolatlanok, vagy nem gondolják át előre azt, hogy az ingatlanunk a legnagyobb vagyonunk, és hogy nem feltétlenül kell nekiállni rögtön egyedül, hanem szakértőt kérdezni meg, hogy most milyenek az ingatlan piaci helyzetek, most milyenek az árak, illetve milyen legyen a stratégia, vagy ingatlan piaci szakértőre bízni egy jó ingatlanosra, vagy ha ő próbálja meg egyedül, akkor is nagyon jól felkészülni. Jelen pillanatban az ingatlan piac az nem feltétlenül az eladóknak kedvez, hisz az elmúlt évben olyan nagy volt az ár emelkedés, hogy az idei év már egy ilyen megtorpanás, egy csendesedést veszünk észre, Sőt, ugye már feljebb jelen pillanatban nem kúsznak az árak. Viszont...
1: Mondjuk ez nem nagy baj, mert szerintem, de majd erről is majd beszélünk, bocsánat.
2: Igen, igen. Viszont a kereslet az sokkal kisebb. A kínálat meg nagyobb, mint a tavaly. Így most jelen pillanatban inkább a vevők vannak pozícióba. Az eladók pedig, akik most teszik a piacra az ingatlanukat, lehet, hogy nem nézik át, hogy mondjuk ilyen típusból hány oldalnyi van fent, és felteszik még egynek. És most, hogyha felteszünk 100 eladó ingatlan mellé még egyet, ugyanolyan kondíciókkal, vagy egy picit drágábban, mert miért ne az enyémet választanak, akkor valószínűleg bent ragad a piacon. És az első pár hét a legfontosabb egy ingatlan eladás történelmében.
1: Miért az első pár hét a legfontosabb?
2: Ugye vannak már jelen pillanatban érdeklődők a piacon. Ők az újdonság erejét várják, az új lakásokat, amik bekerülnek a piacra. Na most az első benyomás itt is számít. Vegyük azt, hogy én most keresek egy kétszobás, első kerületi, fiatal építésű lakást, és várom, hogy az amellett, amit megnéztem, egy új piacra kerüljön. Felteszi egy tulajdonos rossz képekkel, vagy iPhone-os képekkel, vagy nem olyan szöveggel, ami nem írja bele, hogy mondjuk van garázs, vagy parkolási lehetőség, és egy olyan áron, ami nem a valóságot, hanem inkább az álmokat tükrözi, akkor én megkapom, mint kereső, és az első benyomásom az, hogy nem jók a képek, nem tudom, hogy van-e hozzá garázs, és drága. Na most az első benyomást felülírni hetek, hónapok alatt nem feltétlenül ez sikeres, hisz ha két hét múlva ránézek, és még mindig ott van ugyanennyiért, akkor mindig meg megerősödik bennem. Ha egy hónap múlva lejjebb viszi a tulajdonos egy picit az árát, ó, hát gondoltam, hogy nem kell senkinek. Szóval a pszichológia és az eladás technika az itt nagyon fontos egy ingatlannál, hisz a legnagyobb vagyonunk, és milliók múlhatnak azon, hogy hogyan kerül piacra egy ingatlan.
1: Most jön egy rövid szünet, életöröm zene, és innen folytatjuk a beszélgetést Movik Gabriellával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna FM.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: A legjobb pillanatok.
2: Movik Gabriella az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő. Vendégem ebben az órában, és témánk pedig, hogy mik azok a legnagyobb hibák, amiket elkövetnek az eladók. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk túlértékeli, vagy éppen alulértékeli a hirdetést az adott eladó, aki el szeretné adni az ingatlanát. Ilyenkor, amikor mondjuk rosszul teszi ki a hirdetést adott ember.
3: Hát szuboptimálisan,
2: aha,
3: igen.
2: Akkor arra még mindig van lehetőség, nyilván, ha rájön, vagy valaki felhívja rá a figyelmét, hogy letörli, és akkor egy normálisabb, egy jobb fotókkal, több információval teszi fel adott hirdetést. Nyilván ez is egy megoldás, igen.
3: Rengeteg tapasztalatom van erre, úgyhogy jó is, hogy ezt mondod, mert nagyon sokszor van az, hogy már ott van a piacon, és akkor kérdezik, hogy mit csináljunk, mert több hónap eltelt, és nem tudta eladni saját mag, és akkor fordul ingatlan közvetítőhöz. Ez egy kicsit már, hogy mondjam, nem mondom, hogy teljesen késő, de talán jobb lett volna az elején, de nem baj, mert így is van mit tenni, mert egy jó ingatlan közvetítő ilyenkor megnézi, hogy mi volt eddig a piacon, hogy mi a kereslet, hogy mi a kínálat abban a kerületben, hogy ezeket a típusú lakásokat mennyiért keresik, optimalizálja az árat, és esetleg a lakást is. Ilyenkor jön képbe egy homestaging, vagy volt olyan, hogy csak azt javasoltam a tulajnak, hogy fessünk ki, és ezeket a bútorokat vigyük innen ki, és körülbelül egy 400 ezer forint ráfordítás, profi képek, videók, jó szöveg, jó árpozícionálás és kiemelés az interneten, ez hozott neki plusz 2 millió forintot. Az, amit nem ment el addig úgy, hogy ő hirdette, rá egy hónapra plusz 2 millióért ment el, mint hogy egy ingatlan közvetítő adta el.
2: Nagyon jót tesz nyilván egy ilyen esetben ingatlan eladásnál, hogyha egy ingatlan közvetítőt bíz meg az eladó. Mégis nagyon sok hirdetésnél, ha valaki, most az ingatlan.com jut eszembe, mert az talán ez a legnagyobb
3: ilyen oldal. Igen, az a vezető ingatlan portál.
2: Így van. Tehát, hogyha valaki ingatlan, akkor beüti, hogy ingatlan.com, ott rászűr, és akkor olvassa a hirdetéseket. És nagyon sok hirdetésnél ott van a végén, hogy ingatlan közvetítők kérem, ne keressenek.
3: Kíméljenek.
2: Tehát, hogy... És ugyanakkor meg ez az egyik, és most a másik probléma, vagy nem is tudom, kérdés részemről, hogy ugyanakkor meg nagyon sokszor van az, hogy ingatlan közvetítőt, ha én kiírom, hogy mit, és akkor az ingatlan közvetítő letagadja, úgy keresi meg az eladót, hogy ő XY, de nem mondja el a telefonhívásnál, hogy ő igazából egy ingatlan közvetítő. Tehát ezek óriási nagy hibák, nem, amit a szakma elkövet?
3: Igen, sajnos nem tudok az egész szakmáért felelősséget vállalni, de ettől függetlenül egy magára adó, folyamatosan fejlődő, ügyfeleit tiszteletben tartó ingatlanos ilyet nem csinál. Hanem van olyan, hogy felhívok úgy egy embert az ingatlan.com-ról, hogy nem ismerjük még egymást, de szépen bemutatkozok, elmondom, hogy ki vagyok, mit szeretnék, hogy lehet egy win-win helyzet, hogy ő is eladja az ingatlanát, én is keresek pénzt, mert pénzért dolgozom, és sőt, van, amikor néha tényleg így felhívok egy-egy embert, és elmondom neki, hogy szerintem nagyon jó ez az ingatlan, pontosan tudom, hogy melyik házban van, és hogy az ön ingatlanának az erőssége az a ház, úgyhogy tegyen ki képet a házról is, könyörgöm. És azért, mert kap egy ilyen tippet, vagy egy ilyen jó tanácsot, ezért utána, hogyha ingatlan közvetítőhöz fordul, engem hív vissza. Azt gondolom, hogy igen, a hideghívások ideje lassan lejár, illetve ezek a kamuzások, ezek biztos, hogy nem az ingatlan közvetítőknek valók, vagy az ingatlan piacra valók, és már tehát nagyon sok jó ingatlan közvetítő van ma Magyarországon, és arra felemegy a szakma, hogy az ingatlan közvetítők őszinték, korrektek, segítőkészek, és hozzáadott értéket tudnak adni, nem csak feldobják az ingatlan portálokra a hirdetést.
2: Hát nyilván ez valahol saját érdekük, vagy érdeketek is az, hogy minőségi munkát végezzenek ugye az ingatlan szakértők, és bár mondod, hogy nyilván nem tudsz felelősséget vállalni a teljes szakmáért, ez egyértelmű, de én mindig azt gondolom, hogy egy-egy ember is, hogyha elindít egy pozitív irányt, akkor az nagyon sokat tud számítani.
3: Igen, én 21 éve ingatlan közvetítek, és törekszem tényleg arra, hogy jó felé vigyem a szakmát, és azt gondolom, hogy 100 ingatlan közvetítőből 20 az, aki megél ebből a szakmából. A 80 az, akiről te most beszélsz.
2: Tartunk egy rövid szünetet, életörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
2: Movik Gabrielával, az Ingatlan Coach vezetőjével, tulajdonosával, valamint ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk arról, hogy mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók az ingatlan piacon. Ugye beszéltünk arról, hogy legtöbb esetben túlárazott ingatlanokról van szó, de mi a helyzet az alacsony árral, ha valaki alul értékeli a saját ingatlanát?
4: Hú, az lehet egy nagyon jó stratégia. Bár ha alul értékeli, az is nagyon szomorú, mert nagyon sokszor hallom, hogy mondják az ügyfelek, hogy ne viccelj már, feltettem a netre, és egy nap alatt elment. Ilyenkor azt kell mondjam, hogy igen, ügyes vagy, de közben meg azt gondolom, hogy biztos, hogy áron alul adtad el. Tehát az az ingatlan, ami egy nap alatt el kell úgy, hogy nincs a tulajdonosnak ügyfélköre, tehát elmehet úgy egy ingatlanosnál, hogy tudom, hogy ezt keresi, oda viszem az ügyfelet, és megvan a deal, de ha nincs egy ügyfélköre a tulajdonosnak, és csak felteszi a netre, és rögtön hívják rá 10, akkor ez egy alulárazott ingatlan, akkor könyörgöm, vegye le, és tegye fel új árral egy kicsit magasabban, mert ne kótya vetjél, és remélem, hogy nem kenyérre kell, ne tegyük ki alacsonyabb áron, mint a piac.
2: Az AI mennyire segíti a ti munkátokat? Itt most azért jutott ez eszembe, hogy akár egy ilyen gyors felmérést készít a mesterséges intelligencia, hogy adott környéken, adott négyzetméter milyen áron eladható.
4: Jó, hát én az épületeknek a szerelmese vagyok, és vannak olyan kerületek, mint például az első kerület, az ötödik kerület, vagy vidéken is vannak olyan települések, ami egymás mellett vannak, de nem lehet általános négyzetméter árat venni. Tehát ez az elkótyavetyélés lehetősége van benne akkor, hogyha egy villaházat panel négyzetméter áron teszünk fel, mert egy utcában vannak.
2: És ilyen előfordul?
4: Sajnos igen. Tehát, hogy egy átlagos négyzetméter ár jó kiindulási pont, de egy villaépület teljesen más, hogy árazódik. Sőt, még egy villaépületben egy lakás, ami földszinti és sötét, az teljesen más négyzetméter áron van, mint a fenti penthouse, vagy a fenti nagy erkélyes, világos, gyönyörű panorámával rendelkező ingatlan. Nyilván, ha a földszinti meglátja a felső négyzetméter árát, akkor úgy teszi fel, és reménykedik, na ez a túlárazás. De hogyha a fenti indul ki az alsóból, vagy a középből, akkor az az elkótyavetyélés.
2: És ez hogyan, tehát meg tudod győzni az eladót? Vagy meg kell győzni egyáltalán? Vagy milyen kommunikációs
4: felvilágosítani
2: technikát?
4: Felvilágosítani kell. Aha. Én nem szeretem a meggyőzés szót, mert talán ilyen manipulációra hajaz, és mi nem manipulálunk szerintem, hanem törekszem mindig arra, hogy felvilágosítsam, hogy milyen ingatlanokat adtam el. Tehát milyen ingatlanok vannak ebben a kategóriában, miket akarnak a vevők itt, mennyiért keresnek, szerintem mennyiért lehet eladni most, mennyiért lehet ezt az ingatlant fél év múlva eladni, hogyha tudunk várni fél évet, és stratégiát fűzünk rá, és szépen piacra tesszük profi fotókkal, profi videóval, profi szöveggel, alaprajzzal, és nem feltétlenül, tehát hogy nem akkor van vége, amikor felteszem az ingatlan.com-ra mondjuk, hanem az folyamatosan elő kell legyen, cserélni kell a képeket, hogy folyamatosan oda menjen az érdeklődők elé.
2: Mesterséges intelligenciára nem adtál végül is.
4: Bocsánat,
2: azt,
4: mesterséges intelligencia.
2: Használjátok ti, vagy?
4: Természetesen az ingatlan közvetítők is használják, és nagyon... szerencse, hogy van nekünk egy ilyen, de hogy ez békjó is, mert van, aki átesik a ló másik oldalára nyilván, és már ilyen nagyon sok mesterséges intelligenciával elkészített képet látunk fent. Én ezt abszolút nem szeretem. Szeretem, hogyha tükrözi a valóságot a kép, hisz magának is munkát csinál, hisz feltesz egy kacsalábon forgó palotát, és oda megyek, és nem az vár, és rögtön csalódik, és ha még jó árérték arányban van, akkor is a csalódás volt az első érzésem. Így tényleg az ingatlan közvetítőket arra bíztatom, hogy óvatosan a mesterséges intelligenciával, a tulajdonosokat pedig azt, hogyha esetleg a saját ingatlanukat akarják ezzel feltuningolni, akkor azt is úgy tegyék, hogy azért még a reális viszonyokat tükrözze. Szövegeket nagyon jól lehet írni vele, lehet ugye lefordítani könnyen a mesterséges intelligenciával, tehát nagyon sokat segíti a munkánkat, de óvatosan kell vele bánni, mert nem helyettesíti, hanem segíti a munkánkat.
2: Persze, hogyha az ember tudja jól használni, ez nagyon fontos. Életörömzene következik, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Movik Gabriellával beszélgetünk ebben az órában, ugye mik azok a legnagyobb hibák, amit az ingatlan piacon az eladók elkövetnek, és a mesterséges intelligencia használatánál hagytuk abba, és nekem is van egy ilyen élményem, hogy egyik ismerősöm rakott ki egy hirdetést, hogy lakás eladó, és néztem, hogy úristen, milyen gyönyörű lakása van, és ezt nem is láttam. És ő mondjuk jó fej volt, mert odaírta, hogy ilyet lehet csinálni, tehát hogy ezt a mesterséges intelligencia által generált fotók, és utána meg lehetett látni a lakás eredeti, tehát azt, amilyen állapotban, meg nem is az állapot, hanem ahogy kinéz az ingatlan, vagy a lakás. Viszont nagyon sokan nem írják oda, hogy AI álltak, és ez tényleg, ez azért is becsapás, hiszen ha oda megyek, mint vevő, és kiderül, hogy köszönő viszonyban nincs.
2: Igen, ez nagyon kellemetlen.
1: Azzal, amit láttam a fotókon. Tehát ilyen szempontból a fotó, mondhatjuk azt, hogy a fotó az egyik, hát nyilván az ár. Pontosabban ezt inkább nem mondom, hanem kérdezem, hogy a fotó az ár, vagy mi az, ami szerinted így a vevőt első körben megfogja egy hirdetésnél?
2: A hitelesség és a harmónia, hogy a fotó, a videó, az alaprajz, a szöveg, az egy jó termékre sugalljon. Tehát ez marketing, ugyanúgy, mint ahogy bármi mást eladunk, nem csak a krém, hanem a doboza is fontos. A tálalás, ugye bármennyire is finom az a húsleves, hogyha egy műanyag edénybe tesszük, nem jó. Tehát az egész így, hogy a megfelelő helyen legyen azon a portálon, hogy előttem elém jöjjön a hirdetés mindenféle social médián, hogy elém jöjjön ott, ahol én vagyok, hogy megtaláljon az a hirdetés, megtalálja a célcsoportját, mert ugye nagyon fontos az, hogy hiába teszek fel egy golf apartmant egy budapesti olcsó lakások csoportba, mert nem érdekel senkit, vagy kiröhögik a hirdetés. Tehát azt máshol kell hirdetni, és ezt a tulajdonos sajnos nem tudja. És nem is tudhatja, ez nem ez az persze, ő szakmája. Persze. Így én arra bíztatok tényleg mindenkit, hogy profira bízzák, és akkor, hogyha ezt az egészet összeharmonizálják, és úgy lép a piacra az ingatlan, hogy ez fel van készítve, mármint az érdeklődők fogadására, megvannak a profi fotók, megvan a profi videó, megvan egy olyan leírás, amiben ki van emelve az előnye, de akár bele lehet tenni a hátrányt is, hisz mindenhol van hátrány, és a vevő, mikor elragadtatva van egy ingatlantól, utána rögtön keresi a hátrányt is, hogy biztonságosan tudjon dönteni. Nagyon sokszor én elmondom, hogy igen, ez az előnye az ingatlannak, és ez a hátránya is. Nagyon sokszor ez az, ami segít a döntésbe, hisz ha tudom, hogy mi a hátránya, akkor utána tudom, hogy biztonságosan tudok dönteni, és nincs olyan rejtett hibája, ami mondjuk ami után átverve érzem magam, ha utána jövök rá.
1: Ugye itt említetted, hogy a social felületeken is, tehát hogy nem csak ingatlan portálokon, hanem a social felületeken is legyen ez úgymond elől, tehát hogyha az érdeklődők könnyen megtalálják. Itt mennyire, hogy is fogalmazzak, mennyire jelent problémát, ismerjük a social felületeket mindannyian, a kommentelő bázis, akik mondjuk szétszednek adott most ingatlanokat, igen. Ez mennyire viheti el rossz vagy jó irányba?
2: Én nagyon örülök neki, mikor alá kommentelnek bárki.
1: És
2: jót vagy rosszat előre viszi igazából, és jó, tudom, hogy kapok hideget, meleget egy hirdetésnél, de előrébb viszi a hideg is. És az, akinek ez az ingatlan fog kelleni, meglátja, és ő fel fog hívni rá. Számtalanszor volt az, hogy valami polgárpukasztó áron tettünk ki egy-egy kisebb lakást, és ezért is mondom, hogy a négyzetméter ár megtévesztő lehet, hisz most egy 20 négyzetméteres belvárosi ingatlan 40 millió alatt, ami nem föld alatt van, az nincsen, és hogy 40 millió felett kiraksz egy 20 négyzetméteres kis lakást, és a négyzetméter ára az egekben van, és mindenki kiszámolja, Jézusom, és akkor írják be, hogy úristen, ilyen négyzetméter áron ilyet lehet venni, meg olyat, de ez nem csak egy ingatlan, hanem ez egy jó lokáció, ez egy könnyen kiadható befektetés, építés is, igazából a kisebb lakásoknak mindig magasabb a négyzetméterre. Nem tudják a kommentelők, hogy milyen gyönyörű házban van. Lehet, hogy egy Ybl Miklós által tervezett András úti történelmi csodapalotában van.
1: De mondjuk, ha ezt odaírod a leírásba, akkor...
2: Ha odaírom, persze, igen. Csak nem olvassák sokszor, ja, hanem igen, kiszámolják igen, a négyzetméter árat, és akkor utána kommentálnak, hogy és amúgy én ezeket mulatgatok.
1: Igen, egyébként ez egy óriási nagy hiba, ezt mondom a hallgatóknak, aki esetleg ingatlant elad vagy vesz, hogy nem olvassák el, és ez nem csak az ingatlan hirdetéseknél, hanem mindennél valahogy jellemző, ez a felületesség, hogy megnézzük négyzetméter, hány négyzetméter, mi az ára, 2-3 fotót, és már megy a kritika ezerrel, és már, szóval, hogy olvassuk el, nézzük meg, hívjuk fel, kérdezzük meg, utána természetesen, ha úgy ítéljük meg, és mindenképpen szeretnénk, akkor lehet kritizálni, ezzel nincsen semmi baj, csak ne így ilyen felületesen első blikre.
2: Hát igen, ez egy ilyen népbetegség igazából, igen. Nem csak ingatlanokra, hanem szerintem mindenre, ha bármit felteszünk, amúgy erről a kis beszélgetésünkről is egy kis videó majd a social médiámra fel lesz töltve, és oda is kapok majd biztos hideget, meleget, de hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Igen. Egészséges szinten.
1: Igen. Budapest, csak Budapestre korlátozódik a te munkád, vagy országosan, vagy akár országos határokat átlépve is?
2: Igen, igazából, mivel 21 éve ezt csinálom, ezért Budapestet utcáról utcára ismerem, és hogy ezt nagyon-nagyon szeretem, legfőképpen az ügyfeleimet szolgálom ki, és hogyha ők Budapesten szeretnének ebben a kerületben, vagy abban a kerületben vásárolni, akkor én ott találom meg nekik, vagy ott adom el nekik az otthonukat. Nagyon sok ingatlan közvetítővel dolgozom együtt, és azt gondolom, hogy az ingatlan közvetítés jövője az együttműködés. Ezért, hogyha valaki éppen Újpesten szeretne vásárolni, akkor tudom, hogy kihez kell fordulni, melyik a legjobb ingatlan közvetítő a kerületben, és vele együtt szolgálom ki az ügyfelemet, így Budapestet tényleg le tudom fedni, illetve 8 lány dolgozunk az irodában, és mindenkinek megvan az a szakértelme, hogy melyik kerületben a legjobb. A vidék pedig nálam a Balaton a Riviera, uh-huh. Szóval nincs az a balatoni megbízást, amit én ne vállalnék el, mert már maga az út oda le, illetve hogy ott lehetek úgymond munkagyanánt, az már nekem egy öröm, illetve mivel golfozom, ezért golfapartmanokat árulok, és a golfapartmanra pedig olyan ügyfél jön, aki európai golfapartmant szeretne, nem feltétlenül csak Magyarországon, őket is, ahogy tudom, kiszolgálom.
1: Ugye azt mondtam, hogy az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa. Nagyon sok ingatlan szakértővel, ingatlanossal beszélgettem, ingatlan coachsal még nem. Még gyorsan egy a beszélgetésünk végén kérlek, ez a coach, ez azt jelenti, mint amikor valaki coachként dolgozik, csak te így az ingatlan eladása, vagy az ingatlan szakértelmeddel együtt csinálod ezt?
2: Ugye 11 éve van saját cégem, és mikor megnyitottam, akkor nem akartam még egy ingatlan irodát, akartam uh-huh. egy picit különlegességet belevinni, és a coach az a szemléletünk, ahogy hozzáállunk az egész ingatlan közvetítéshez. És hogyha valaki felhív, vagy bejön az irodába egy konzultációra, akkor ez nekünk nem, hogy mondjam, fáradtság, hogy segítünk neki az ingatlan céljaiban. Nagyon sokszor elmondják, hogy hol vannak most, milyen helyzetben, mikor akarnak lépni, hova akarnak lépni. Csinálunk egy célkitűzést, hogy mikor fogunk eljutni abba az álomotthonba. Nagyon sokan befektetésként tekintenek az ingatlanra, és akkor egy olyan célkitűzést állítunk, hogy mondjuk nyugdíjas korukba 3 kicsi lakásból éljenek, vagy annak a kiadásából éljenek, és hogy ez a coaching, egy beszélgetés, egy kötetlen beszélgetés az ingatlanpiaci helyzetről. Azért ingatlan coach lett a cégünk neve, mert ezzel a szemlélettel képviseljük az ingatlan közvetítőket a piacon.
1: Tehát nem csak az ingatlant, az épületet, hanem nyilván az embert, a szándékot is nézitek.
2: Igen. Sőt, inkább azt.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Movik Gabriella, az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is. A vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Itt István Dániellel.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja We Love Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal falló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy szabad feldolgozást is előadtak. A koncert folyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, hogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsát. mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mély bordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal az izegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A 2.-3. kerület határában a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlóra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túlra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A nagy kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a nagy kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezánpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kiadni. A Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosjenő és az Egri vár másolata. Pilisborosjenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza, ugyanis is a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Hibát is találtak a Budapest-Belgrád vasútvonal főpróbáján. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a budapesti Dunapartot. Több rendőr teljesíthet szolgálatot Budapest utcáin. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Alapvetően sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi legfontosabb terheléses tesztje. Egy rendszeren azonban még javítani kell. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az utastájékoztatás működése nem volt mindenhol megfelelő, ezért ezen a kivitelezőnek még dolgoznia kell. A próbán a vonatok utasok nélkül, de már a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek. A szerb vasút és a MÁV szerelvényei egyaránt részt vettek a teszten, a vonatok pedig elérték az óránkénti 160 km-es sebességet is. Különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését szintén vizsgálták. A biztonság szempontjából kulcsfontosságú vonatbefolyásoló rendszer a teszt során megfelelően működött. Ez a rendszer felügyeli a vonatok közlekedését, és a 160 km-es óránkénti sebességű személyforgalom egyik alapfeltétele. Korábban éppen ennek tesztelése és a feltárt szoftverhibák javítása okozott csúszást a beruházásban. A mostani próba részletes eredményeit a következő napokban a MÁV szakemberei, a közlekedési hatóság és a független minőségbiztosításban résztvevő szakemberek is értékelik. A személyszállítás csak akkor indulhat el ezen a vonalon, ha a szükséges vizsgálatok megfelelő eredménnyel zárulnak, és a még fennálló hibákat is kijavítják. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és a kikötőket. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése szerint egy új egységes működési rendszer kialakítását készítik elő. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kapná meg a Duna-Budapesti szakaszán a meder és part használathoz, valamint a hasznosításhoz kapcsolódó jogokat. Jelenleg ezek a feladatok megoszlanak az állam és a főváros között. Az új rendszer a kikötők működését is egységesíteni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jelenlegi, sok esetben rövid időre szóló kikötői szerződések nem ösztönzik a hosszabb távú beruházásokat. A dunai hajózásból és a terület hasznosításából származó nyereséget nem lehetne más célra fordítani. A pénzt a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására kellene visszaforgatni. A cél, hogy a folyami hajózás bevételei közvetlenül is hozzájáruljanak a Dunapart rendezéséhez, és hosszabb távon megújuljanak Budapest rakpartjai és kikötői. Jelentősen növelni a Budapesten szolgáló rendőrök számát a kormány. A kérdés a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén is napirendre került, ahol Magyar Péter miniszterelnök beszélt a rendőri jelenlét megerősítéséről. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint ennek egyik módja az lehet, hogy a minisztériumokban jelenleg portaszolgálatot ellátó rendőröket más típusú őrzésvédelemmel váltják ki. Az így felszabaduló állományt közterületi és más rendőri feladatokra lehetne átirányítani. A budapesti rendőrfőkapitányság már a nyáron átfogó ellenőrzés sorozatot indította a főváros több pontján. Az első 30 napban több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252 embert elfogtak, további 195-öt pedig előállítottak. A helyszíneket a bűnügyi és közbiztonsági adatok, valamint a lakossági és önkormányzati jelzések alapján választották ki. Az elmúlt hetekben több nagy vízhangot kiváltó erőszakos bűncselekmény is történt Budapesten. Szeptemberben például egy brit turista gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy járókelőt a Szent István körúton, egy férfit pedig a 4-es villamoson szúrtak meg. Az Akácfa utca és a Dob utca közelében egy 36 éves férfit halálosan megkéseltek. Ezekből az esetekből ugyanakkor önmagukban nem lehet arra következtetni, hogy általánosságban nőtt volna az erőszakos bűncselekmények száma Budapesten. Arról azonban egyelőre nincs pontos adat, hogy hány további rendőr kerülhet a főváros utcáira, és az átcsoportosítás tervezett időpontját sem közölték. Megújult a Madács tér környéke Budapest belvárosában. A korábban parkolóként használt terület helyén most gyalogosbarát, növényekkel és teraszokkal kialakított közösségi tér várja az arra járókat. A beruházást Karácsony Gergely főpolgármester, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Niedermüller Péter Erzsébet városi polgármester adta át. A Madács Imre út, Rómbaksebestyén utca és Asbót utca közötti szakaszának felújítása még tavasszal kezdődött el. A munkák során az úttestet és a járdát egy szintbe hozták, új burkolatot alakítottak ki és átépítették a Rómbaksebestyén utcai kereszteződést is, hogy biztonságosabbá és akadálymentesebbé váljon a közlekedés. A fejlesztéssel az autók és a parkolóhelyek helyét nagyobb gyalogos felületek vették át. 15 új fát is ültettek, és mintegy 160 négyzetméterrel növelték a zöld felületet. A korábban dézsákban álló fákat a 7. kedlet más részein helyezik el. A mostani beruházása egy több mint 10 éve elkezdett átalakítás folytatása. A Madács tér kiskörút felüli részéről már 2014-ben eltűntek a parkolóautók, a most befejezett munkákkal pedig a mögötte fekvő területet is gyalogos és közösségi térré alakították. Világháborús robbanótestek kerültek elő az Alacsony-Dunából Budapesten. Feltehetően második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapest két pontján. A Szabadsághídnál és a Margit-szigetnél is tűzszerészek dolgoztak, a műveletek idejére pedig lezárták és kiürítették az érintett területeket. A Szabadsághídtól mintegy 100 méterre járókelők vették észre a feltételezett robbanótestet a Dunaparton. A rendőrség 100 méteres körzetben lezárta a környéket, a korlátozás a sétányt és egy közelben álló hajót is érintett. Mintegy 50 embernek kellett elhagynia a területet. A Margit-szigetnél szintén egy második világháborús robbanótest bukkant elő. Ott a tűzszerészeti munkák idejére 200 méteres körzetet ürítettek ki és zártak le. A robbanótestek azután váltak láthatóvá, hogy rendkívül alacsonyra süllyedt a Duna vízszintje. Budapesten jelenleg egyébként mindössze 1 cm-es a vízállás, vagyis a folyó alig van a szeptemberben mért 0 cm-es történelmi mélypont fölött. Az előrejelzés szerint a következő napokban sem várható jelentős emelkedés. A Duna vízállása előbb ismét 0 cm körül alakulhat, aztán néhány centiméterrel emelkedhet, mivel a folyó fő vízgyűjtő területein továbbra sem várható számottevő csapadék. Kigyulladt egy mintegy 400 négyzetméteres raktárépület szombaton délután Budapest 11. kerületében a Galvani utcában. Az épületben műanyag székek kaptak lángra. A helyszínre a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltókat is riasztották. Mintegy 20 tűzoltó dolgozott az oltáson, a lángokat 8 vízsugárral fékezték meg. A tüzet szombaton délután 4 órára sikerült körülhatárolni, fél 5-re pedig teljesen eloltották. A tűzoltók ezt követően megkezdték az utómunkálatokat. Személyi sérülésről nem érkezett információ. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a napos száraz idő, továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. A héten jelentik be a Nobel-díj várományosait. Jó reggelt kívánok, Lapányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A teszt rendben zajlott. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Step by step, ooh baby, gonna get to you girl.

98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hits, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírus szenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot. Szóval Nicole gyorsan vírus szenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban Katie saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katie-t gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katie visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katie Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézi kutak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Folytatódik a napos száraz idő, továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. A héten jelentik be a Nobel-díj várományosait. Jó reggelt kívánok, Lapányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A teszt rendben zajlott. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
6: Benzingőz rajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort

0: sok napsütésre számíthatunk. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendi tesztelése. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése. A többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak. Megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A teszt rendben zajlott. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vidám hétkezést kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Október 5-e van, már is tartol a hétfői Budapest Update. Szokás szerint először nyílik majd a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Megnézték, hogy a főváros környékén hol drágultak legjobban az ingatlanok. Az agglomerációban az idén az első 8 hónapban egyébként átlagosan 872.000 forintba kerültek a házak és a lakások, hogy ez mennyivel több vagy kevesebb a tavalyihoz képest, mindjárt elmondom.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Október 5-e van egyébként. 60 éve ez a pedagógusi jogok világnapja. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fogadta el a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést és kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől. 69 éve nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Gyűjteményének alapját a Szép Művészeti Múzeum új magyar képtára, modern szobor és éremgyűjteménye, továbbá grafikai gyűjteménye képezte. Az intézmény főigazgatója Pogány Ő Gábor a Szép Művészeti Múzeum főigazgató helyettese lett. A galéria elhelyezésének kérdése 1957. január és április között heves vitákat váltott ki szakmai és politikai körökben. 1958. márciusában kormányhatározat született a Magyar Nemzeti Galéria elnevezésének jóváhagyásáról és nemzeti múzeumi jellegének elismeréséről. 1959-ben azonban egy újabb kormányhatározatban a múzeum új otthonául a budavári palota BC és D épületeit jelölték ki. Az építészeti tanulmánytervek már 1958-ban elkészültek. 37 éve Raoul Wallenberg emléknapja is a mai nap. A svéd diplomata, aki a II. Világháború idején Magyarországon zsidókat mentett, 1945. januárjában tűnt el Budapesten, miután a szovjetek elhurcolták. Szovjet adatok szerint Wallenberg 1947-ben hunyt el egy moszkvai börtönben. George Bush amerikai elnök 1989-ben jóváhagyta azt a határozatot, amely október 5-ét Raoul Wallenberg emléknapjává nyilvánította. 111 éve született Nemes Katalin zongoraművész és zongoratanár a mai napon. Lánykori neve Frieder Katalin, Nemes György újságíró felesége, Nemes Anna műfordító anyukája. 1932-ben mutatták be a mai napon Rejtő Jenő első darabját, a Nádasi Lászlóval közösen írt Gangster idilt. Rejk Jenő néven egy zsidó családban született a későbbi Rejtő Jenő, avagy P. Howard, avagy Gibson Lavery. Elvégezte Rákosi Szidi színiiskoláját, de színészi tehetség hiány inkább a színdarabírással foglalkozott szép sikerekkel. 21 évesen pár fillérrel a zsebében kalandra éhesen vágott neki Európának, majd rövid időre a francia idegen légióba is beállt. 1930-ban visszatért Pestre és írni kezdett. Írt színdarabokat, cikkeket, útközben összeszedett élményeiből pedig számos regény született, igazi jó értelemben vett ponyvák, teli a rájellemző humorral és öngunnyal. Volt saját stílusa, volt rengeteg ötlete, így volt lelkes olvasó közönsége is. Sikereinek és életének a háború és a fasizmus vetett véget. Az Egyedül vagyunk című úszítólapban 1942. októberében megjelent róla egy cikk, amely sérelmezte, hogy zsidó létére még mindig Pesten van, és még mindig ír. Ezek után hamarosan megkapta behívóját a munkatáborba, az éhség és a fagy Ukrajnában végzett vele 1943 első napján, 38 éves korában. 94 éve született Hertai Mária Anna, Munkácsi Mihály díjas grafikus művész, aki vallási témájú képeket készített, litográfiákat, rézkarcokat és tűzzománcot készített, nagyrészt bibliai témákban. Keresztút sorozat a Pázmány Péter Tudományegyetem kápolnájában látható, a pápai nunciatúrán, a szegedi püspökvárban, a mosoni plébánia templomban és a büki templomban is fellelhetőek művei. 41 éve, 50 év kiadás után rendezték meg az első szépségverseny döntőjét. Molnár Csilla Andrea lett a győztes. A szépségversenyt a Magyar Média Reklám és Propaganda Szolgáltató leányvállalat rendezte. A versenyfelhívást 1985 kora tavaszán tették közzé. Több mint 2000 lány küldte be fényképét, és ezekből az előzsűri 600 lányt válogatott be a selejtezőkbe, melyeket szerte az országban több helyszínen tartottak. Az innen tovább jutott lányok az elődöntőkön vonultak a zsűri elé, a középdöntőt már Budapesten rendezték, a döntőre pedig 1985 október 5-én került sor a Budapest Kongresszusi Központban. A 20 tagú zsűri a szervező és szponzoráló cégek képviselőiből, valamint néhány ismert személyiségből állt. Végül a szépségkirálynő Molnár Csilla Andrea lett, a 16 éves fonyódi gimnazista lány fejére került a korona. Ma a gomoly felhőzet megnövekedhet, de csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy megnézték, hogy Budapest környékén hol drágultak legjobban az ingatlanok. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban egyébként átlagosan 872 000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere. Mindjárt jönnek a részletek.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. A Budapest International Film Festival keretében október 29-én lesz először látható például Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Mulan, a Corvin mozi Korda termében 35 mm-es kópiáról kerül vászonra a film. A vetítést követő közönség találkozón a nézők személyesen kérdezhetik a rendezőt a filmről. Jean Mulan történetéről, a forgatásról, az alkotói döntésekről. Az alkotás második BIFF vetítésére október 31-én szombaton 17:30-kor a Jávor teremben kerül sor. Megnézték közben, hogy Budapest környékén hol drágultak legjobban az ingatlanok. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többe, mint egy évvel korábban, közölte a Duna House. Kifejtették, a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak, ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak, a nyugati szektorban viszont az ingatlanok átlagára 3%-kal alacsonyabb volt, mint tavaly. Ismertették, egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent, a házak négyzetméter ára 13%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közleményben kiemelte, az agglomerációban is nagyon erősen hatott az otthonstart program. A Duna House ügyfelei között az első otthonukat vásárlók aránya a tavalyi 21%-ról 28%-ra nőtt, és közülük sokan a fővárosnál olcsóbb, de jól megközelíthető településeken keresnek házat vagy lakást. Hozzátette, Budapesten idén átlagosan 1,33 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Az árak ott nőttek a leginkább, ahol tavaly még a legolcsóbbak voltak az ingatlanok. Október 1-én kezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hung Expo-n. Az esemény előtt a Zserbó cukrászdában tartott előzetes sajtótájékoztatót a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Az idei fesztivál tematikája a német irodalom, így német, svájci és osztrák díszvendégek részvételével zajlott a fesztivál előzetes bemutatása. Az MKKE elnöke Gál Katalina részletekbe is beavatta az Inforádiót. Magyarországon kívül Ausztria, Németország és Svájc rakja össze az október első napjával kezdődő programot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Hung Expo-n, tudta meg az esemény sajtó bemutatóján az érdeklődő Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökétől. Ígérete szerint az nagyon színesnek is ígérkezik, mögött állnak a nagykövetek, a kulturális intézetek, így a Goethe intézet vezetője is. A kapcsolódás külön érdekessége, hogy a Goethén keresztül beszáll a legendás frankfurti könyvásár is, épp az, amely a magyarországi rendezvényt is ihlette annak idején, és segítette is a létrejöttét. A frankfurti vásár egyébként épp pár héttel lesz a magyar után, emiatt különösen is megtisztelő Gál Katalin szerint, hogy bemutatják az újdonságokat. A budapesti eseményen átadják a Budapest nagydíjat is, amely minden évben egyetlen írói. Idén Kom Tojbin ír író kapja az elismerést, most a Varázsló című könyve fog megjelenni, ami Thomas Mann életéről szól, így ő is kapcsolódik a német tematikához. Újszerű az idei fesztiválon, hogy a képregények egy önálló termet kaptak, ahol a nemzetközi képregények aktuális, friss köteteit nézhetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, illetve a magyar képregény kínálattal is találkozhatnak. A Budapesti Közlekedési Központ a BKK Budapest Go applikációjának legújabb frissítése közben lehetővé teszi, hogy útvonal tervezésnél azt is megjelenítse, metrózáskor a szerelvény melyik részébe érdemes felszállni. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A funkció ugyanakkor a rendszeresen ugyanazon az útvonalon közlekedőknek is segíthet abban, hogy néhány felesleges perc vagy kerülő helyet közvetlenebből jussanak el a kijárathoz. Az alkalmazás jelzi, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni a gyorsabb kiutáshoz, vagy a metróvonalak közötti gyorsabb átszálláshoz. Akadálymentes útvonal is tervezhető, az alkalmazás azt is figyelembe veszi, ugyanis ha valaki akadálymentes útvonalat tervez. Ebben az esetben a lifttel rendelkező kijárathoz legközelebb eső kocsit ajánlja, és eleve csak olyan útvonalat tervez, amely akadálymentesen használható. Közben jogosulatlan idegenvezetések miatt indít ellenőrzés sorozatot Budapest 5. kerülete. A problémára lakossági bejelentések hívták fel a figyelmet. Az akciósorozatba a szakmai szervezeteket és a környező kerületeket is bevonnák. A beérkezett panaszok nyomán célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményeztek az 5. kerület kiemelt turisztikai területein, írja az Infostart. A kiemelt turisztikai területeken azt vizsgálják, hogy az idegenvezetők a megfelelő keretek között végzik-e tevékenységüket. A kerület polgármestere szerint a belvárosi turizmusnak szabályos keretek között kell működnie. Úgy fogalmazott, ezzel a lakók nyugalmát és a jogszerűen dolgozó szakemberek érdekeit is védeni kívánják. A fellépés részeként erősítenék a kerületek közötti együttműködést, és bevonnák az idegenvezetők szakmai szakszervezeteit is. Megnyílt és november 8-áig látogatható a WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész, a kiállítás szervezője beszélt. Az idei WordPress kiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb, mindannyiunkat érintő témákat öleli föl. Mint a szervező elmondta, nem csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartott, hogy a helyszínen egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történeteket is. Elénk tárul egy olyan világ, amelyben megtanulunk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállítás legalább egy órát vesz igénybe, ha végig akarjuk járni, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetben. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek. Aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni. Ez is ingyenes. A tárlat tagolása nem országonkénti, hanem történetcsoportonkénti. A hasonló témák, történetek vannak egymáshoz közel, ezáltal válik a kiállítás jól érthetővé. Adódik egy kényelmetlen kérdés is, hogy az AI korában hogyan küzdenek a klasszikus fotózás érvényesüléséért. Erről Révész Tamás elmondta, a WordPress fotó globális sikerének épp az az oka, hogy itt mindig hihetünk a szemünknek, nincs mesterséges intelligencia, vagy bármi által durván változtatott fotó, mert pixel szinten ellenőrzik a képek valódiságát, ellenőrzik a kép aláírás hitelességét, az utóbbi években nem is történt semmilyen komplikáció. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Sok napsütésre számíthatunk. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendi tesztelése. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése, a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A teszt rendben zajlott. A vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nulla pontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezésekért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mikrofonnál István Dániel.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen-olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villáv Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanesjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as évek benne a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementó parkban integet megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai napig sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A Nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a Nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a Nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a Nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a nagy körút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Hiába járjuk nap, mint nap Budapest utcáit, legtöbbször rohanunk egyik céltól a másikig, és elsiklik a figyelmünk azok fölött, az apró részletek fölött, amelyek egy-egy izgalmas, titkos helyre vezetnek bennünket. Ki gondolta volna, hogy az egyik ismert pályaudvar éppen úgy szölöpökön áll, mint Amsterdam vagy Velence épületei, vagy hogy a nagycsarnoknál egy titkos alagút segítette a rakodást. Budai körképünk után most a pesti oldal rejtélyes helyszínei gyűjtötte össze a Vilav Budapest. Az első állomás a nagycsarnok dunai alagútja. 1892-ben, amikor a főváros arról döntött, hogy vásárcsarnok épüljön a mai Fővám téren, egészen komoly feltételeket szabtak az épület megvalósításához. Ezek közé tartozott, hogy a csarnok alatt teljes egészében legalább 3 méter magas pincék épüljenek, és megfelelő szellőzés, világítás, valamint csatornarendszer segítse a terület jobb kihasználását. A pincerendszer tervezésénél azt is kikötötték, hogy legyen alagútja, ahonnan könnyűszerrel be lehet rakodni azokat az árukat, amiket vízen szállítanak a csarnokba. Így épült meg az a 120 méter hosszú föld alatti járat, ami összeköti a fővámtéri vásárcsarnokot és a Dunát. A hatalmas pince 1897-re végül anyagi okokból valamivel szerényebb formában készült el, az alagút tervét pedig majdnem elmeszelték a költségek miatt, végül mégis megépületett, ráadásul vágányok és gyalogos útvonal is tartozott hozzá. A csarnok 1994-re elkészült nagy felújítása során speciális figyelmet fordítottak erre a részre. Az utca szintje alatt a Sóház utcában az épület hosszanti falát pillérekkel váltották fel, ennek köszönhetően akár több teherautó is lehajthatott az óriási pincébe. A felújítás során a háború alatt megsérült, 40 méter hosszan beomlott dunai alagutat is helyreállították, de nem áru, hanem szemétszállítás céljára rendezték be. A városban titkos helyek után kutatva sokkal többször nézünk a lábunk elé, mint a fejünk fölé, pedig odafent is legalább annyi érdekességet fedezhetünk fel, mint a pincékben vagy az alagutakban. Az Erzsébet városi Chicago egyik legjellegzetesebb épülete, a Bethlen Gábor tér 3 alatt található jókora épülettömb például rengeteg titkot rejt. Az épület tetején a II. Világháború alatt bunkerszerű gépfegyverállást alakítottak ki, ahonnan az egész környéket lőni lehetett. Az apró betoldás ma is megvan, szerencsére békésebb célokat szolgál, legfeljebb a panorámát megcsodálni mennek fel a tetőre a ház lakói. Bár a két város adottságai között jelentős különbségek vannak, a keleti pályaudvar impozáns csarnoka éppen úgy több ezer cölöpön áll, mint az amszterdami központi pályaudvar. A keleti 1884-re készült el, és impozáns épületével reprezentatív lezárást kapott a Rákóczi út. Az épület azóta is több mint 3000 darab, 15 méter hosszú vörös fenyőcölöpön áll. A különleges Velencét és a holland városokat idéző megoldásra azért lehetett szükség, mert a környék mocsaras volt, és nem tudták másképp megoldani az alapozást, a vörös fenyőnek pedig az a különleges tulajdonsága, hogy vizes talajban megkövül. Mivel a környéken a talaj sok hulladékot is tartalmazott, vagonokban hoztak a helyére új földet, a korántsem egyszerű építkezésről bővebben a neten lehet olvasni. Egykor erős városfal védelmezte Pestet a városra törő ellenségtől, bár ma a bombák és az atomfegyverek korában már kevéssé lenne hatékony az efféle védekezés, az egykori városfal nyomait most is felfedezhetjük jártunkban, keltünkben, akár a legforgalmasabb budapesti csomópontok közelében. Sőt, egy múzeum is bemutatja, hogyan segítette a komplexum a tatárok vagy a törökök ellen. Már korábban is beszéltünk erről. Ha például sikerül bekukucskálnunk a múzeum körút 33 ajtaján, akkor egy egészen hosszú darabot fedezhetünk fel az egykori falból, a Bástya utca szomszédos telkein lévő jó hosszú darabon pedig még lőréseket is megfigyelhetünk.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk. Noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítménybe lehet bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekészakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra kerül többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig!
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen, nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen, nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen, nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen, nordart.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártó a kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk!

0: A nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Szakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gersek Karotán a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a település. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanovics a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovics képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Ez 10% ponttal marad el a 4 évvel korábbitól. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseikért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekció szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Október első hétfőjén jó reggelt kívánok mindenkinek, indul egy újabb Manna délelőtt. Október 5-e van Aurél névnapja, emellett még Attila és Pálma névnap is. 1966 óta ez a pedagógusi jogok világnapja. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fogadta el a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot ezen a napon. 1959-ben október 5-én született Maya Ying Lin, amerikai építész és szobrász, aki a vietnámi háborús emlékművet elkészítette Washington DC-ben, 1982-ben avatták fel, és mármint az emlékművet, és 1988-ban ő tervezte a polgárjogi mozgalomban elhunytak emlékművét is. Sir Bob Geldof, a zseniális ír, punk és rock énekes, zeneszerző és szövegíró szintén ezen a napon született 1951-ben, és ezen a napon nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Emellett természetesen, ha hétfő, akkor pénzügyi hétfő, úgyhogy állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Ma is egy érdekes beszélgetés következik. A szakmai változás, pénzügyi változás viszonylatban fogunk beszélgetni, hogyan érinti egyik a másikat, és mire kell figyelnünk. De most az Életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
1: Életöröm zene, ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Budapest egyik legszebb épülete, bár nagyon sok szép épület van itt Budapesten. Az kétségtelen, hogy ezek között, a gyönyörű épületek között ott van a Dobogón, az Ybl Miklós által tervezett neoreneszánsz stílusú palota, ami több mint 130 éve várja az opera és a balett műfajának a szerelmeseit, vagyis a Budapesti Állami Operaházról beszélünk. Az épületbe évente több ezer turista is ellátogat, mint egy múzeumba, hogy megcsodálja Budapest egyik legjelentősebb műemlékét, ami az Andrássy út, vagyis az eredeti nevén Sugár út kiépítésével a 19. század végére kialakult Pest városképje, és ebben jelentős szerepet foglalt el már akkor is egy terv, ami felvetődött korábban már az önálló operaház létrejöttének a gondolata. Tehát a Sugár út látképét, ami Pest városképéhez kifejezetten erőteljesen kívánt igazodni, ehhez kellett még valami igazán jelentőségteljes, monumentális, elegáns épület, és így aztán azt is tudták, hogy ennek létre kell jönnie, meg kell építeni az operaházat, az építkezésre annál is inkább szükség volt, mert az akkori Nemzeti Színház egyre kevésbé tudott egyszerre eleget tenni a drámai darabok színreviteléhez és az opera játszásokhoz kapcsolódó követelményeknek. Lunyai Menyhért miniszterelnök felvetésére Orci Bódog, a Nemzeti Színház igazgatója 1872-ben egy beadvány formájában vázolta fele az átfogóbb tervezetét, majd 1873-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és maga első Ferenc József osztrák császár és magyar király szintén hozzájárult a kezdeményezéshez. Tervpályázatot írtak ki, amelyre 6 építészt hívtak meg, Ybl Miklóst, Steindl Imrét, Skalnicki Antalt és Linzbauer Istvánt. A külföldi mesterek közül Ferdinand Felmert és Ludwig Bonstettet is. A beérkezett munkák közül a zsűri nagy szavazat többséggel Ybl Miklós pályaművét tartotta megvalósításra érdemesnek. Az építési programot Podmanicki Frigyes, a tervpályázat bíráló bizottságának az elnöke és a Fővárosi Közmunkák Tanácsának az alelnöke határozta meg, amiben fontos kitétel volt az is, hogy a kivitelezést csak magyar mesterek végezhetik, és a felhasznált anyagok is kizárólag Magyarország területéről származhatnak. Ybl Miklós teljesítette ezt a kérést 5 kivétellel, a márványburkolatok Carrarából, a gránitoszlopok Ausztriából, a tölgy és cédrus burkolatok Olaszországból, a színpadtechnika Bécsből, a csillár pedig Mainzból érkezett. Az építési engedélyt 1875-ben adták ki, de az eredeti terve többször át kellett dolgozni, hiszen első Ferenc József azzal a kikötéssel engedélyezte a megvalósítást, ha a Pesti Operaház nem lesz nagyobb a Bécsinél. Ybl aztán a legfelső páholy emeletet ezért elhagyta, csökkentette az előcsarnok méretét, és ezzel arányosabbá tette az épületet, ami keresztben és hosszában is szinte teljesen szimmetrikus. A művészi alapgondolat azonban nem változott, az architektúra és a díszítések mind a zene erejét kívánják kifejezni, sőt támogatni, utóbbiak antik mitológiai történetek és figurák segítségével. A megnyitő előadásra 9 évvel később, 1884. szeptember 27-én került sor, azonban az ünnepség majd, hogy nem botrányba fulladt, mint ahogy azt a 2014-es őszi újrajátszásnál is láthatták a jelenlévők. A Sugár úton összeverődött tömeg nem csak kívülről, hanem belülről is látni akarta az arannyal, márvánnyal, freskókkal gazdagon díszített épületet, amelynek építése rengeteg pénzbe és nem kevés adóforintba került. Ráadásul az eredetileg 4 évre tervezett kivitelezés elcsúszott 9 évre. A megnyitót már csak emiatt is óriási érdeklődés övezte, a belépőjegyek ára akkoriban 2 lónak az árával vetekedett, ami óriási összeg volt. A szemrevételezésre ez az alkalom soha vissza nem térőnek tűnt, úgyhogy összeverődött a tömeg. A díszelőadáson pedig, ahol első Ferenc József császár is részt vett, a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc, illetve fia Erkel Sándor vezényletével. Ez az Operaház története.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Egyre több ember választja az egészség, a szépség, a szervezetének az egészséges működése érdekében sportként a futást. Azt mondják, hogy van egy futás mennyiség, amit teljesítenünk kéne ahhoz, hogy tovább éljünk, legalábbis a BN.hu írása szerint ez így van. Ugye az már régóta nem titok senki előtt, ahogy Nagy Niki írja, hogy a futás nagyon jó hatása van az egészségünkre, ezt mindannyian tudjuk, hogy segít abban, hogy a szívünk és az érrendszerünk a leghatékonyabban és legegészségesebben működjön, csökkenti a rák kialakulásának az esélyét, a tüdőbetegségek is ritkábbak azoknál, akik rendszeresen futnak, és a természetesen a boldogsághormon termelését is, a kikapcsolódást, a stresszűzést is mind köszönhetjük a futásnak. Elkészült egy brit kutatás viszont, ami most kiszámolta, hogy pontosan hogyan is hosszabbítja meg az életet a világ egyik legnépszerűbb sportja. A futás mellett nagyon nehéz érvelni azok számára, akik nem szeretik, bevallom, én is nagyon szerettem volna szeretni a futást, sőt a mai napig így vagyok vele, mert elképzelem, milyen jól néz ki, amikor az ember csak hogy fölöltözik és megy, fut, és mint a filmekben a vágóképeken, csak úgy elűzi a gondolatokat, és úgy jövök, megyek, és akkor az ember egyszer csak átalakul, és mennyivel jobban érzi magát. De egyszerűen nem bírom elviselni például a saját zihálásomat, és nehezen tudom megszokni az erőlködést, meg hát nyilván, hogyha az ember sosem futott még így rendszeresen, akkor nagyon nehéz hozzászokni. De az biztos, hogy nagyon nehéz bárkit is lebeszélni róla, hogyha hozzászokott és megszerette, és bár a próbálkozások néha nehezen történnek meg, és sokáig tartanak, de mindenki azt mondja, hogy ha egyszer szépen lassan az ember hozzászokik, akkor már nem tudja abba hagyni. Ugye az hagyján, hogy a sok kedvező hatás mellett ott van például a boldogsághormon termelés, de a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy odafigyeljünk ilyen szempontból is, a rák kialakulásának a lehetősége is visszahúzódik, és egy nyilván közvetve bárdót van kedvező mellékhatásként a testsúlyhoz köthető betegségeknek a redukálása is. Egy tudományos brit szaklap szerint most az a kutatás, amit megjelentettek, azt vizsgálta meg, hogy pontosan mennyi futás kellhet ahhoz, hogy a mozgás már jól ismert előnyei egyikét, a hosszabb élettartamot produkálni tudja. Egy metakutatás volt ez a kutatás, ami azt jelenti, hogy rengeteg korábbi a témában releváns tanulmányt értékeltek ki, egészen pontosan ebben az esetben 14 darabot, amelyeknek így összesen 232 000 résztvevője volt. Ez már tudományos szempontból nagyon jó mennyiségnek számít, és a konklúziót is le lehet vonni belőle, sőt, még inkább hitelessé teszi a kutatást az, hogy volt olyan résztvevő, akinek 35 éven keresztül követték nyomon az egészségét, de a legkevesebb időintervallum is minimum 5,5 év volt. És kiderült, hogy nem kell rengeteget futni ahhoz, hogy látszódjon a pozitív hozadéka a sportnak, míg azoknál is, akik heti 50 percnél kevesebbet futottak, heti 50 percnél, azoknál is átlagosan 27%-kal csökkentette a mozgás a korai elhalálozás esélyét. Ezen kívül a már sokat emlegetett szív- és érrendszeri betegség okozta a halálozás további 30%-kal csökkentette a rendszeres futás, és 23%-kal lefaragta bármely halálos kimenetelű rákfajta kialakulásának az esélyét. Az is kiderült, hogy a több nem mindig jobb, már azoknál is lehetett látni a javulást, akik csak heti egyszer futottak, akik kevesebb, mint heti 50 percet mozogtak, és akik 9,5 km/h sebességnél lassabban futottak. Ha ezeket összehasonlították a magasabb futás mennyiséggel, nem vettek észre különbséget az életet meghosszabbító következmények között, ami azt jelenti, hogy a tempós séta, napi 20, 30, 40, 50 perc tempós séta is nagyon jó eredményt tud hozni. Fontos viszont kijelenteni, hogy nem arról van szó, hogy a kevesebb az több, vagy a több az kevesebb, hanem hogy ha szeret futni az ember, akkor véletlenül se csökkents el az adagot azért, mert ez a kutatás ezt mutatta ki, hanem sokkal inkább szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak, akik tempósan sétálnak, vagy kevesebbet futnak, hogy az is ugyanolyan szuper dolog, és ugyanolyan jót tesz.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mondás miszerint az vagy, amit megeszel, olyannyira igaz, hogy természetesen nem csak az egészségünket, hanem például az elfogyasztott táplálék a gyerekek IQ-ját is befolyásolni tudja. Úgyhogy vannak olyan ételek, amiket kifejezetten és célzottan azért kell adni a gyereknek, hogy magasabb legyen az IQ-ja. Egy kutatás szerint ugyanis bizonyos ételekkel lehet emelni a gyerekek intelligencia szintjét. Nem mindegy természetesen, úgy alapvetően sem, hogy milyen ételeket adunk a gyerekeknek, hiszen a helyes táplálkozás teljes egészségünkre, az agyműködésünkre, a mentális egészségünkre, a stressztűrési képességünkre és mindenre úgy egyben Isten igazából hatással van, és egy friss kutatásban most már az is kiderült, hogy egy bizonyos élelmiszer típus segíthet abban, hogy magasabb legyen a gyerekek IQ-ja. Érdemes tisztázni az intelligencia típusokat, jó, még mielőtt a kutatás eredményét elmondanám, az intelligencia működését két nagy csoportba szokták sorolni, így megkülönböztetik az úgynevezett fluid, illetve a kristályos intelligenciát. A kettő közötti különbség az, hogy a kristályos intelligencia azt mutatja meg, hogy a tanult ismereteket, a begyűjtött tapasztalatokat mennyire tudjuk hatékonyan alkalmazni. A fluid intelligencia ezzel szemben az új információk hasznosításáról, az eddig ismeretlen feladatokra és élethelyzetekre adott válaszokról szól, egyfajta találékonyságot fejez ki. Míg a fluid intelligencia inkább fiatal korban fejlődik, addig a kristályos intelligencia idősebb korban. Az előbbit vizsgálta egy kutatás, az úgynevezett fluid intelligenciát, amit nemrégiben az Environmental Pollution szaklapban publikáltak is. Na, hogy mit állapítottak meg? Hát arra jutottak a kutatók, hogy a bioélelmiszerek magasabb intelligenciát eredményeznek, hiszen az mentes mindenféle káros anyagtól. A vizsgálat során több mint 1000 6 és 11 év közötti európai gyereket vizsgáltak meg, és megállapították, hogy a vegyszermentes, és itt a kulcs szó, a vegyszermentes gazdaságból, termesztésből származó élelmiszert fogyasztó gyerekek sokkal jobban teljesítettek a fluid intelligenciát próbára tevő teszteken. Ezen kívül hatékonyabban adtak egy-egy adott feladatra koncentrációs képességet, tehát jobban koncentráltak, jobb volt a fókuszáló képességük, gyorsabban tanultak, és a memóriájuk is fejlettebb lett. Dr. Jordi Holvez a tanulmány egyik szerzője volt az, aki elmondta, hogy a bioélelmiszerekben általában több a tápanyag, a vitamin és a telítetlen zsírsav, amik sokkal jobban segítik az agy fejlődését. És nyilván ilyenkor adódik a kérdés, hogy oké, de mire kell figyelnünk akkor, hogyha szeretnénk biztosak lenni abban, hogy biót vásárolunk. Nyilván érdemes a címkét megnézni, és természetesen érdemes arra is óvatosnak és figyelmesnek lenni, hogy megnézzük, hogy ez valódi-e rajta, bár ilyesmit azért nem nagyon mernek már hamisítani, de mindenképpen érdemes elolvasni a címkéjét az élelmiszereknek. De ha szeretnétek tudni azt, hogy mitől bio a bio, hát tulajdonképpen arról van szó, hogy a késztermékben az ökológiai, vagyis bio összetevők aránya 95-100%. Az esetleges 5% pedig kizárólag bio alapanyagokkal nem helyettesíthető, hozzávaló lehet például só, de ezeknek az alapanyagoknak a használata engedélyhez kötött. A bio élelmiszerek előállítása, feldolgozása, tárolása és szállítása nagyon szigorú hazai és európai uniós jogszabályoknak, illetve előírásoknak felel meg, és ezeknek a betartatását ellenőrzik, és a tanúsítványt ki is adják Magyarországon a biogarancia és a biokontroll cégek. Miért érdemes bioélelmiszert választani? Azon túl, amit elmondtam például a fluid intelligenciával kapcsolatban, azért, mert a biogazdálkodás során minden szintetikus, tehát műtrágya vagy növényvédőszerek, illetve természet idegen anyag, génmódosított szaporító anyag használata tiltott, és így a bioélelmiszerek beltartalmi értéke magasabb, ugye vitamin, a tápanyag és az ásványanyag tartalma is sokkal magasabb, mint egy nem biónak. Valamint a fogyasztásuk bizonyítottan egészségesebb. Ezen kívül a biotermékek vásárlásával a fenntartható mezőgazdaságot és a környezetvédelmet is támogatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életét meghatározó és nagyban megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma itt van a dollárjel, amit úgy tartják, hogy véletlenül találta fel egy ír bankár. A dollárjel a világ egyik legismertebb szimbóluma, ez tagadhatatlan, ahogyan ezt Gabai Balázs is írta, de vajon honnan ered ennek a története? A vonallal áthúzott S betű ma a világ egyik legismertebb szimbóluma, ahogy ezt az imént mondtam, a világ egyik legstabilabb valutájának a jele. Nem tervező asztalon készült viszont grafikusok tucatjainak 7 nappallá tévő munkája során, hanem egy véletlennek köszönhetően született meg a dollárjel. Ha hiszünk az amerikai történészek egyik hipotézisének, akkor közel 300 évvel ezelőtt született meg, lassan 300 évvel ezt már az áthúzott S betű, 1792. április 2-án pedig az egységes fizetőeszköz lett az Egyesült Államokban a dollár. Az akkor 23 éves Oliver Pollock a mai Észak-Írországból néhány tucat család által lakott Brady falucskából származott, és apjával, illetve nagy tervekkel érkezett az új világba 1760-ban. A pennsylvániai Cumberland Countyban telepedtek le. Pollock a kelet-indiai társasággal kezdett kereskedni, és Havannába sodorta a szél, ahol igen jó viszonyt alakított ki Louisiana későbbi kormányzójával, Alejandro O'Reilly-vel. Ugye eddig az egész olyan, mint egy rejtő regény. Később aztán New Orleansban telepedett le Pollock, és politikai tőkéjét kamatoztatva, kisvártatva a város egyik leggazdagabb kalmárja lett, és ültetvényekre is szert tett. A függetlenségi háború előtt az amerikai államokban a spanyol dollár, vagyis a peso szolgált elterjedt fizetőeszközként, a peso a karibi spanyol területekkel folytatott illegális kereskedelem révén érkezett amerikai földre. A különböző amerikai államok saját valutával is rendelkeztek. Egyébként a kongresszus a háború kitörése után bevezette az úgynevezett kontinentális pénzt, ám a fizetőeszköz pár év alatt elértéktelenedett. Pollock pedig elhatározta, hogy leteszi a névjegyét, és ehhez a függetlenségi háború kínált pazar lehetőséget. Hatalmas pénzösszeggel, mint egy 300 ezer pezóval járult hozzá a britek ellen vívott harcokhoz a Kentucky milíciát vezető George Rogers Clark 1778-as hadjáratát a dúsgazdag férfi állta. Ő finanszírozta. A Pollockról írt egyetlen életrajzi könyv szerzője James Alton James könyvében azt állítja, hogy a hadjárat elindítása gyakorlatilag lehetetlen lett volna Pollock pénze nélkül a nyugati felkelés bankára, és ez most egy idézet, mert így nevezték őt, ilyen jelzővel illették akkoriban, nélküle nem sikerült volna ez. Ám nem csupán adakozott, háborús váltókat és kötvényeket is kiadott, amelyhez az alapító atyák segítségét kérte. Ahogy Lighthouse and Cummins amerikai történészt megjegyzi több cikkében, miután a virginiai kormányzó Thomas Jefferson is beállt mögé, a többi befektető is megjelent, és elkezdték felvásárolni a kötvényeket. Ekkorra már Pollock birtokolta az Egyesült Államok New Orleans-i kereskedelmi ügynöki címet, ismertsége révén pedig elérte, hogy a spanyol Louisiana kormányzójához eljusson egy levél, melynek nyomán a spanyol korona az Egyesült Államok oldalán harcba szállt a britek ellen. Pollock nem puszta emberbarátságból, vagy az angolok elleni ír hevülettől vezetve pénzelt a hadsereget, hosszú távon olyan politikai tőkét remélt a befektetésekből, ami bőségesen megtérül. Furcsa fintora a sorsnak, hogy az ír származású pénzember végül nem az amerikai függetlenség kivívásában játszott szerepével írta be magát a történelemkönyvbe, hanem a könyvelésével, pontosabban a dokumentumban sűrűn ismételt rövidítéssel. Pollock ugyanis PS rövidítéssel jelölte a könyvekben a spanyol pezót, és mivel gyorsan írt, ráadásul egybefuttatta a két betűt, a vége egy függőlegesen áthúzott S betű lett. Számos történész úgy tartja, hogy a ma is használt dollárjel, vagyis az egy függőleges vonallal áthúzott S betű innen származik, vagyis Pollock tollából. Ezt a feltételezést erősíti, hogy barátja Robert Morris, George Washington pénzügyi megbízottjaként 1797-ben ezt a jelet választotta a közös amerikai fizetőeszköz hivatalos szimbólumává. Vannak persze más feltevések is, az egyik szerint az amerikai pénzverde, pénzes zsákjai megjelenő áthúzott S betű az USA rövidítését jelentette, egy másik elmélet szerint pedig a német talléron látható szimbólumot kölcsönözték az amerikaiak, és használták sajátjukként utóbb. A kutatók egy másik csoportja szerint a 8 reálosokra, vagy a könyvelésben a summa totál jelölésre vezethető ez vissza, bármelyik is, az biztos, hogy ez egyik legismertebb jel a világon.

0: 98.6 FM életöröm zene és pénzügyi hétfő, amiben ma szó lesz arról, hogy hogyan függ össze és hogyan hat egymással a szakmai változás és a pénzügyi változás. Ivány Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen itt lesz velünk, hamarosan kezdünk, de előtte jönnek a friss hírek.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Indiai hetek a Pad Thai Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklám hangzott el.
9: Sok napsütésre számíthatunk. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. A nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a

0: köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejka Cvijanović a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipović képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Ez 10%-ponttal marad el a 4 évvel korábbitól. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, kés este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai pénzügyi hétfőben arról beszélgetünk, hogy hogyan áll kapcsolatban a szakmai változás a pénzügyi változással, hogyan hatnak egymásra, és mire kell figyelnünk, jönnek a legfontosabbak és a legérdekesebbek a témában. Már itt is van velünk Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk. Kezdünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel arról beszélgetünk, hogy ha a szakmánk gyorsan változik, ha a hivatásunk gyorsan változik, akkor mi hogyan tudjuk a változási képességünket, vagy a változásra való képességünket ehhez igazítani, és nyilván ez pénzügyi szempontból tesszük fel ma ezt a kérdést. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Hát egy szakmát megtanulni ugye időbe telik, és a munkánk közben ez mégis megváltozhat, mert egy ilyen változást most azért látunk is, és ezért is nagyon fontos erről beszélni szerintem, mert új eszközök jelennek meg, átalakulnak ugye különböző ügyféligények, és akkor még az is, hogy egyes feladatoknak az értéke csökkenni, más készségek azok ugye felértékelődnek. És ez egy nagyon fontos kérdés, és ez azért nem csak a technológiai területen dolgozókat érinti, hanem szinte azt lehet mondani, hogy ma talán minden szakmát érint az a változás, amit most itt látunk, és ehhez nyilván alkalmazkodnunk kell, és ez lehet úgy, hogy most akkor elkezdek egy külön képzést, és akkor befizetek egy képzésre, de ha nincsen rá pénzem, akkor ugye valami egészen más megoldást kell, hogy találjak arra, hogy én fejlődni tudjak.
1: Mire kell odafigyelnünk? Mert ugye nagyon sokszor a változás az ijesztő, főleg, hogyha ilyen gyors. Nagyon ritkán tudunk azonnal azonosulni, és azonnal könnyedén venni a változásra járó új helyzeteket, illetve akadályokat.
2: Hát érdemes ugye nem csak a saját munkahelyünket, hanem az egész területünket, amin dolgozunk, azt megfigyelni. Valamint érdemes időnként az álláshirdetésekbe is be kukkantani, mert azokból nagyon-nagyon sok mindent le lehet szűrni, mert ott látjuk azt, hogy mit várnak el egy bizonyos munkahely betöltéséhez, milyen munkafolyamatok vannak, milyen eszközöket biztosítanak, vagy milyen eszközök használatát kell, hogy tudjam, hogy én azt a munkakört be tudjam tölteni. De egyes munkaköröket elérni egyre nehezebb, illetve azt is lehet látni, hogy vannak bizonyos munkakörök, amiket nagyon-nagyon nehéz feltölteni. Ezt a HR-esek mondják, mert a feladatoknak az értéke megváltozott, és egy pár évvel ezelőtti érték az nem biztos, hogy a mai napon még értéket jelent, vagy pedig ugyanazt az értéket megkapom azért a munkáért, amit mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt megkaptam volna, ha betöltöttem volna azt a munkakört. Tehát a tanulj új szakmát tanács az nagyon egyszerűen hangzik, de sokaknak ugye a családjuk, a munkájuk függ azon, hogy ezt a jó tanácsot ugye meg tudják valósítani.
1: Mit tegyünk akkor, hogyha a szakmánk gyors változása nem feltétlenül tud igazodni a mi változásra való képességünkkel, vagy hogyha igen, akkor hogyan egyeztessük ezt össze? Beszélgetünk erről a mai pénzügyi hétfőben, természetesen pénzügyi vetületből, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A szakmák gyorsan változnak, a körülmények is gyorsan változnak, a technológiának, a mesterség és intelligenciának köszönhetően nagyon sokszor próbára van téve a mi változásra való képességünk, és természetesen erről most pénzügyi, anyagi, gazdasági szempontból beszélgetünk. Mit érdemes még ezzel kapcsolatban tudni? Milyen jó tanácsok vannak nálad, Ildikó, ezzel kapcsolatban?
3: Én úgy gondolom, hogy ha érezzük azt, hogy a saját munkaterületünkön változások vannak, vagy pedig már látjuk azt, hogy drasztikusabb változások fognak bekövetkezni, akkor érdemes egy kicsit megnéznünk, hogy mi magunk milyen tudással rendelkezünk, erre a tudásra milyen kereslet mutatkozik, és hogyha át kell képeznem magamat, vagy pedig kell bővíteni a tudásomat, akkor arra mennyi időt, pénzt fogok tudni fordítani. Fontos az, hogy azt tisztázzuk magunkban, hogy az a tudás, amivel rendelkezünk, az nem vész el, csak ugye egy kicsit azon változtatni kell. És a váltásnak a költsége, vagy a továbbképzésnek a költsége, az jelentheti azt, hogy nekem lesz egy átmeneti jövedelem csökkenésem, jelentheti azt, hogy valahol kezdőként fogok megjelenni, és ott a fizetésem azért fog esetleg kevesebb lenni, illetve jelentheti azt, hogy nekem egy olyan képzésre kell elmennem, hogy meg tudjam tartani a pozíciómat, ami nyilván nem kevés pénzbe fog bekerülni, illetve időbe is természetesen. Tehát ezeket érdemes végig gondolni, itt is csak azt tudom mondani, tényleg folyamatosan erről beszélünk, hogy tervezni kell ebből a szempontból is. Nyilván ez egy másik fajta tervezés, mint amikor egy családnak a teljes költségvetéséről tervezünk.
2: De a tervezésnek ugye a lényege az az, hogy megpróbálunk olyannyira előrelátóak lenni, amennyire csak lehet. A változás, az pedig magával hoz nagyon sok ismeretlen faktort.
3: Igen, abszolút. Tehát itt is nagyon lényeges az, hogy azt gondoljuk végig, hogy vannak állandó kiadásaink, és hogyha csökken a bevételünk, vagy a tartalékunkból kell elkülöníteni pénzt arra, hogy mi saját magunkat továbbképezzük, az hogyan fogja majd megváltoztatni a mi anyagi viszonyunkat és az anyagi lehetőségeinket. Nyilván nagyon-nagyon lényeges az, hogy ha egy nagyobb összegű kiadásról van szó a képzésünket illetően, azt el tudjuk-e különíteni abból a likvid tartalékból, amivel egyébként rendelkezünk, vagy pedig valóban a lekötött és hosszú távra tervezett tartalékainkhoz kell hozzányúlni. Ha meginog a bevételünk, tehát mondjuk azt mondják, hogy maradhatunk a munkahelyünkön, de egy más munkakörbe helyeznek bennünket át, mindaddig, ameddig nem szerezzük meg azt a tudást, amivel egy más pozícióba kerülhetünk, akkor mérlegelnünk kell, hogy bevállaljuk azt, hogy most fizetünk a továbbképzésünkre, vagy pedig megpróbáljunk a meglevő tudásunkhoz egy másik munkahelyen munkahelyet találni.
2: Iványi Ildikó pénzügyi elemző, állandó szakértünk természetesen ma is a pénzügyi hétfőben, amikor is a változásról beszélgetünk. Amikor változik a szakmánk, és igen gyorsan változik, akkor hogyan tudunk mi felzárkózni, és hogyan tudjuk a változásra való képességünket, a pénzügyi változásra való képességünket a lehető leggyorsabban hozzáigazítani ehhez. Erről beszélgetünk, és hamarosan folytatjuk.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A szakmánk változása, a körülmények változása és a mi változása való képességünk természetesen gazdasági, anyagi, pénzügyi szempontból. Erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel erről beszélgetünk. Mit érdemes még erről tudni? Felkészülni, tervezni kell, és mindig erről beszélünk, hogy ez az egyik legfontosabb sarokpontja a pénzügyi, vagy a pénzügyeink jó kezelésének, vagy az okos gazdálkodásnak. De mit tehetünk meg még annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé rengesse meg a világunkat egy-egy változás? Hogyan érdemes rá reagálni?
2: Nyilván az a cél, hogy észrevegyük, hogy valami változik körülöttünk. Nem tudjuk előre kitalálni a teljes karrierünket. Ez abszolút képtelenség lenne. De azt látjuk, hogy milyen készségeket várnak el a hasonló szakmában dolgozóktól. És hát itt van a jó barátunk, az internet. Nagyon sok olyan online tanfolyamot el lehet érni, ami nem nagy költségvetést igényel, vagy akár ugye több helyen utolérhetőek olyan képzések is, amelyek ugye a mini kurzusok, vagy pedig csak ilyen ízelítő kurzusok, de ingyenesek, és akkor ezeket érdemes végignézni, ezekbe belenézegetni, és ott megnézni, hogy mi az, amire nekem tulajdonképpen szükségem lehet, és akkor azt tudatosan végig gondolni, hogy itt ezen az úton hogyan fogok tudni tovább indulni. Lehet, hogy rövidebb képzésekkel kell kezdeni, aminek nyilván a költségvetése is kevesebb, de folyamatosan azon a pályán maradni, hogy fejlesszem magam, továbbképezzem magam, és hát változzak a kor követelményeinek megfelelően.
1: Mi van akkor, hogyha az én szakmám olyan, ami nem feltétlenül minden aspektusában és minden részletében változik, de mégis hat rá a modern kor, és egy kicsit fel kell gyorsítani, vagy meg kell változtatni a tartalmát, a mienségét, vagy akár mondjuk az időbeosztásomat, akár mondjuk ez a változás a bevételekre vonatkozik?
2: Hát azt is nyilván körül kell nézni, hogy mi van körülöttünk. Tehát a hasonló szakmában dolgozók, vagy alkalmazottak, azok mit csinálnak. Nagyon fontos azt nézni, hogy mit csinálnak, mit hogyan csinálnak, mert nyilván, hogyha nekik az jobban megy, vagy nagyobb az érdeklődés irántuk, akkor ők valamit másképpen csinálnak, mint ahogy én csinálom. És erre érdemes oda fókuszálni, vagy pedig, ha van egy olyan közösség, ahol ezt meg lehet beszélni, akkor oda elmenni, és egyszerűen onnan ötleteket meríteni. Nem biztos, hogy minden ötlet nem alkalmazható rám, de egy-két morzsát, hogyha fel tudok venni, és szépen alkalmazni tudom, nem egyik napra a másikra drasztikusan megváltozva, hanem beépíteni a napi feladataimba, akkor ez a változás nálam is el fog indulni, és én is fogok nyilván fejlődni, fölfejlődni oda, ahova szeretnék, és szeretnék eljutni. Nyilván, amik nem olyan látványos szakmák, amiben most itt hogyha már ugye említetted a mesterséges intelligenciát, amiben a mesterséges intelligencia ugye változásokat eredményez, hanem ezek apróbb lépések, akkor lehet, hogy egy picit több munkát és több érdeklődést kell, hogy megtegyek, és irányítsak a fejlődés felé, de szerintem hosszú távon biztos, hogy megéri.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról beszélgettünk, hogy a szakmánk változása, a szakmánk gyors változása, az hogyan határozza meg a pénzügyi helyzetünket, és mennyiben kell nekünk is igazodni a saját változási képességünkkel, a változásra való képességünkkel ehhez. pénzügyileg természetesen. Ma is itt volt velünk Iványi Ildikó pénzügyi elemző, állandó szakértőnk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, de mielőtt befejezném, még egy mondatot szeretnék elmondani. De a tudásunknak a megújítása és a pénzügyi tartalék ugyanannak a biztonságnak a két oldala. Az egyik az új munkalehetőséget nyithat, a másik időt ad, hogy éljünk vele.
1: Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget!

egyik abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zene és mannap közé, amiben ma szó lesz arról, hogy mi az, amit tilos adni a cicának, aztán a nagyik egyik legjobb tanácsáról fogok egy kicsit beszélni, hogy miért is érdemes megtartani a tészta főzővizét. Megtanuljuk elkészíteni az igazi, klasszikus, eredeti francia kist, és jönnek a tápláló és ránctalanító, házilag elkészíthető, egészséges, kemikáliamentes arcpakolások a friss hírek után a mannap köziben.
1: Manna morzsa, a zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
2: Ez volt a Manna morzsa.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Autódaru, Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
0: Sok napsütésre számíthatunk, sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullapontjához viszonyítva 83 cm körül alakult. Szemben a jelen
10: jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. Sziréna próbát tartanak ma Paks

0: Denis Becsirovic, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zsejkác Vianovic, a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovic képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnákhoz. Ez 10% ponttal marad el a 4 évvel korábbitól. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai napköziben szó lesz arról, hogy mi mindent tilos adnunk a cicának, és erre érdemes nagyon odafigyelni, vagy legalábbis a mértékeket betartani, a mennyiségeket. Elmondom majd, hogy miért érdemes megtartani a tészta főzővizét, hogyan készül az eredeti klasszikus francia kis, ami lehet édes meg sós is, de elsőként jönnek a tápláló és ránctalanító kemikáliamentes házi arcpakolások. Most a napköziben kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Finomítják a barázdákat, fenntartják a rugalmasságot. Itt van 6 házi alapanyag, ami a ráncok ellen bevethető, sőt, késleltetni képesek a bőr öregedését is, és ott van a kezünk ügyébe. Tök jó, otthon megtalálható, és a ráncok ellen bevethető alapanyagokról van szó, és ezek általában egyébként ott is lapulnak a konyhában, és egy unalmas hétvégén, amikor már túl vagyunk a takarításon, és már megfőztünk, és elpakoltunk, és megnéztünk néhány részt a sorozatunkból, feltettük a lábunkat, és valamit még úgy csinálnánk magunkon, magunkért, akkor érdemes egy kis időt szakítani a szépségápolásra, az olyan divatos kifejezéssel élve az én időre, és a hiper-szuper kencék helyett elkészíteni magunknak otthon házi pakolást. Ugye vannak, akik az otthoni szépségápolásban hisznek leginkább, mások szakemberhez mennek, van, aki mind a kettőt alkalmazza, de az egészen biztos, hogy vannak olyan otthon a konyhában megtalálható összetevők, amikből egy-egy házi szépségápolási praktika segítségével, ha rendszeresen használjuk, zseniális ránctalanítót tudunk készíteni. Az a tény, hogy a különleges krémek összetevőit úgy állítják össze, hogy a különböző alapanyagok, anyagok segítsék egymást, felerősítsék a többi komponens ránctalanító, például ránctalanító hatását. Így némileg hatékonyabbak lehetnek, mint az otthon kevert kis pakolások. Ennek ellenére olykor-olykor, mondjuk heti rendszerességgel érdemes megkínálni az öregedő bőrt, a korosodó bőrt, és ez már 35 fölött is igaz, a házi kencékkel is, mert hogy ezek jóval költséghatékonyabbak, és nyilván pontosan tudjuk, hogy mi van benne, és nem kell írtük rohanni a boltba és elkölteni pénzt rá. Az első a kávé, ami nem csak belsőleg, hanem külsőleg is remek jól működik, aki használt már például koffein tartalmú hajnövesztő dúsító sampont, vagy koffeines hajsprét, vagy balzsamot, az pontosan jól tudja, hogy milyen jó hatással bír. A kávé az valósággal csodát tud tenni, nem csak a fejbőrrel, az arcbőrrel, a dekoltásbőrrel és a készfejünk bőrével is. Nem presszó formájában fogyasztjuk most el, és nem napi 4-5 alkalommal, hanem kávézaccot fogunk használni, mert hogy a koffein serkenti a mikrokeringést, hozzájárul ez a mikrokeringés serkentés a sejtek regenerációjához, a bőr anyagcsere folyamatainak a megfelelő működéséhez is. Úgyhogy, hogyha felkenünk egy kávézaccos pakolást, akkor a kávézac remek hatással van a hámrétegre, élénkíti, feltölti a nyúzott, megviselt ábrázatunkat. Egészen egyszerűen kell kikeverni egy kis olívaolajjal vagy kókuszolajjal, és tulajdonképpen ennyi az egész, hogy a kávézacot elkeverjük. Vagy a kókusz, vagy az olívaolajjal, mandulaolajjal, ami van otthon, vívőanyagként funkcionál. Csak pár csöpp kell, hogy kenhető sűrű masszát kapjunk, és fogjuk, fölkenjük az arcunkra 20 percig, fél óráig rajta, hagyjuk langyos vízzel lemossuk. A másik a Lenmag, ugye ennek a rendszeres fogyasztása ugyanúgy belsőleg, mint a kávé, nagyon jól működik és jól hat az egészségünket, támogatja az emésztési folyamatok megfelelő működéséhez, nagyon jól hozzájárul, miközben a bőr és a haj és a köröm épp úgy profitál belőle, úgyhogy a ráncok ellen is érdemes bevetni. Dúskál a hámréteg számára nélkülözhetetlen vitaminokban egyébként a Lenmag, és a Lenmag töret is A, B, C, D, valamint E-vitaminnal is tel is tele van. Az omega-3 zsírsav tartalma is igen fontos és jelentős, az sem elenyésző, de fontos ásványanyagok épp úgy vannak benne, például képes halványítani a vékony felszíni ráncokat, és segít a bőr feszességének fenntartásában. Igazából a Lenmagliszt is bevethető, és egy könnyedén elkészíthető arcápoló gélt tudunk készíteni belőle. Víz, Lenmag és egy vékony szövetanyag kell hozzá, pelenka vagy kis gézanyag. Tejjel kombinálva szuperül működik az arcbőrön, ugye kicsi Lenmagot beáztatjuk, és abból lesz egy ilyen egészen sűrű, szinte kocsonyás anyag, ezt kell felvinni az arcbőrre, ugyanúgy 15-20 percig, vagy egy kicsit elalszunk vele, az sem baj, akkor tovább van rajta, és szépen lemossuk. Tojással, mézzel kombinálva reszelt sárgalépa gyönyörűen elkészíthető pakolást készít nekünk, ami bétakarotinnal, ugye az A-vitamin provitaminjával egy kényeztető pakolásként, kisimító, revitalizálóként funkcionál. Aztán ott van a banán, ami tök jól működik szintén, mert a benne található B-vitaminoknak köszönhetően a hámréteget gyönyörűen táplálja, az A-C-E-vitamin feszes, egészséges, rugalmas bőrfelszínért dolgozik. Összenyomjuk a banánt egy tálkában, egy pici mézzel megkeverjük és felvisszük az arcunkra. A citrom ugyanolyan jól működik, sóval, a reszelt citromhéj egy kis citromlével gyönyörűen szépen tudja kezelni az arcunkat bőrradírként, úgyhogy ezek közül valamelyiket, vagy akár mindegyiket rendszeresen elkészítve már nagyon sokat tettünk a szépségünk érdekében.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Francia finomság következik most itt a recept rovatban. Azt fontos tudni a francia konyhával kapcsolatban, hogy el kell felejtsük azt a tévképzetet, hogy ez valami extrém úri furfang, két falatnyi semmiség, egy kis felhabosított szarvasgombás és szál páfrány, drága ritka alapanyagok, egyáltalán nem erről van szó. A francia konyhának a lényegi része és a nagyszerűség az pontosan az egytál ételekben rejlik. Gondoljunk csak a burgundi marhára, azaz a bœuf bourguignonra, ugye? Az is egy ilyen egytál ételes történet. Tagadhatatlan nyilván, hogy nagyon gazdag a mezőgazdasága, a természettel meglévő bölcsharmónia és a minőség iránti oldhatatlan szenvedélyük valóban jelen van a francia konyhában, de azért a nálunk felelhető nyersanyagokból is nagyon jól elkészíthető a legtöbbjük. Vannak olyan alap ételeik, amiket simán el tudunk készíteni, mi is viszont nagyszerűek a maguk egyszerűségében. Ilyen például a galette, ugye az a teljes kiöllésű lisztből készült nagy palacsinta, amit ők sósan esznek, majd arról is fogok mesélni, de ma egy kist fogunk készíteni. A kis az egy tésztaétel, egy töltött tésztaétel, tulajdonképpen egy lepény. Ez a legegyszerűbb és a legjobban variálható étel. Gyerekek, hogyha megtanuljátok ennek, már bocsánat, hogy legyerekezlek benneteket, ilyenkor én magamhoz is beszélek egy kicsit, szóval ha ennek megtanuljátok a tésztáját, akkor gyakorlatilag akár édesen, akár sosan, bárhol, bármikor el tudjátok készíteni. Ez egy omlós tészta ágyon pihenő, gazdag feltétel megpakolt, tejszínes tojással összesütött lepény. Reggelire, uzsonnára, akár ebédre, akár mondjuk egy szelet, hát szaftos hús mellé, vagy egy sült hús mellé kiválóan működik, de önmagában is isteni finom. Eredetileg vasserpenyőkben készítették, a német határ közelében lévő részén Franciaországnak, és a név eredete is erre utal, ugye a közeli szomszédságra, mert a kis szó a német kuchenből franciásodott, és ma már egész Franciaországban elterjedt és nagyon kedvelt étel. Valójában egy sós pite, amit vegetáriánus, húsos, halas verzióban is el lehet készíteni lazacsal, garnélával, de el lehet készíteni édesen is. A klasszikus kis Lorraine, amely a nevében rejlő régió szülötte, tehát ez jelöl egy földrajzi részt is, viszonylag kevés hozzávalóval operál, van benne jó minőségű húsos szalonna, tojás, magas zsírtartalmú házi tejfel, ugye ezt mindet házi alapanyagból készítették. Ha egy kevés kis hagymát is adtok a szalonnához, akkor már kis elzászi kisről van szó, elzász ilyen kis, azonban, hogyha van benne egy kis kemény sajt is, akkor már megint másféle kis és másféle nevű kis az eredmény. Na, hogy hogyan is készül? Hogyha a tölteléket nézzük, akkor tulajdonképpen ebbe a tölteléket körül ölelő, vagy közé folyó krémbe van túró, krémsajt, mascarpone, többféle reszelt sajt, lehet benne zappehely, a fűszerezéssel is millióféle variációt készíthetünk. Készíthetünk apró pici kist, mint itthon ugye a dióhabos kosárka, csak egy sós tésztával készül. Vendégek számára abszolút ideális, családi vacsorának tökéletes, és higgyétek el, hogyha egyszerre rákaptok, nagyon gyakran fogjátok készíteni, mert nagyon egyszerű és nagyszerű, valóban elképesztő finom tud lenni. Az eredeti alapreceptje a tésztának az 25 deka finom liszt, 7 deka vaj, nem margarin, nem kókuszsír, nem kókuszsír is lehet, nem ugyanaz lesz az íze, de nem margarin kell hozzá, nem egyéb kell hozzá 7 deka vaj, és 5,5 deka sült zsír. Lehet kapni a boltokban egyébként olyan típusú dobozos zsírt, amiben nincsen semmi más, csak valóban a zsír, de sült zsír. Szóval mondom még egyszer, 25 deka liszt, 7 deka vaj, 5,5 deka sült zsír, és 2 tojás. Kikeverjük a lisztet a hideg vajjal, elmorzsoljuk a zsírral együtt, hozzáadjuk a 2 tojást, hogy összeálljon. A tésztát be kell csavarni folpakba, és minimum fél órára hütőbe tenni, egy órára még jobb. Ugye ugyanúgy kell pihentetni, mint a linzer tésztát, mert hogy tulajdonképpen arról beszélünk. És akkor mondjuk itt van egy alaptöltelék, 25 deka a húsos szalonna, 2 hagyma, kell hozzá mondjuk egy deci tejszín és egy deci tejföl, egy deci langyos tej, egy bő marék reszelt kemény sajtna, ez innentől kezdve lehet Grand Padano, lehet parmezán, lehet grüjé sajt, lehet comté, egy kávéskanál fehérbors, egy kávéskanál szerecsendió és 2 tojás, hogyha valaki úgy, mint én nem szereti a fehérborsot, mert egy kicsit a hányás aromája van, legalábbis szerintem bors, de tényleg, akkor nyugodtan használjon fekete borsot. A töltelék, ez a szalonnát és a hagymát össze kell pirítani, a többi hozzávalóval összekeverni, kiszedni a tésztát a hűtőből, lisztes deszkán kinyújtani, belefektetni egy pitetálba. Most ez lehet egy alacsony oldalú jénai, lehet egy hullámos szélű kőtál, ebbe is szokták csinálni, lehet vasserpenyő, kinek mi fér el a sütőjében. A tálat magát nem kell kikenni, mert a tészta elég zsíros ahhoz, hogy a késztétát könnyen tésztát ki tudjuk szedni a formából. Szépen a tésztán formán túllógó felesleges szélét levágjuk, az alját meg kell szurkálni villával, és beleöntjük a tölteléket. A sajtot bele is lehet keverni, vagy rászórni a végén, és ami fontos, 180 fokon 40 perc alatt kell pirulásig sütni. Gyerekek, isteni! Ha kisebb a forma, és magasabb a széle, akkor lehet egy szinte tojás rántotta-szerű belsőt, egy omlet-szerű belső tölteléket készíteni neki sok-sok erdei gombával és aprított olajbogyóval. Ha zöldségesebbekre vágyunk, akkor ott van a cukkin és paprikás kés, aztán ott van a túros paradicsomos kés, aztán ott van, ami csak kék sajttal készül. Leveles tésztát is lehet használni alapként, kész leveles tésztát. Mennyei, és ehhez már tényleg csak a képzelet szab határt, hogy mi mindent teszünk bele töltelénként. Hajrá, ez az aduász! Csak

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: délelőtt Péter Petrával. 98.6 Manna. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Mihez kezdjünk a tészta főzővizével, és miért nem öntik ki a sztárséfek, és miért nem öntötték ki a nagymamáink sem a tészta főzőlevét, főzővizét? Hát ugye igazából nem csak az élelmiszer pazarlás csökkentéséről van szó, vagy a maradék újrahasznosítására, hanem arról is, hogy vannak olyan alapanyagok, amiket méltatlanul mellőzünk a mindennapokban, és igazán nem szép dolog mellőzni őket. A tészta főzővize például ez a leggyakrabban a lefolyóban landoló és elpazarolt finomság, holott valójában a szakácsok legjobb barátja is lehet a rejtett tulajdonságai miatt, úgyhogy most tessék figyelni, hölgyeim, uraim, itt van a titok. Itt van 5 ok, amiért valóban érdemes félretenni, sőt újra felhasználni. Keményítőben nagyon gazdag folyadékról beszélünk, a séfek szerint egy olyan titkos ragasztó anyag, amely képes segíteni például a szószoknak abban, hogy a tésztára tapadjanak és rajta is maradjanak, és ne az legyen, hogy tésztát eszünk, aztán kiisszuk a tányérból a szószt. Úgyhogy ezért például egy kis csészényit mindig erősen ajánlott a szószokhoz hozzáadni a tészta főzővizéből. Aztán olyan tésztaételek esetén, mint a carbonara. A tészta főzővizét szükséges kifejezetten hozzáadni a tojáskeverékhez, hogy sűrű, krémes állagú szószt kapjunk, ne pedig egy rántottát. Azt is kevesen tudják, hogy a hüvelyeseket, így például a babot és a lencsét is érdemes a tészta főzővizébe áztatni. A tészta főzésből származó vizet felhasználhatjuk a levesek készítéséhez alapléként, vagy az alaplék kiegészítéseként, de ha már Nigella Lawsonról volt szó, hogy a sztárséf Nigelláról a szépség rovatban, akkor itt van például ő a kenyér dagasztásához és a tészta főzéséből megmaradt vizet használja, mert azt vallja, hogy ez egyedülálló puhaságot és különleges sejmességet ad a kenyérnek. A tészta főzővizét akár le is fagyaszthatjuk, és ez is egy fontos trükk, például úgy, hogy jégkockatárolóba adagoljuk őket, és így aztán csak elő kell kaptunk a mélyhűtőből, hogy a szükség van rá a főzés során. De ahogy egyébként például a borbásmarcsitól nagyon sokszor lehet hallani, ugye a nagymamák meg a dédik, azok úgy állították össze a heti, vagy akár a havi menüjét a családnak, hogy mi volt éppen a szezonális zöldség, mihez mit ettek, és hogyha mondjuk krumplit főztünk, akkor utána vagy strapacskát készítettek, és a krumpli főzővize maradt meg, akkor utána krumplis gombóc leves készült. Mindent felhasználtak. Szinte nem is volt, tehát a jó asszonynak régen nem volt szemete. Ezért nagyon fontos ez, hogy a tészta főzővizét felhasználjuk, mert bizony, onnantól kezdve, hogy ezt megtettük, egészen biztosak lehetünk abban, hogy már egy nagyot léptünk a környezetvédelem és a helyes gazdálkodás felé. És ugye azt szokták mondani az üzletemberek, meg a pénzemberek, hogy igazából nem spórolni kell megtanulni, hanem jól gazdálkodni. És a jól gazdálkodáshoz hozzátartozik az is, hogy a tészta főzővizét felhasználjuk. De egyébként, ha már itt tartunk, hogy a krumplit főztök, vagy a strapacskát készítjük el, és ugye ezt a krumplis nokedlit szaggatjuk bele a forró vízbe, akkor ott viszont egy egészen kiemelkedően súlyosan sűrű és magas keményítő tartalmú levet kapunk, ami már önmagában is olyan sűrű, hogy vagy rögtön készíthetünk belőle egy tészta szószt, vagy lefagyaszthatjuk rögtön, vagy azonnal csinálhatunk belőle egy gombóclevest, akár egy macesz gombóclevest, akár egy nyírségi gombóclevest, akár máj gombóclevest, mert szinte nem is kell más csinálni vele, mint egy kis fokhagymás rántással majd egy icipicivel meghúzni, hogy még sűrűbb legyen, de akár egy krémleves is készülhet belőle, de hogyha csak beledobunk egy hagymát, zöldségeket, és beleszaggatjuk a gombócokat, azt is meg lehet csinálni, sőt, megmondom őszintén, hogy ez még arra is alkalmas, hogyha csak egy 2 merőkanállal használunk belőle, hogy a paradicsomlevest besűrítsük vele. Nagyon sokféleképpen lehet felhasználni, hogyha az ember egy kicsit tudatos arra, hogy mi van a konyhájában, és hogy minél kevesebb szemetet termeljen.

98.6 Manna FM annap közében jön az állatbarát rovat. Cica gazdik, tessék figyelni, itt vannak azok az ételek, amiket nem tanácsos a macskának adni. Mondhatjuk úgy is, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy tiltott ételek a cicák szempontjával is, ebben az első sorban meglepő módon, mert hogy gyerekkorunktól azt halljuk mindenhonnan, hogy a cicák egyik nagy kedvence a tej, ami igaz, de nem ez a tej, amit mi fogyasztunk. Ugyanis a legtöbb macska laktózérzékeny, vagyis az emésztőrendszerük egyszerűen képtelen feldolgozni a tejtermékeket, ez pedig emésztési problémákhoz, emésztőrendszeri problémákhoz vezethet, főként hasmenéshez. Vagyis hiába sok ezzel kapcsolatos tévhit, ha lehet, akkor ne tejjel, tejföllel vagy vajjal kedveskedjünk a puha talpú kisbarátainknak, vagy ha mégis, akkor mindig válasszunk laktózmentes verziót. Aztán ott van a nyers tojás. Nagyon sokan hiszik azt, hogy a nyers tojás jó lehet a cicáknak. Kétféle okból is érdemes macska szempontból kerülni, tehát hogyha cicákról van szó, akkor azért egyrészt, mert fennáll ilyenkor egy esetleges szalmonella fertőzés veszélye, másrészt pedig a nyers tojásban található egy olyan avidin nevű enzim, ami megakadályozhatja a B7 vitamin felszívódását az állatok szervezetében, ez pedig hosszú távon bőr és szőr problémákhoz vezethet. Aztán ott van a máj. Bárha csak ritkán fogyaszt a cica májat, az nem okoz problémát, azonban, hogyha gyakran előfordul, az már járhat bajjal, mert hogy ugye ha folyamatosan, mondjuk heti szinten, egy nap többször is, vagy több napon keresztül egy héten májat kap a cica, főleg nyers májat, akkor ugye nagy mennyiségben a máj A-vitamin mérgezést okozhat, vagy túladagolást legalábbis, ráadásul csontritkuláshoz is vezethet, mindezek pedig adott esetben akár a kedvenc kis életébe is kerülhetnek, úgyhogy ez semmiképpen se. A másik a hagymafélék. A hagyma minden formában és kis mennyiségben is veszélyes a cicákra, akár fokhagyma, akár vöröshagyma, akár lilahagyma, vagy épp metélőhagyma. Ennek az oka az, hogy a szervezetükben hozzájárul a vörös vérsejtek lebomlásához, ami hosszú távon nagyon súlyos vérszegénységhez vezethet. Ott vannak a gombafélék, egyik fajtával sem érdemes kísérletezni, ne egyen a cica gombát, ugyanis a különböző gombafajtákban található toxikus anyag sokkot okozhat a cicák esetében, akár halált is, úgyhogy ne etessük gombás étellel a cicát. Aztán például nagyon meglepő módon ott van a tonhal. Ez az egyik legmeglepőbb, megmondom őszintén, hogy még számomra is az, mert hogy melyik cica ne imádná a tonhal konzervet. Na hát az a helyzet, hogy ez azért egy fokkal árnyaltabb, ugyanis nem tiltó listás, de mégsem érdemes a cicának adni. Ugyanis, ha emberi fogyasztásra készült tonhal konzervet kap rendszeresen a cica, akkor nagy eséllyel alul táplált lesz. Ezek a termékek ugyanis nem tartalmazzák azt a tápanyag mennyiséget, amire egyébként a cicának szüksége van. Külön hangsúlyozandó az is, hogy nagy mennyiségben fogyasztott tonhal például higanymérgezéshez is vezethet, de természetesen ahhoz minden nap többször tonhalat kell legyen a cica. Aztán ott van a szőlő és a mazsola, ami annyira nem vészes, mert hogy a legkevésbé sem szoktak rajongani a szőlőért vagy a mazsoláért a macskák, de ott van az édesség és a koffein, mert bár a cicák számára nincs lehetetlen, ha a konyhában való kutakodás van szó, nagy lopósok a macskák egyébként, ezt megfigyelhetitek ti is, hogy cicák azok nagyon rafkósak és nagyon ügyesek, hogyha arról van szó, hogy megszerezzék azt, ami a kis fogukra való finomság. Úgyhogy nagyon fontos elzárni előlük alaposan a koffein tartalmú élelmiszereket és az édességeket is. Ez vonatkozik a kávéra, a teára, de a kakaóra és a csokoládéra is. A koffein nagy mennyiségben a cicának az életét is követelheti, a koffein mérgezés tipikus tünetei a szapora légzés, nyugtalanság, szapora szívverés, amit magunkon is tapasztalunk. Jelezhetik egyébként akár izomgörcsök is. Alkohol természetesen kizárt semmilyen körülmények között sem. És aztán pedig, ami még fontos, és tényleg nagyon szépen szeretném megkérni mindannyiatokat, akinek cicája van, hogy ezek mellett még a zsíros nyesedékeket és a csontokat se adjuk oda a cicának. Ugye előszeretettel érkeznek meg kunyerálni, amikor a konyhában készül valami, csirkebőr, stb. Nem kell mindig bedőlni ennek az édes hízelgésnek, mondom én, aki mindig bedőlök egyébként, akkor inkább adok nekik valami olyan finomságot, amit szabad, de a zsíros nyesedékek, a csontok, azok mind veszélyesek számukra, úgyhogy ezeket semmiképpen sem szabad nekik odaadni. Az előbbi komoly emésztési gondokat okozhat, a csontok pedig fulladást, veszélyt jelentenek, úgyhogy ezeket ne. Jobb a biztonság.

0: 98 pont, tehát Manna FM életöröm zene, és természetesen azok között is a leges, legfinomabb muzsikánk, hiszen a friss hírek után indul ez az egyedülálló és különleges zenei óra, a zenei finomságok órája kizárólag itt a Mannán, hamarosan.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év csere garancia.
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen, nordart.hu.
6: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autó kölcsönző.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictus burkolat.hu.
2: Reklám hangzott el.

0: ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diák tüntetések miatt biztonsági okokból ma csak nem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. Pedro Sánchez kormányfő ezt rendkívüli televíziós beszédében jelentette be. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt a Balatonra és a Pécsre tartó járatoknál korlátozásokra kell készülni. Több vonat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait az ajnövényzet takarta. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe, őszi idő lesz. Majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
2: Ebben a különleges és egyedülálló zenei órában, ami most indul, ma is különleges és extra finom muzsikánk, hogy ne csak a hétfőnk, de az egész hetünk jól induljon, már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A csoda muzsikák között a következő a sorban, az egyik személyes nagy kedvencem, de azt hiszem, hogy egész Magyarország kedvence, a rendszerváltás himnusza, az, amit 2024 márciusa óta mindannyian a szívünkben őrzünk. Ez a Mi vagyunk a Grund. Hivatalosan Mi vagyunk a Grund felkiáltó jellel, Dés László és Geszti Péter közöse, a Pál utcai fiúk című musical egyik legismertebb és legmeghatározóbb betétdala, és ahogyan korábban mondtam, a rendszerváltás és egy új korszak dala is. Ugye a dalt Molnár Ferenc 1907-es világhírű regénye, a Pál utcai fiúk ihlete, a történetben a Grund a szabadságot és az otthont jelenti a kisfiúk számára, amit a Pál utcaiak a vörösingesekkel szemben védenek. A zenét Dés László, a szöveget pedig Geszti Péter szerezte, a musicalt 2016 őszén mutatták be, a budapesti Víg Színházban Marton László rendezte a musicalt, és természetesen a mondani való, a klasszikus, ugye nem csak magának a musicalnek, de a dalnak, a Mi vagyunk a Grundnak a legfőbb üzenete, hogy a Grund az nem csupán egy fizikai terület, nem egy üres telek a házak között, hanem egy szellemiség, a hazánk. A fiúk rá jönnek, hogy a helynek a szelleme és az értéke ő bennük él, ők maguk jelentik a Grundot, a közösséget és az összetartozást, ahogyan mi is rájöttünk, hogy a Grund, vagyis Magyarország a magyarok számára, a magyarok grundja, ez az ország, ez a mi szellemiségünk, a mi ősiségünk, a mi varázslatunk, a mi szavaink, a mi történetünk és a mi szabadságunk lehet. És aztán ez így is lett, és így lett. Tulajdonképpen a rendszerváltás himnusza ez a dal. Az elmúlt évtizedekben természetesen nem csak a musical, de a Mi vagyunk a Grund című betétdal is túlnőtt a színház falain, a társadalmi és oktatási demonstrációkon is, és különösen a diáktüntetéseken. A tiltakozás, a szolidaritás és a jövőbe vetett hit egyik legfontosabb szimbólumává, és ahogy mondtam, himnuszává vált mindez. Egyébként érdekes maga a Grund kifejezés is, ami eredetileg németül földet, talajt vagy alapot jelent, de azért a magyar nyelvben sokkal inkább használjuk, vagy használtuk a beépítetlen üres városi telkekre, vagy a szabad területekre, ami a városi gyerekek ikonikus szabad játéktereként, vagy akár sportpályaként, ugye, hogyha a Grund focira gondolunk, így is ismert. Igazából ezt nem lehet természetesen elvonatkoztatni Molnár Ferenc Pál utcai fiúk művétől és a musicaltől sem, de az biztos, hogy 2024. március 15-én a Mi vagyunk a Grund egy teljesen új mélységet, egy új értelmezést, egy új fényt és egy új ragyogást kapott akkor, amikor azon a március 15-én ezt meghallottuk, és onnantól kezdve végig április 12-éig, 2026. április 12-éig másképp dobogott a szívünk, amikor ezt meghallottuk. Mindannyian megértettük akkor, hogy mit jelent a Grund, és mindannyian megértettük azt, hogy mit jelenthetett a gyerekek számára, és valójában a legfantasztikusabb az az, legalábbis számomra, ahogyan ezt én éreztem, hogyha ezt most megoszthatom, hogy mindannyian egy kicsit, mindannyian Pál utcai fiúkká lettünk, és megtaláltuk azt az erőt és azt a ragyogást magunkban, amit összeadva meg tudjuk menteni a Grundot. Számomra és nekem erről szólt ez a dal, és ezt jelenti ez a dal, úgyhogy én végtelenül hálás vagyok Geszti Péternek azért, és Dés Lászlónak is természetesen, hogy ez a dal megszületett, úgyhogy most meg is hallgatjuk, érdemes felhangosítani a rádiót, úgy hallgatni és énekelni velük együtt, hogy álljunk bele, ha kell, bármi jön is el. Mi vagyunk a Grund.
1: Csónakos, itt leszek.
2: Barabás,
3: itt leszek.
2: Nemecsek,
4: itt leszek.
2: Leszik,
5: itt leszek.
2: Richter,
6: itt leszek.
2: Weiss,
7: itt leszek.
2: Csele,
8: itt leszek.
2: Kolnai,
9: itt leszek.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan dal következik, ami időtlen, ami epikus, ami monumentális, ami mindig az ég felé fordítja az arcunkat, ami mindig megszorítja a szívünket, és ami mindig valamilyen érdekes, modern és mégis örökigaz módon deklarálja Jézus létezését, az ő nagyságát és az ő jóságát. A Jézus Krisztus Szupersztár című rockopera musical és musical film talán legfontosabb dala következik most itt a zenei finomságok órájában, a Superstar című, amiről biztosan állíthatom, hogy az ember bárhol, bármikor meghallja, valahogy egy pillanatra kihagy a szíve. Az az erő, az a félelem, az a fájdalom, az a szeretet, az az önfeláldozás, ami egyszerre egyben megjelenik a dalban. A szövegét és a dallamát tekintve az valami egészen elképesztően neme világi. Nagyon-nagyon sok mindent lehetne elmesélni magáról, Sir Andrew Lloyd Webberről, vagy arról, hogy hogyan született meg a Jézus Krisztus Superstar című musical, amiről egyébként az egyik interjújában Andrew Lloyd Webber azt mondta, hogy tulajdonképpen ez egy rock albumnak készült. És nagyon sok helyen és sokszor elutasították, és először az Egyesült Államokban lett nagyon nagy siker. Andrew Lloyd Webber már önmagában is ikonikus zeneszerzőnek számít, szerintem ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy nehéz kiemelni egyetlen alkotását, hiszen ott van az Operaház fantomi, a Macskák vagy az Evita, de mégis a Jézus Krisztus Superstar valamiért egy sokkal erőteljesebb és kihangsúlyozásra vágyó műve, hiszen annak ellenére, hogy már több mint fél száz éves darabról van szó, a mai napig töretlen és hatalmas népszerűségnek örvend az újabb és újabb felnövekvő generációknál is. A 70-es évek elején készült el ez a, mondhatjuk, hogy kultikus mű. 1971-ben mutatták be a Mark Hellinger színházban, a Broadway történetében pedig azóta is az egyik legsikeresebb darabnak számít, és azóta is játsszák, és nem jön ki egyetlen ember sem száraz szemmel az előadás után a színházból. Egy évvel a bemutatása után Norman Jewison filmadaptációt készített belőle, ami elsöprő siker lett szintén, és éppen a töretlen népszerűsége miatt érdekes nagyon, hogy még a karrierje kezdetén lévő Webber eredetileg kísérleti jelleggel írta meg a zenéket Tim Rice-szal, mondom, akivel azt mondtak, hogy ez egy rock album lesz, egy lemezt akartak kiadni, és amikor megjelent ez, Tim Rice, akit magával ragadott a téma és a hangzásvilág, megkomponálta a dalokhoz a szöveget is, és ennek a két ember zsenialitásának köszönhetően létrejött ez a világhírű rockopera, és az egekbe röpítette a pályafutásukat, és egyébként szerintem az is nagyon fontos, hogy sokkal közelebb tudta hozni az embereket Jézushoz. Megtalálja az utat, kinyitja a szívüket, elkezdünk gondolkozni róla, elkezdünk beszélni hozzá. Egy olyan fontos pontja ez, szerintem a zenevilágnak és a hitvilágnak is, amiről az ember minden nap valahogyan másképp kezd gondolkodni, és bárhányszor bekapcsoljuk ezt a dalt otthon, vagy szól a rádióban, vagy bárhol máshol, vagy elkezdjük dúdolni, azonnal százszorosára emelkedik az ember hite, mert Jézusra gondol folyamatosan. Ez a rockopera Jézus utolsó napjait mutatja be Júdás szemszögéből, az ő narratívája miatt egy egészen új megvilágításba kerül az Új Testamentumban olvasható történetek jó része, de ezen túlmenően a darab különböző társadalmi témákat is feszeget, nem is óvatosan, amik viszont azóta sem veszítették el az aktualitásukat, úgyhogy a létjogosultsága 1971 óta igaz és érvényes, úgyhogy nagyon könnyen rezonál bármelyik történelmi korszakkal. Úgyhogy tessék kapaszkodni, felhangosítani a rádiót, vagy hogyha az applikáción keresztül hallgatnak minket, akkor a telefont. Jön a Jézus Krisztus Superstarból a Superstar című dal, az az ikonikus dal, amitől mindenkinek megdobban a szíve.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszi!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.1 FM zenei finomságai között most egy olyan dal következik, ami elrabolja az ember szívét az első pillanatban, amikor meghallja, és amelynek a történetét keresgélve, olvasgatva nem tudtam nem sírva keresgélni, amikor egyre mélyebben ástam bele magam a történetében, mert természetesen az ember közben hallgatja a dalt. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy készítsen elő zsebkendőt, és azt is ajánlom mindenkinek, aki hajlamos a meghatódásra, mint ahogyan én is. Tehát ez a könnyezős fajta, akkor, hogyha autóban van, és felhangosítja a zenét, akkor lehetőség szerint álljon félre, mert hogyha nagyon megtelik könnyel a szeme a daltól, és attól, amit mesélni fogok róla, akkor lehetséges, hogy biztonságosabb egy kicsit félrehúzódni, és nem vezetni akkor éppen abban a pillanatban. Barbra Streisand és a Memory című dal, ami a Macskák című musicalnek az egyik legszebb dala, sőt azt mondanám, hogy a legszebb dala. Úgy gondolom, hogy ennél szebben nem írtak még szöveget, és ennél szebb dallamot még nem társítottak ilyen szép szöveghez. Arról is azzal kapcsolatban, hogy milyen az elmúlás, hogy milyen megöregedni. Akinek van cicája, vagy volt cicája, aki veszített már el cicát, aki nézett végig nagyszülőt, édesapát, édesanyát, rokont, szerettet, bárkit, akit szeret, és lehet ez. Például egy cica is. Méltósággal megöregedni, látni őket, ahogyan átfordulnak aktív, ugrálós, kedves, vagy hogyha emberekre gondolunk, akkor szaladgálós és sütős, főzős lényekből szemlélődő, lassú, méltóság teljes lényekké, akik mintha folyamatosan az arcukat a nap felé fordítva azon gondolkodnának, hogy hogyan telt el az életük, hogy mi mindent tettek, hogy milyen volt az élet, hogy mennyi minden tartogatott számukra, és hogy hogyan tudnak most is a napfény felé fordulni. Csoda, csoda, csoda szép a dal. Érdekességét tekintve egyébként Barbra Streisand előadásában ez különösen gyönyörű. Ami pedig a Macskák című musicalt illeti, ezt nem tudom, hogy tudják-e, hogy a musical T.S. Eliot angol költőnek a Macskák könyve című vers ciklusából született annak idején, természetesen a neves és híres Andrew Lloyd Webber zeneszerzőnek köszönhetően. A musical a londoni West End-en mutatkozott be 1981-ben, azóta játsszák, aztán a 82-es Broadway és a 83-as budapesti premier követte a 81-es eredetit. A Broadway történetének a leghosszabb ideig futó darabja volt, míg Webber egy másik műzikelje, az Operaház fantomja meg nem előzte ezt. A zeneszerző pedig a verses kötetben szereplő verseken túl színházi feldolgozásban Eliot meg nem jelent vázlatait is felhasználhatta és fel is használta. Így aztán több új szereplő is bemutatkozik, akik közül a legnevezetesebb Grisabella. Egyébként maga az elnevezésmód, az ábrázolásmód, a macskák világának a felfedezése, az, ahogyan minden macska karakter gyönyörűen megmutat egy-egy emberi jellemet és személyiségtípust. Egészen elképesztő, ahogyan a párhuzam megjelenik a macskák világa és az emberek világa között. És az a dal, ami az emlékekről szól, amit összegyűjtünk életünk során, ez olyan meseszépen adja át a megbékélést az elmúlással, ahogyan szerintem a méltósággal idősödő emberek és állatok tudják csak ezt a gyönyörű szemlélődést magukévá tenni. Én azt gondolom egyébként, hogy ez tanulható, és például, hogyha figyeljük a dalnak a szövegét, és mondjuk meghallgatjuk a magyar változatot is, mert tökéletesen fordították le egyébként a dalszövegeket, akkor pontosan érteni fogja mindenki, hogy miről beszélek. A Macskák, vagyis a Cats című musicalnek az egyik legszebb dala következik, ez a Memory, Barbra Streisand előadásában, itt a Mannán a zenei finomságok között.

98.6 Manna FM, az örömre hangoló zenei finomságok között a mai utolsó szuper nagy finomság, az azt hiszem, hogy a világ egyik legjobban sikerült dala, egy olyan fajta összefogásnak a gyümölcse lett ez a dal, és ez a We Are The World, amit tulajdonképpen nem is lehet egy-egy művész nevéhez kötni, ha csak nem azt mondjuk, hogy a dalszöveg írói, illetve a producer az, akihez most a dalat köthetjük, hogyha nevesíteni szeretnénk. Ugye jelesül ebben az esetben Michael Jackson, Lionel Richie és Quincy Jones, akik tulajdonképpen az értelmi szerzői voltak ennek a dalnak. Ez az úgynevezett USA for Africa, vagy itthon mondtuk a 80-as években, mert 85-ös a dal, akkor rögzítették, az USA for Africa nevű jótékonysági szupergrup dala. Ilyen illusztris társaságot azóta sem sikerült így összehozni, bár a modern művészek megcsinálták ennek a modern verzióját, Pinkel és a stb. A kortárs énekesekkel, mégsem ugyanaz, azt kell, hogy mondjam, az is szuper, és tök jól sikerült, és nagyon nagyon jó, és nagyon rendben van, és a cél is nagyon jó, amiért ezt újra gondolták, és létrehozták. Ne értsetek félre, de valahogy az eredeti, az örökre ez marad. Az a videóklip, az a 80-as években óriási dolognak tűnő betekintés a stúdióba, az a Werk videó, ami tulajdonképpen az egész videóklip, mint hogyha Werk filmek darabkáiból lenne összeállítva, ugye, ami kvázi ilyen kis kandi kamerával munka közben rögzített kisfilmek. Ami érdekes ezzel kapcsolatban, egy csomó minden egyébként, de ami a legérdekesebb az az, hogy igazából ez nem egy gyökér nélküli ötlet volt, hanem létezett már egy olyan fajta jótékonysági céllal létrehozott és megírt dal, amit Harry Belafonte amerikai színész és aktivista agyából pattant ki, és ez volt a Band-Aid, ugye, a Do They Know It's Christmas című dala, és ennek alapján indult el tulajdonképpen az ötlet hármajuk fejében, Jackson, Lionel Rich és Quincy Jones fejében, hogy Amerikában is kellene készíteni egy jótékonysági kislemezt, hogy ők is segíteni tudjanak. Úgyhogy itt ez nem egy másolat volt, vagy egy plagizálás, hanem az, hogy csináljuk meg mi is. És akkor ennek az lett a következménye, hogy elkezdtek ezen kattogni. Nagyon sok zenész jelentkezett, hogy megírja a dalt, mielőtt Jacksonra és Lionel Richie-re esett a választás, de ez a szerzőbáros volt a legsikeresebb. 1985 elején hónapokon keresztül dolgoztak, és egy nappal a felvétel, a kijelölt felvétel napja előtt fejezték be a dalírást. Michael Jacksonnak a fejéből jött ki az a mondat, hogy We Are The World, és akkor onnantól kezdve kezdte Lionel Richie tovább pörgetni, We Are The Children, stb. Egy klasszikus hangzás és egy klasszikus verze kórus, verze, hit, stb. Tehát ennek egy klasszikus dal felépítése van, most ebben nem menjünk nagyon mélyen bele, viszont a dalszöveg az teljesen egyedivé tette. Tehát olyan szépen adta át azt, hogy például milyen fantasztikus jót tud hozni annak, aki ad, aki segít, az, hogy ő adott és segített, ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen ugye az a szövegben is megjelenik, ha már ugye mindig mondom, napi 4 perc angol is van itt nálam, hogy ahogy mi segítünk, úgy gyógyulunk meg mi is. A saját életünket mentjük meg ezzel a segítséggel. Nagyon-nagyon szép sorok, és nagyon szépen jött össze, és azonnal összeolvadt Quincy Jones szerint is, ahogy annak idején elmesélte, a szöveg a zenével. 1985. február 28-án volt a lemez felvétel napja. Történelmi eseménynek számított a zeneiparban azóta is, akkor is, és azóta is, így helyes. Nem volt még példa arra, hogy a világ és a zeneipar legismertebb zenészeit össze tudták volna hozni egyetlen ilyen alkalommal. Mondom, történt még egy felvétel, ugye a fiatal zenészekkel, de azért az eredő mégiscsak ez. Március 7-én meg is jelent az album, egyetlen kislemezként, és valami hiperóriás sikert aratott világszerte azonnal. Mindenhol a slágerlisték élén állt, és az amerikai pop kislemezek történetének a leggyorsabban eladott lemeze lett. Számtalan anekdota, nagyon sok helyes kisfilm vicces jelenet veszi körbe ennek a dalnak a készítési folyamatát. Például Cyndi Lauper volt, hogy Quincy Jones elmondta az egyetlen, akivel valami probléma volt, nem is egy a felvétel közben, mert ugye Cyndi Lauper akkor még ez a limálos kékre, zöldre, rozsaszínre festett égnek álló frizura, és nem tudom én, 47 karkötő karonként, jobbal egyaránt, és nem tudom én, 17 nyaklánc, és annyira ugye pici a Cyndi Lauper, és ahogy ilyen pipiskedve, ő énekli ezt a va, va, va, va, azt a részt, és akkor ő így föl pipi
kevéskedett, és ira a fülkölbe szorította a kezét, és ahogy bele recegett, és átélte a szerepet, egyfolytában csörgött. Vagy a nyaklánca, vagy a karkötő, úgyhogy többször le kellett állítani miatt a felvételt. De aztán ahogyan látni, hogy tulajdonképpen amikor elkészül a felvétel, egy aféle rögtönzött és egyértelmű és elengedhetetlen afterpartivá változik az egész, ahogyan ezek az emberek beszélgetnek egymással, akiknek nincsen lehetőségük találkozni egymással egyéb iránt, mert folyamatosan mennek, ők is turnéznak, lemez felvételeik vannak, stb. Tehát ez több színpadon és több oldalról volt egy egyszerűen egy csodálatos kezdeményezés és egy egészen egyedülálló produkció. Keressetek rá gyorsan a neten a We Are The World Creep-re, és hogyha a We Are The World-nél megtaláljátok a videókat a YouTube-on, akkor ott lesz egy csomó kisfilm, interjúk, verkfotók, verkfelvételek, kis videók, amik a felvétel közben készültek. Imádni fogjátok azt is, de hát a dal önmagában szerintem az egyik legnagyobb kincse a zeneiparnak, amióta a világ létezik.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül magával vinnie mindenkinek valami érdekeset, újdonságot és hasznosat, és kipróbálja ezt az egészen egyszerű, de nagyon finom ételt, a francia kist. Holnap találkozunk, és addig is Isten éltesse az Aurél és az Attila nevű hallgatókat, meg a pálmákat is. A szülinaposoknak legyen nagy a torta, sok az ajándék, és ami a legfontosabb ilyenkor is, meg mindig is, ahogyan a Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
7: Én, Letúj profilkép.
6: Az Óbudai szigeten?
7: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
6: Aurabay.hu.
8: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
9: Október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
3: Reklám hangzott el.
10: Sok napsütésre számíthatunk. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diák tüntetések miatt biztonsági okokból ma csak nem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolai épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vett.

0: vonat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban is lehetnek kimaradó járatok. A vonatjegyeket ideiglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Az idei aszályos nyár miatt jelentős ókori római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait, az ajnövényzet takarta. A régészek szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb római kori leletére találtak rá Svájcban.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe, őszi idő lesz. Majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatókat, azt is mondhatnám, hogy kanapé on tour, ugye kanapé

0: műsor címe, és mostanság elég gyakran kijövünk a stúdióból. Tesszük ezt most, és itt vagyunk Budán, a Kisrókus utcában, a Prisma Design butik. Mi lesz? Kérdezem Bojti Szilvit, aki itt áll velem szemben, és ruhatervező.
1: Sziasztok, Prisma Designer Store.
0: Na, ez a lényeg. Hozzájöttünk elsősorban azért, mert ugye megbeszéltük a főszervező, hogy a Fixnek elkezdjük az előkommunikációt, hogy április 12-13 egy remek ingyenes esemény lesz a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol te is, mint ruhatervező jelen vagy. De picit nézzünk akkor a dolgok mögé, hogyan lettél te rádiós kollégából ruhatervező? Ugye nem titok, hogy valamikor mi kollégák voltunk. Hát ugye nagy-nagy messzeségben.
1: Igen, én 2011-ig voltam a Jazzy Rádióban műsorvezető. Viszont ezt tanultam, ruhatervezést tanultam a Könnyéipari Műszaki Főiskolán még az elmúlt évezredben. Másfél-két évig dolgoztam a szakmában, és aztán teljesen más csináltam, 10 évig vendéglátóztam Magyarországon és Spanyolországban. És aztán, amikor hazajöttem, akkor lettem rádiós, mondhatni, mert elvégeztem egy képzést, nem végeztem egyetemet ezen a területen. A hangomat szerették a ismerőseim, a környezetem, ezt mindig megkaptam, hogy milyen hangom van, és a Jazzy Rádióban dolgoztam 2006-tól 2011-ig. És aztán ott álltam, szültem egy gyereket, és ott álltam egy 4 éves gyerekkel 40 évesen, hogy akkor most hogyan tovább, a rádióba már vissza nem. Az igaziból nem volt az én világom, nem voltam szerintem benne elég ügyes. Meg beszédhibám is van, elég hangosak az S betűim, ezt biztos hallod. És akkor vissza az alapokhoz. Elvégeztem egy iskolát, Oszkó Zsóka volt a tanárom, ő mai napig a mesteremnek tekintem, mai napig segít nekem, hogyha bármilyen szakmai kérdés felmerül, ő jön és megoldja. Vettem 30 méter anyagot, meg egy interlockot, csináltam belőle 30-40 ruhát, és kivittem a Vampra. Eladtam, és akkor így szépen sorba építkezett 2016 óta, tehát 9. éve. És most már a saját üzlet, 5 magammal bérelünk egy üzletet, és itt vannak a ruháim a Kisrókus utcában.
0: Na, nézzük a ruhákat, menjünk közelebb. Ugye azt mondtam neked, hogy én megnéztem, illetve tudtam, hogy jövök hozzád, hogy nagyon egyszerű letisztult, ugye te ezt mondtad, miközben a kávéztunk, hogy nagyon nemesen letisztult formák ezek és színek ezek tulajdonképpen. Nem szereted a csilicsárét dolgot, tehát hogy ez tiszta narancsárga, ez tiszta zöld, ez tiszta kék, ez egy ilyen tudatos vállalás, nem, hogy ilyen egyszerű letisztult ruhákat teszel ki a vevők elé.
1: Igen, úgynevezett alapdarabokat, ami mindannyiunk gardrobjában jó, ha megvan. Mert ehhez a saját meglévő ruháinkat tudjuk felhasználni. Mert ha egy te általad csiricsárébnak nevezett darabot, olyanok is vannak egyébként, de az alapdarabok azért fontosak, mert minden nőnek vannak ruhái, amiket az én ruháimmal klasszul ki lehet egészíteni.
0: Az alapdarab azt jelenti, laikus vagyok, mondtam neked, hogy ezek minden nőnek a ruhatárban meg kell, hogy legyenek. Ezek típusok, ezek az alapdarabok? Mit jelent ez?
1: Igazából nem meg kell, hogy legyenek, hanem szerintem jó, ha megvannak. Aha. Inkább így fogalmaznék, mert ha van 3, 4, 5 olyan alapdarabod, egy klassz szoknya, egy klassz nadrág, egy kabát, egy szép kardigán, vagy egy tényleg egy alapdarab, akkor, és ez mondjuk egy magasabb áru, mert azt azért tegyük hozzá, hogy ezek magasabb áruak. Ha gondolod, erre is kitérhetünk, hogy miért magasabb áruak. De még ezt a gondolatot befejezve, ha van tényleg néhány olyan darabod, amit mindenhez fel tudsz venni, akkor már megvan mentve a ruhatárad. Mert utána akár egy turkálóban, akár egy fast fashion üzletben, ha veszel hozzá alacsonyabb áron felsőket, kiegészítőket, akkor egyensúlyba kerülhet a ruhatárad.
0: A fast fashion-t mindjárt szóba hozok, hogy arra leszek majd kíváncsi a következő részben, hogy hogyan lehet a fast fashion márkákkal versenyezni. Ugye egy kicsi, igényes anyagokkal dolgozó ruhatervező vagy, ugyanakkor meg itt vagyunk egy bevásárlóközpont mellett ruha-ruha hátán, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű, ez erről majd beszélgetünk. Ha most a zene, aztán folytatjuk a vendégemet. Én vagyok az ő vendége, Bojti Szilvi, ruhatervező, és itt vagyunk a Prisma Design.
1: Mer Store.
0: Köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Kanapé on tour. Ahogy mondtam, elhagytuk a stúdiót, itt vagyunk a Prisma Designer Centerben. Designer?
2: Store.
1: Egyszer meg fogom tanulni, szépen ígérem. Bojti Szilvinél vagyunk, aki ruhatervezés. Ő is jelen lesz április 12-én és 13-án a Fixen, a Független Iparművészeti Kortárs Szalonon képviselteti magát és a gyönyörű alkotásait, a ruhakölteményeket. Ott hagytuk abba, hogy a Fast Fashion-nel versenyezni nehéz. Mit jelent neked az? Mi a Fast Fashion tulajdonképpen, és te akkor te Slow Fashion vagy tulajdonképpen? Most nagyon laikusan kérdeztem.
2: Mondhatjuk, és a Fast Fashion-nel nem lehet versenyezni nekünk. Én azt gondolom legalábbis, és nem is érdemes. Teljesen más a lépték, teljesen más minden, a felfogás, a minőség, az alapanyag használat, a koncepció. Soha nem is akartam velük versenyezni. Tudod, te is biztos, meg mindenki tudja, hogy hatalmas tételben dolgoznak, embertelen körülmények között sokszor dolgoztatják a harmadik világbeli szerencsétleneket. Én magas minőségű alapanyagokat vásárolok, hol külföldről, hol itthonra rendeltetem a kereskedőkkel, szintén külföldről, elsősorban Európából. Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Olaszország, innen származnak az anyagok. A varrónők normálisan, rendesen meg vannak fizetve. Nálam mindenből néhány darab készül méretenként, az anyagtól függ, van amelyikből csak egy készül, van amelyikből több. Nagyon szépen vannak megvarva a ruhák, ez különösen nagyon fontos számomra, hogy még nyanyakorába is egy nő fel tudja venni azokat a ruhákat, amiket tőlem vásárol.
1: Két kolléganővel dolgozol, azt jelenti, hogy az elején azért te magad vartál mindent, nem egyedül. Minden egyes darabot átnézel, átveszel, jól megforgatod, a teszemed mindent észre, azt gondolom, van egy ilyen meó, nem?
2: Határozottan. Az első két évben mindent én vartam. Én szabok, pontosabban az egész munkafolyamatot én végzem, a kitalálás, a tervezés, a szabásmintakészítés, a modellezés, a mintavarrás, majd ha a minta sikerül, akkor a széria elkészítése, a széria az azt jelenti, hogy a méretek, SML, XL, stb. Méretben elkészíteni, majd ezután kiszabom, és a két varrónő kolléga pedig elkészíti őket. Illetve fontos megemlítenem, hogy van egy gyakornokom egy éve, a Panka, akit már nem is szólítanék inkább gyakornokomnak, hanem kollégámnak tekintek. Ő velem van a szabászatban, és együtt dolgozunk.
1: Mm-hmm. Tervezésre visszaerek, anyukám mondja, 70-es években emlékszem, mindig vette a burdát, és akkor ilyen térképszerű szabás minták estek ki belőle. Mostanság is így van, tette, először a fejedben megszületik valami nyilván. Vegyük le, hogy nézzük meg ezt a, erről beszélünk, ez a Hello. Hello, ez nem kabát, ez egy Hello.
2: Jackie. Ez egy Jackie.
1: Hello Jackie, azért Hello Jackie, mert ugye elég érdekes, fekete-fehér alapon, és Hello, Hello, Hello, sokszor rá van írva, és ezt nem is tudom, sötét aranybarna színnel tele van szívecskézve. Tehát ez hogy született például? Ugye itt az anyagot volt meglátni és megszeretni, és abból indultak a dolgok. Ez nyilván, ez így veled szembe jött ez az anyag, és hú, ebből valami lesz.
2: Így van. Bizonyos esetekben, például konkrétan ennél a Hello kabátnál az történt, hogy megláttam az anyagot, ez is francia, uh-huh. Lyonból származik, megvettem az anyagot, és tudtam, hogy ebből nem szabad nagy felületet megalkotni, mert nagyon sok lenne. Tehát valami kicsit. De mivel rengeteg szoknyám van, szoknyát már nem akartam, de talán még az is születik majd, de elsősorban valamit felülre, ami hogy magára vonza a tekintetet. És én egy filigrán alacsony ember vagyok, és sajnos a ruháimban is ebből indulok ki, hogy a hozzám hasonló átlagos testalkatú nőkre dolgozom, és mi mutatna jól ebből? Egy testvonalát követő, csinos, mégis nőies, sportos darab készült belőle.
1: Mi meg nem előzi egy ruhadarab elkészítését először fejbe. Igen, mert ebből, mint téli kabátot csinál, az lehet, hogy sok lenne, mondjuk egy ilyen bokáig érő kabát, nem? Az már nagyon sok lenne.
2: Van itt kitéve az ajtóra, amiket most hoztam be, csíkos kabát ruhákat.
1: Gyere, menjünk oda, nézzük meg. Ez is, itt is a fekete-fehér színvilág meg van vadítva egyfajta színesővel, de igen, ez egy kicsit hosszabb, de ez sokkal letisztultabb, ugye ez a csík, mint a Hello.
2: Igen, és itt pedig a csíkokkal van a játék. Ha megfigyeled, akkor az elejénél keresztben lefelé megy a csík, az aljánál keresztbe szintén, tehát így V-be, az ujja is másképp csíkos, és a gallérja is, és még az eleje is, tehát a csíkok játékát láthatod itt meg személyesülni, vagy manifesztálódni, de például az előbb említett Hello kabát, ez a fazon szerintem már sok lenne, de ha valaki úgy dönt, hogy szeretné, akkor én elkészítem. Nálam ez is van, hogy nem csak az én általam kínált ruhákat lehet megvásárolni, hanem ha jön egy nő, aki azt mondja, hogy hú, neki ez a fazon nagyon tetszik, de más anyagból, vagy más színben, akkor gyerünk, jön a műhelybe, méretet veszek róla, esetleg még választhat egy harmadik anyagot is, és elkészítem számára.
1: Ez a szerencse, hogyha az embernek a riportalanya mondjuk maga is rádiós volt, hiszen úgy festetted le ezt a csíkos ruhát, hogy a hallgatók szerintem látták. Kedves hallgatók, tehát április 12-13 a Fix, a Független Iparművészeti Kortárs Szalon, ott pedig a Vágylema márkát kell keresni, ez Szilvi saját márkája, és lehet vele beszélgetni, pontosan miért jó ez a vásár, majd erről beszélgetünk a következőben, miért jó ez az analóg kapcsolat, túlmutatunk a webshopon, túlnézünk a webshopon, zene, aztán folytatjuk Szilvivel. Good.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Bojti Szilvi ruhatervezővel. Ott hagytuk abba, hogy miért fontos az, hogy vannak ilyen dizájnvásárok, amikor te magad állsz a pult mögött, te magad találkozol a vásárlókkal. Egyáltalán fontos az, hogy kinek adod a ruhákat, tehát ránézel, vagy... Tehát azért, aki ezeket a ruhákat megveszi, ez egyfajta szűrő, nem? Tehát ez, szóval hogy mondjam, ők lehet, hogy nem a plázából öltözik, hanem odafigyel, mit vesznek, milyen anyagból, hogy néz ki, és hogy hány darab jöhet szembe az utcán. Sok nem, ezekből gondolom én.
2: Nem, de a múltkor voltam egy koncerten, és az egyik vendégen az én kabátom volt.
1: Na, ez jó, ez tök jó érzés.
2: Fantasztikus érzés volt, oda is mentem hozzá, bemutatkoztam, mert pont nem én voltam az üzletben, amikor megvette a kabátot, hogy nagyon élveztem. Hogy miért fontos a vásár? A legfontosabb, mert itt találkozhatok a nőkkel, a vevőkkel, az emberekkel, azokkal, akik az én ruháim által a legjobb csajnak érzik magukat a világon, és én ezt meg tudom nekik mutatni. És például, amikor jön egy teltebb nő, aki szeretné egy olyan fazont, ami neki nem előnyös, akkor én azt megmondom neki, hogy ez nem előnyös neked, hanem inkább készítek neked egy olyat, ami előnyösebb, vagy válaszd inkább ezt, mert ez jobban áll. És nekem a vevőim 80%-a a vásárok által lett. Tehát ott ismertem meg őket.
1: Egyfajta stílus tanácsadó is vagy akkor, vagy akkor mersz szólni, hogy ez nem jó, tehát mert merni kell, nem?
2: Mindenképpen merni kell, ugyanis szerintem nem az a lényeg, hogy a ruhámat mindenképpen megvegye valaki, hanem ha már megvette, akkor szeresse azt, és szeresse benne önmagát, és szeressen benne lenni. És ha egy olyan ruhát adok el neki, amiben majd otthon belenéz a tükörbe, és azt látja, hogy hú, ebben nagy a fenekem, vagy hú, ebben nagy a hasam, vagy ez túl rövid, vagy bármi, nem fogja hordani, és soha többet nem jön vissza. Viszont ha egy olyan ruhát viszel, amiben jól érzi magát, én csak ezt mondom, hogy jó csajnak érezd magad abban, amit áll, tőlem megveszel. És ha ez így van, akkor visszajön, és vissza is jönnek.
1: Ugye a White Lemon általában, te nem általában, csak is hölgyeknek készít ruhákat. Lehet, hogy hamarosan fiatal vagy, még te, és előtted az élet, de komolyan. De hogy lehetsz még mi pasik is tudunk valamit találni? Vagy kimondott csak a hölgyekre fókuszálsz?
2: Nagyon jó kérdést tettél fel. Csak a hölgyekre fókuszálok, viszont rendszeresen visszatérő kérdés a vendégeim partnerei részéről, hogy mikor lesz már fiú kollekció, mert hogy a férfi ruhák terén is el kellene olyan egyedi sorozat, mint mondjuk itt a női ruháknál. Nem tudom, mikor lesz férfi, de a fejembe benne van.
1: Kapacitás hiány, vagy ez most neked leköt, nem? Például, és egy-egy darabból mennyi készül, ezek szériák, ezek kifutó, például menjünk a Hello kabátot, vagy a Hello felső részlet vissza, ez gondolom ez az idei szezonnak a slágere, ez meddig lesz?
2: Ebből összesen készült a mintadarab, amit megtartottam, illetve 3 darab, egy S, egy M és egy L.
1: Ennyi.
2: És bejött a múlt héten egy hölgy, akinek hosszabbat szeretne 5 cm-rel, és akkor jövő hétre elkészítek neki egy 5 cm-rel hosszabbat. Tehát eddig akkor összesen 5 darab készült belőle, és maradt még valamennyi alapanyagom. Ezeket mindig megtartok valamennyit, pontosan azért, hogyha egyedi megrendelés érkezik, akkor azt tudjam teljesíteni.
1: Egy-egy ruhának, amikor a fejedbe van, most egy picike ilyen közgazdaságtal, már kialakul a kiskerára a végére, és onnan fejted vissza, hogy ez menet közben alakul, hogy mennyi munkát teszel bele, milyen az anyag, milyen címzár kell hozzá.
2: Ez szigorú matek, ez úgy van, hogy minden befektetett idő, energia, alapanyag, az összeadódik, az kap egy szorzót, és így születik meg a végár.
1: Mennyire nehéz megtanulni, én a feleségemben tapasztaltam a kiötvös művészet gépészmérnökből, hogy az árat kitalálni, hogy el kell tudni merni kérni valami árat. Ez nehéz volt neked is, egy tanulási út volt, egy folyamat volt, vagy ment az elejétől?
2: Nekem szerencsém volt, mert a gyermekem apukája közgazdász.
1: Na, így könnyű.
2: És abszolút matematikai és közgazdaságtani alapok szerint ő írt egy képletet, és oda csak be kell helyettesíteni az Excel táblába a cérna, a címke, az alapanyag, a varrónő, stb. Költségeit, megnyomom az Entert, és kijön egy ár, és aztán az lehet a lélektani határ megtalálása az viszont már az én dolgom. Tehát hiába mondja azt a szám, hogy X, hogyha én azt az X-et soknak ítélem, akkor biztos, hogy nem lesz X csak, hanem kevesebb.
1: Na nem csak a ruhák profik, hanem a háttérország is ezek szerint. Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, hogy kicsit bemutatjuk azt a helyet, ahol vagyunk. Többször nekifutottam a nevének, majd elhangzik helyesen is, de még fontosabb információ az, aki ezekkel a remek ruhákra, most is fogom a Hello, nagyon jó az anyag a különben. Amikor anyagot veszel, akkor gondolom, így megfogod, nem? Először a szám, aztán a kéz.
2: Hát ezt pont nem fogtam meg, képzeld el, egy fantasztikus honlapot találtam az interneten, egy ilyen anyagnagykereskedést, ezek haute couture anyagok, ami azt jelenti, hogy a nagy tervezők már fel nem használt anyagait egy raktárba viszik. De és jó. Ebből összesen 18 méter volt. Nem is tudtam többet venni, megvettem mindet. És oda volt írva az anyagösszetétel, illetve videó van fent, minden egyes 4000 tétel van a webshopban, minden egyes anyagról, ahol a emberke gyűri, húzza, tekeri, lebegteti, hogy érzékelteti az anyagot. És nem csalódtam, hiszen mondjuk anyagismeretet tanultam, tehát ha valami 100% pamut, az vélhetően finom.
1: Na, innen folytatjuk tényleg, de tényleg jó a ruha anyaga, úgyhogy hát akkor nem fogta meg szívét, csak megérkezett. Na, de aztán folytatjuk és bemutatjuk azt a fantasztikus kis helyet, kis üzletet, ahol éppen vagyunk, ahol az egyik tényező ruha, és van még itt más is. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Alright.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ismételten remek zenék után, mert kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Boéti Szilvi ruhatervezővel. Hát a White Lemon szokták volt mondani, de ezt már elkoptatták, megálmodója, kitalálója és megvalósítója, és ezek a remek ruhakköltemények mind az ő fejéből pattannak ki, aztán egyszer csak itt lógnak. Érdemes bejönni ebbe a boltba, ahol nem csak ruhák, hanem hát olyan cipők vannak például, hogy ez, ha ezt férfi ember meglátja az utcán, biztos, hogy utána fordul és a lábát megnézi, már a cipőt megnézi a hölgynek. Ha bejövök, akkor egy ilyen színpompa, talán ez a jelző, ami erre az üzletre jellemző. Kik vannak itt még, és hogy működik ez a bolt?
3: A Prisma Designer Store 9 magyar tervezőt foglal magába. Ha már a cipővel kezdted, akkor innen folytatnám. Illés Kati iparművész készíti a cipőket, egyébként ő is ott szokott lenni a fixen. Egyedi cipők kizárólag méretre készülnek. Kati minden szombaton itt van, és leveszi a méretet a delikvens lábáról, és együtt megbeszélik, hogy mit szeretne. Milyen sarok, milyen orr, milyen szín. Mi Katinál mindent lehet, és egészen elképesztő cipői vannak. Én nagy rajongója vagyok.
2: Egyet, mint rádiós, leírsz nekem, mert olyan megvan az a képesség, hogy szinte lássák. Mondjuk, beszéljünk erről.
3: Beszéljünk arról, az egy fekete magas sarkú bokacipő, hegyes orrú, és bőr, fényes bőr, és körülbelül másfél centi átmérőjű királykék pöttyök vannak rajta. És egészen, és egy nagyon vékony fűzője van, és a fűzőnek a végén is van egy királykék pötty, és
2: alkotás tiszta bőr. Műalkotás szintén. No, de ékszerek, van egy másik ruhatervező kollégát, beengedted a konkurenciát is?
3: Nem kellett beengedni, mi együtt találtuk ki ezt az egészet, ő Gyulai Natália, a 100% Pure ID a márkájának a neve, ő egyedi ruhákat készít. Viszonylag gazdag a palett, tája, rengeteg elképesztő fazon, elképesztő ötletek, ő egy igazi művész. Ő is ott szokott lenni a fixen.
2: Uh-huh. Az ékszerek, ugye rákérdeztem a zenék alatt, de nem ezüst, hanem alumínium ékszerek, de nagyon az egyszerűség diktál itt, ugye, aki a geometriai formákat szereti, talán azt szeretheti ezeket az ékszerek. Kör, háromszög, most nagyon laikusan leírom, mik vannak itt. Igazából ilyenek.
3: Igen, nagyon letisztultak az emse ékszerek. Zentai Emesének hívják a tervezőt, alumíniumból készíti az ékszereit. Remekül passzolnak például az én ruháimhoz, amikor fotózunk, akkor rendszeresen használom egyébként nem csak az ő, hanem a másik két ékszeres kollégám ékszereit is a fotózások alkalmával. Ezen kívül Emese aranyműves is, és megrendelésre készít arany, illetve ezüst ékszereket.
2: Mennyire könnyű mostanság a dolgotok, ugye? Mennyire erős az a vásárlóréteg, aki igényes, akinek van pénz erre, mert ugye picikét azért magasabb áron dolgoztok, de nem is jószal dolgoztok, ezek ennyibe kerülnek pont az anyagválasztás miatt, az egyediség miatt, tehát mennyire vagytok optimisták a jövőt illetően? Tehát van az a réteg, aki ezt a csöpnyi kis csodaboltot eltartja?
3: Hát én a magam nevében beszélhetek csak, hogy mennyire vagyunk optimisták. Én egy örök optimista vagyok. Panaszkodni nincs okom, volt már jobb is, és örülök, hogy most is ennyire olyan, amilyen, és bízom abban, hogy lesz még jobb is. A Covid és a jelenlegi gazdasági helyzet azért eléggé odavágott mindenkinek, nem csak nekünk.
2: Mit szeretsz jobban, itt lenni bent, vagy tervezni ruhát?
3: Az bentlétet, én minden pénteken dolgozom a butikban. A bentlétet azért szeretem, mert ilyenkor találkozhatom a vevőkkel itt is, nem csak a vásárokban, illetve pihenek. Bejövök, megcsinálom a könyvelést, mert magamnak könyvelek, rendezgetem a dolgaimat, tévét nézek, azaz a laptopon nézek valami filmet, pihenek. Ez a pihenő napom, meg a kiöltözős napom, amikor úgy embernek öltözöm, mert egyébként az összes többi napomat a műhelyben töltöm, és azt is nagyon szerettem a munkám, minden pillanatát élvezem. A kitalálástól, a tervezéstől, a szabás, mint a szerkesztésen át a szabáson, túl a varrásig mindent.
2: Na, kedves hallgatók, a kíváncsiak vagytok erre a mindig optimista és mindig mosolyogos hölgyre, ezt én tudom, mert én itt állok vele szembe, akkor a fixen, ugye április 12-én, 13-án a White Lemon asztalát meg kell keresni, és akkor ott beszélgetni, mert hogy hallottalak a rádióban. No, mit kell kívánni a fixát? Az, hogy legyen sok vevő, sok érdeklődő, neked pedig az, hogy hát idővel, hogyha ha átnyargalsz a pasi vonalra, akkor jövök és akkor lebeszéljük, sőt egyszer leszek a modelled és majd kicsit hozzá fogyok, jó? Kedves hallgatók, Boéti Szilvinek köszönöm szépen, hogy beengedett minket, nyitás előtt voltunk itt a showroomban, vagy a butikban, de most jönnek a vevők hamarosan, de április 12-13 fix a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Köszönöm szépen, Szilvi!
3: Köszönöm szépen!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért
4: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütésre számíthatunk, a jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégén. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diáktüntetések miatt biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskola épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott. A kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árva ellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosítására. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő

0: vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Egy picikét cirkuszban megyünk. Én arra emlékszem, hogy a 70-es vagyok. Tehát a 70-es években engem anyukám nagyon sokat vitt a fővárosi nagy cirkuszba. Nagyon szerette, minden új bemutatót megnéztünk. Akkor még rengeteget jöttek a szovjetek cirkuszolni. A magyarok, tudok még híres neveket. Volt jön, aki a sarkára erősített kampóval fogta meg magát, a Axel László, vagy rosszul mondtam a nevét.
2: Axel László, köszönöm. De te voltál.

0: kirúgtott kapu, ne, az a sarka
1: az
0: volt.
1: Az a sarka volt. Na, és akkor ezzel rendezett be, és mondtam a beszélgetésbe Szondai Szandrát, aki cirkusztörténész és költő, és csak annyit jegyzek meg, hogy Szandra egy sajnálatos módon egy légzésjavító készülékkel éli az életét, azért halljátok őt egy picit talán nehezebben. De itt van velünk, ez a lényeg, hogy itt van velünk, itt vagy közöttünk, és itt van a cirkusztörténet is. Na, belecsaptunk a közepébe, hogy én a 70-es években egy gyerekkoromat meséltem el. Azt mondhatjuk, hogy akkoriban volt az állami, hogy hívták akkor, állami cirkuszipari vállalat?
0: Magyar Cirkusz és Varieté vállalat volt, Maciba.
1: Na, ennek egy aranykora volt akkor nagyon sok cirkusz előadás volt. Jó, persze teljesen más volt a körülmény, nem volt ennyi streaming szolgáltatás, nem volt internet, az ember szórakozni akart, színház, mozi, cirkusz, ugye így, no. Azt mondd el nekem, Szanakezes, hogy hogyan akadt be nálad a cirkusz, hogy hogyan is lettél te cirkusztörténész? Gondolom már sokszor elmondtad, de ugye most a mi hallgatónk is kíváncsian várják.
0: Hát én nem voltam gyerekként olyan nagyon cirkuszba járó. Az én szüleim színházi emberek voltak, én abszolút a színházban mozogtam, ott nőttem föl, de egyetemen nagyon elkezdett érdekelni az új cirkusz, tánc és cirkusz kapcsolata, és elkezdtem ilyen előadásokra járni, és aztán a szakdolgozatomat is ennek a témának szenteltem, illetve a doktorira is ezzel a témával vettek föl, és közben pedig 2010-ben megkeresett az artista képző, hogy megyek oda tanítani cirkusztörténetet, illetve...
1: Akkor már hallottak rólad, hogy te egy ilyen nagy koponya lettél a cirkusztörténetben?
0: Igen, igen.
1: Az tök jó.
0: Egészen más, ugye a betegségemből kifolyólag jelent meg akkor rólam egy cikk, azt hiszem a Nőklapjában, és ott megemlítették, hogy cirkusztörténettel foglalkozom, és így kerestek meg, hogy jaj, de jó, hogy van egy ilyen emberke, és aztán az artista képzőnek a történetét is megírtam könyvformájában, mert akkor voltak 60 évesek.
1: Aha. Van egy ilyen emberke, azt mondtam neked valaki, akkor nagyon sokan, akkor nem vagytok, akik cirkusztörténettel foglalkoznak.
0: Hát 2-3 ember az, aki komolyan egyetemi szinten foglalkozik cirkusztörténettel.
1: Egyetemi szinten cirkusztörténettel. Az ember azt mondja, hogy ez egy ilyen könnyed, laza szórakozás már a néző szempontja. Oda megy, produkálják magunkat, tapsolunk és hazamegy, de hát emögött ez sokkal-sokkal több van persze.
0: Ez így van, így van. Igazából a cirkusz művészet az egy nagyon-nagyon érdekes, folyamatosan változó művészeti ág, és ugye nagyon régi gyökerei vannak. Tehát egészen az őskorig vissza lehet vezetni azt, hogy honnan ered a cirkusz. És éppen ezért nagyon, tehát ezer szállal kötődik a kultúrához. Ugye a munkatársam Jó Emese, ő alapvetően etnográfus, ugye ő a múzeumvezető, és őt például erről az oldalról közelített a cirkusz felé.
1: Tehát van, úgy egy múzeum is akkor itt, igaz?
0: Így van.
1: Ez a Magyar Cirkusz Történeti Múzeum talán, ez a neve?
0: Egészen pontosan Magyar Cirkusz Művészeti Múzeum, könyvtár és archívum, mert az a sajátossága az intézményügynek, hogy egyben tartozik hozzá egy szakkönyvtár, ahol azért már több ezer kötetet lehet olvasni 20-valahány nyelven. Illetve van egy irattáruk is, tehát egy levéltár. Aha. Gyakorlatilag.
1: Ez látogatható, kutatható?
0: Igen, kutatók nyugodtan jöhetnek, érdeklődők is van, kutatószolgálatunk, tehát ha valakinek mondjuk a nagypapája artista volt, akkor, akkor írhat nekünk, hogy van-e róla képünk, van-e információk. És természetesen kiállításokat is rendezünk, és sok más.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem Szondai Szandra, cirkusztörténész és költő, majd picikét erről is beszélünk azért. Témánk pedig a cirkusz, a magyar cirkusz, annak története mennyit változott. Zene, aztán folytatjuk Szandrával.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, és hát irány a cirkusz, vissza a cirkusz világába. A vendégem Szondai Szandra, cirkusz történész és költő. No, kortárs költő, azt tegyük hozzá, hiszen itt van közöttünk, hál' Istennek. No, a magyar cirkusz története mikorra datálható, és a cirkusz az első kőcirkusz, úgy hívja, vagy állandó cirkusz, az mindig is a Ligetben volt?
2: Hát állandó cirkusz tulajdonképpen 1876-ban létrejött, de ez nem volt kőcirkusz, ez a Baroccaldi féle cirkusz volt a Városligetben, ez még ponyva és deszka sátor volt, de egészen a 20. század első feléig működött, és aztán egy külföldi cirkuszigazgató, Edward Wolf hozott egy ilyen hullámpárog és vasszerkezetes cirkuszépületet, mivel ő kapott megbízást az állatkerttől, hogy építse fel az állatkert területén belül egy cirkuszt, ami állandó. De ez egyébként szétszedhető volt, és később, amikor Beketov lett a cirkuszigazgató, Beketov bátyás, ő 1908-ban át is helyezte kb. 80 méterrel, és ekkor került ki az állatkert területéről.
1: Ha most is van tulajdonképpen, arra a helyeztem. Ez a mostani épület, ez mikor épült?
2: 71-ben.
1: Hát én 70-es vagyok akkor, igen. Gyerekkoromat akkor még, nekem nagyon nagy hangulataim vannak ott. Emlékszem a jegyszedőnél, mert mindig volt a műsorkatalógus a kezül, amiket szerintem ti azért a gyűjteménybe előfordul, ha minden igaz, nem? Az összes talán, ami a kezemben volt. Ott tettem először burgonyaszirmot, nagyon jók, azt imádtam a cirkusz, hogy mindenhonnan lehet látni, hogy olyan volt a felépítés, ön is a felépítése még. Mikor volt a magyar cirkusznak az aranykora? Van ilyen? Létezik?
2: Azt gondolom, ez a 70-es évek, ez egy nagyon jó időszak, ahogy mondtad. Ugye azt kell látni, hogy a második világháborút követően ugye történt egy államosítás. Igen. És kicsit szovjet mintára átvettük az ottani képzést, illetve ugye ők még a 1917-es forradalom után egyfajta népművészetté emelték a cirkuszt, és nagyon nagy támogatást kapott. Ők nyitottak először például cirkuszmúzeumot.
1: A szovjet cirkusz az nagyon, nagyon népszerű volt itt akkoriban természetesen.
2: Igen, és szovjet állami színvonalú, igen.
1: Magas színvonalú, nagyon jókat csináltak, ugye, tehát ugye akkor is jöttek az állatok, ma már állat nem annyira lehet, erről majd beszélgetünk, azért igen. Hogyan változik az idő, hogyan változik az idő. A cirkusz történész, amikor éppen az vagy, akkor kutatod a történetét, tudsz még valami újat találni a cirkusz történelemben?
2: Én azt gondolom, hogy rengeteg ilyen felfedezésre váró dolog van, hiszen ugye azt látni kell, hogy azért a 70-es, 80-as évekig még a videófelvétel is ritkaság számba ment, vagy hát nagyon nehéz volt, nagyon nehéz mozgóképet találni erről az időszak, vagy az ezelőtti időszakról, tehát csak fotók maradtak fel, plakátok, leírások, elbeszélések, és ezért mindig egy izgalmas dolog azt kutatni, hogy egy előadás, mondjuk a 1930-as években, egy bohócszáv, vajon hogy nézett ki, milyen volt, milyen volt egy műsor, milyen volt maga az egész millió.
1: Hát csak mozgókép ilyen elképzelni, ez nehéz azért, hogy látsz egy bohócot, hogy néz ki, mi a jelmez, az oké, de hogy mi volt a műsor, azt már vagy leírások alapján, vagy
2: nyilván lehet következtetni, tehát voltak akkor is már kritikák, ugye már a vasárnapi újság hasábjain is megjelentek részletes leírások. Nagyon sok nyilván például vannak festmények, pontba mutattam hallgatóknak az Abarovák festményt. Aha. Vagy ugye vannak, tehát nagyon sokan szerették írók is, filmművészek is a cirkusz közegét. Igen. Nagyon sokat inspirálódtak belőle, és nagyon sokszor nagyon is pontosan írták, vagy örökítették meg ezt papíron vagy vásznon. De hát azért, hogyha a tudományos igényességre törekszünk, akkor az azért nem elég, hogy mondjuk Karin Dimit írt.
1: Persze.
2: Hanem ahhoz tényleg alapos kutatás kell, hogy akkor valójában ez a rekvizit hogy nézett ki. Uh-huh. És nyilván ilyenkor vannak tárgyi gyűjteményi anyagok, amikhez még lehet nyúlni.
1: Mert a múzeumban azok is vannak.
2: Így van.
1: Most, hogy mondtad a felvételt, eszembe jutott egy korábbi, és feléd még bennem váltott ígérete, nem tudom, emlékszel-e rá. Én egyszer megírtam neked, de most előveszem a sorba. Én őrült módon gyűjtöm a Super 8-as felvételeket, igen. És ha látok a piacon a Super 8-at, akkor azt azonnal megveszem. Mert most fillérek 1-2000 forintért hozzá lehet jutni egy tekercs, ami egy kor dokumentum. És van egy magyar cirkuszi teljes tekercs, ezt én most itt a nagy nyilvánosság előtt megígérem neked, hogy akkor előveszem a szkennert, fát, vagy fel, de a vászat beteszem, és megkapod akkor digitális formában. Tök érdekes az egész, nagyon érdekes az egész, és neked, mint szakembernek, hát nyilván többet fog mondani, majd erre kíváncsi is leszek majd, ha megkaptad, jó? No, kedves hallgatom, hogy picit én is beleszóltam itt a végébe, elnézést, hogy elvettem Szannától a szót, de még vele beszélgetünk. A vendégem Szondai Szanna, cirkusz történész és hát költő, de erről is hamarosan beszélünk. Zene, aztán folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a beszélgetést, akkor még egyszer megígérem, ez a film, ez meg fog érkezni hozzá. Sőt, a zenék alatt arról beszéltünk, hogy van a múzeumnak is néhány tekercső, hát ha azokat is be tudjuk digizni. No, a te kutatásod azért a cirkusz egészére mutat, tehát itt a családi, privát cirkuszok, ugye vannak olyan familiák, ahova szerintem, ha az ember beleszületik, akkor el van döntve az útja. Te fiam, te nem termékmenedzser leszel, te cirkuszos leszel, nem? Na, ez csak egy, az, ahogy én gondolom a magáncirkuszokat, vagy a család, hogy hívják ezeket?
2: Cirkusz dinasztiákat.
1: Hogy ezeket is kutatod?
2: Így van. Hát igazából a múzeumban, ugye mi, mivel a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, illetve a Fővárosi Nagy Cirkusz égisze alá tartozunk, ezért nagyon sokban dolgozunk együtt. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ugye például a Fővárosi Nagy Cirkusz épületében szoktunk kiállításokat létrehozni, vagy vannak olyan alkalmak, amikor ugye valamilyen közönségtalálkozót, valamilyen kulturális programot készítünk, és akkor ugye ezekre mi is, mint tudományos részleg, mi készülünk. Tehát egyfajta háttérműhelyként szolgálunk, és ezért aztán a kutatásom az gyakran az szerint alakul, hogy milyen feladat adódik egyrészt, másrészt pedig ugye nagy, mivel muzeológus vagyok, ugye, ezért például a felajánlások, a különböző már gyűjteményünkben lévő anyagoknak az adatolása, a kutatása teszi ki a munkák nagy részét. Nagyon gyakran van az, hogy érkezik egy felajánlás.
1: Te érkezik egy felajánlás?
2: Így van.
1: Ezek tárgyak, vagy mik ezek?
2: Tehát például artisták, ha már például a szüleinek, vagy a saját rekvizitjeit felajánlja, a kosztümjeit.
1: De érdekes.
2: Ugye mi azt szoktuk kérni, hogy ne csak önmagában egy valami tárgy legyen ott, hanem akkor fotókat, filmeket, egyéb dolgokat is megkaphassuk, hogy így kontextusában tudjuk ezeket bemutatni, vagy kutatni. Illetve hát igen, tehát nagyon sokat interjúzunk, tehát életúti interjúkat készítünk.
1: Az jó, orál história, az jó, még, ma,
2: van,
1: még ma élő, idősebb, de korábban aktív életében nagyon nagy. Ez jó. És ezek visszatekintetők, megnézhetők, vagy csak nektek ilyen kutatás?
2: Tehát aki bejön hozzák, és ugye azt mondja, hogy szeretném mondjuk a Richter család történetét, vagy az Ádám család történetét kutatni, azoknak tudunk interjúkat, tudunk képeket, műsorfüzeteket, felajánlott tárgyakból, vagy már megszerzett tárgyakból.
1: Ugye, ha be tudok segíteni, és szeretnél itt, én lehet, hogy szeretnék híres cirkuszdinasztiákból, akkor ez a kapu, még az a műsor van, addig neked nyitva van, szólsz, telefon, messenger, stb., hogy akkor bejöhet-e valamelyik cirkuszdinasztiánk a feje? Bejöhet.
2: Köszönjük.
1: És akkor beszélgetünk. Tényleg, mutassuk meg a hallgatóknak ezt az érdekes világot. Mutassuk meg, mondom én, de mennyire népszerű ma a cirkusz? Arra is kiterjed a kutatásod? Tehát ma is olyan telt házak van, ma is olyan nehéz egyet venni a cirkuszra?
2: Igen, tehát kifejezetten jó házak vannak, és a vándorcirkuszok, tehát a magyar utazó cirkuszok is nagyon népszerűek, ugye ők is. Tehát, hogy
1: hány utazó cirkusz van most Magyarországon? Körülbelül nem kell nekem pontos
2: szám. Az igazság, a nagyobb változó, az, akik ténylegesen elindulnak, körülbelül 10-15.
1: Azt hittem, hogy kevesebbet mondasz.
2: Nem, és több is van, de ugye ez időnként változó, kik tudnak egy adott évben elindulni. Ugye a pandémia is egy nagyon nehéz időszak volt számukra. Volt, amikor körülbelül 40-50 cirkusz volt számon tartva, illetve érkeznek külföldről is utazó cirkuszok. De amit még akartam mondani, hogy a cirkusznak a varázsa, én azt gondolom, a máig az a virtuális világ mellett,
1: ez
2: hogy
1: az.
2: Ez élő.
1: Ez az.
2: Az ember oda bemegy, ott illatok érik, hangok, közösség, teljesen más tér van ott.
1: Szakadjunk el a képernyőtől, abszolút, a telefontól néha.
2: És ott tényleg azt látja, hogy valaki 9 méter magasságban egyensúlyoz. És
1: a sarkával, ahogy kijavítottál helyesen.
2: És tényleg le lehet mondani, Ashley. Tehát,
1: hogy ez veszélyes.
2: Ez nem trükk, nem digitális trükk.
1: Nekem mindig volt egy vágyam, hogy mi van, Manézsnak hívják, ahol maga a produkció zajlik, ugye?
2: Így van, Porond vagy Manézs.
1: És hogy mi van a Porond mögött, ahonnan mindig eltűnnek a függöny mögött, és soha nem jutottam, az mindig érdekel. No, a következő részben tényleg még megemlítjük a költészetet, illetve egy picit a cirkusz zenéről is mesélünk, mert szerintem az is egy külön kategória. A vendégem Szondai Szandra, cirkusz történet és költő, vele folytatjuk a kanapét hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Szondai Szandával. Mondok neked egy külföldi cirkusz nevet, ismerős, a Roncalli cirkusz?
2: Persze.
1: Az egy híres cirkusz?
2: Igen.
1: Na, csak azért 1993-at írunk, én Ausztriában dolgozom, mint krupi, akkor még a TV rádió előtt krupi voltam, és vettem egy CD-játszót, nekünk CD-játszó sem volt, de életem első CD-lemeze, a Roncalli cirkusznak a dupla lemeze mai napig megvan, amit aztán mi rengeteg, akkor mi voltunk a Télapó akciócsoport Vadon Janival, Gencsi Attival, és rengeteg zenét használtunk a színpadon. És most a napokban megtaláltam, amikor ugye beszélgettünk arról, hogy jössz, betettem, van még CD-játszom, milyen öreg vagyok már tényleg, és hogy nagyon, nagyon hallgatható zenetet, és ezek oda íródott zenék, produkciókhoz íródott zenék, és nagyon képzett zenészek voltak ott, nem? A cirkuszen az egy külön műfaj, nem? Tehát nem ismert dallamokra, biztos van olyan is, hogy valami klasszikus, de hogy azért vannak írott zenék, például a Roncallinak nagyon remek az albuma, a dupla.
2: Sőt, ugye nekünk van egy kottatárunk, és a kottatárosunk egy olyan szerész, Klöckner Gábor, aki 40 évig volt a cirkuszzenekarának a tagja.
1: Akkor én lehet, hogy én hallottam én őt, ha 40 évig
2: és
1: volt.
2: És valóban ott nagyon magasra kvalifikált akadémiát végzett zenészek dolgoznak, Szakel László a zenekarvezető, és hát a kottatárunkban őrizzük azokat a régi kottákat, amiket ugye az elmúlt évtizedekben használt a cirkusz. Ugye ott nagyon fontos az, hogy ott a zenekar együtt lélegzik az artistával.
1: Igen.
2: Egymást, tehát a zenekarnak kell támogatni.
1: Egy doppergés, egy valami, van, nem? Hát ahogy a produkció diktálja.
2: Valamit beadni.
1: Ja, nem is gondoltam. Meg ugye nem csak a látvány miatt, az élmény miatt is érdekes, tehát egy zenekar van.
2: Igen.
1: Nyilván ma van egy-két családi cirkusz, ahol szerintem felvételül a zene lehet, nem tudom. Tehát zenekart nem tud mindenki megfizetni, de a cirkuszfesztiválon, ha még van ilyen a világon, van, ahogy gondolom, hogy zenekarok vannak, nem? Legtöbb.
2: Hát ugye a Fővárosi Nagy Cirkuszban van a Budapesti Cirkuszfesztiválnak az idején ott valóban a zenekarunk játszik. Vannak nagyobb cirkuszok, ahol valóban utazó cirkuszok közül is, ahol van zenekar. És igen.
1: De jó, na. Pár szót akkor ott, ha már bemutattunk, mert ugye költő is vagy, szerintem hamarosan fogunk találkozni a költészetedről is. Lesz mostanság felolvasó és bemutató valami, vagy a költészete, hogy találkoztál, van-e kettőnek köze egymás, az cirkuszból inspirálódott a művét, vagy totálisan teljesen másról szólnak a verseid?
2: Hát én megmondom őszintén, én alapvetően irodalmára készültem. Aha. Tehát én nagyon erősen, én már gyerekkorom óta írtam, és az első könyvem, ugye, ami a Gerinc műtétemnek a története, volt, ezt 15 évesen írtam, és utána jelent meg nem sokkal. És tehát, hogy én nagyon, nagyon az irodalomhoz lettem bekötve, vagy azt is végeztem. Hát a költészet az egy kicsit ilyen próba szerencse volt, tehát úgy megpróbált, hogy hát, ha ez is megy, aha, vagy valami.
1: És megy?
2: És aztán elkezdtem, és most már harmadik kötet megjelented.
1: Na. Valamit bepotolom akkor, de
2: magam
1: akkor
2: sem értem, hogy de igen.
1: Valamit bepotolom, de akkor legközelebb akkor így találkozunk ennek apropóján. Most próbáltuk most egy picit a cirkuszt mögötti világot a teljesség igénye nélkül megmutatni Szondai Szandrával, akinek az élete egyik részét ugye a cirkusz tölti ki, a másik meg ezek szerint az irodalom. Hát figyelj, legyen még mit kutatni, azt kívánom, kutass sok mindent.
2: Köszönöm.
1: És hogy járjanak az emberek cirkuszba, nem?
2: Így van, mindenkit szeretettel várok, és természetesen a múzeumban is.
1: Azt nem mondtuk, hogy hol van a múzeum. Azt a honlapot is mondhatsz, nyugodtan.
2: Igen, tehát a Fővárosi Nagy Cirkusz honlapján fönt van minden információ a múzeumról is, vagyis hát múzeumi részlegről, ahol ugye hétfőn és keddenként van lehetőség arra, hogy felkeressék a könyvtárunkat, múzeumokat, illetve a museum@circus.hu e-mail címre várunk mindenféle érdeklődő levelet.
1: Na, kedves hallgatók, ha van kedvetek, vagy van emléketek a cirkuszról, és ezt fel kell eleveníteni, akkor irány ezek az elérhetőségek, a cirkusz, a cirkuszonap és a többi, és hát kívánom neked akkor nagyon-nagyon jó egészséget, vagy hogy legyél erős, ezt hadd mondjam hozzá, és hát maradj velünk sok egészség, kutasd a cirkuszt még jó sokáig. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen, én is!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert. A szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütésre számíthatunk. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégén. Fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A város részben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légicsapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Franciaországban a diáktüntetések miatt biztonsági okokból ma csaknem 500 középiskolában továbbra sincs tanítás. A tiltakozások 2 hete kezdődtek, elsősorban a pénz és a tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskola épületek miatt. A demonstrálók 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek. Előrehozott választásokat írnak ki Spanyolországban. A kormány még ma összeül, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott. A kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árva ellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít.

0: Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hidegfront érkezik jelentős lehűléssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek a mikrofonnál, István Dániel, már is indul a hétfő délutáni műsorunk. Az óra sztárjaival kezdünk. Én azt gondolom, hogy a nehezebbik része már a hétkezdésnek mögöttünk van, úgyhogy itt az idő, hogy végre elkezdjük élvezni a hétfőt. Tegyük ezt Robbie Williams-el, Sziával, majd Sádival, vagy Nadal Imbruliával. És ahogy hallottuk, még nagyon sokáig alkalmas az időjárás arra, hogy tegyünk egy jó nagy sétát napsütésben, feltöltve térre a D-vitamin készletet, úgyhogy majd ezt tesszük zenében is. Itt lesz a Walking on a Dream, you know, Walking on the Sun, vagy a Walk Away. Egyelőre Bruno Mars-szal indulunk. Jó szórakozást a mai délutára is nekünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életterem zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, legalább együtt dolgozunk, de már édes a pihenés ahhoz is. Jó szórakozást kívánok, mindjárt majd három Robbie Williams dallal szórakozhatunk. Közben egyébként nézem az SMS számunkat, ha valaki autóban figyeli a kedvenc rádióját és van infója, küldje el nekem, továbbadhassam a többieknek. A számunk hozzá 0677 1986, SMS és Viberes is. Közben pedig az óra sztárjaival foglalkozunk mi itt az éterben. Az egykor itt tégdettel érkezik Robbie Williams, aki azóta

fényes szólókarriert futott be, és róla hoztam néhány érdekességet, amiről szerintem nem is tudtatok. Például Robbie feleségét, Ida Fieldet egy vakrandinak köszönhetően, ezt nem is tudtam, amit a közös barátok hoztak össze még 2007-ben. A téglet egykori tagja nemrég viccesen emlékezett vissza arra a bőruhára, amit Ida a randin viselt, ugyanis az előnytelen szabás miatt Robbie azt hitte, hogy a lány terhes. Azóta a párnak egy kislány és egy kisfia is született. Annak ellenére, hogy Robbie évek óta házas, fiatalabb korában nagy nőfaló hírében állt, összeszűrte a levet többek között Nicole Kidmannel, akivel a Something Stupid című duett során gabajodtak össze, de hódításai között van Cameron Diaz és a Spice Girls két tagja Mel C és Jerry Halliwell is. Sokan nem is tudják, de Robbie Williams tartja a legtöbb eladott koncertjegy és a legtöbb brit zenei díj rekordját. A 2006-os Close Encounters Tour során egy nap alatt több mint 1.600.000 jegyet kapkodtak el a rajongók, amely elég volt ahhoz, hogy az énekes neve bekerüljön a Guinness rekordok könyvébe. Ennek fényében nem csoda, hogy az énekes rekordmennyiség összesen 17 darab brit zenei díjat vihetett haza az elmúlt 20 év során, az első 5-öt még a téglet tagjaként vette át. Aztán a sztár több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármelyik más brit szóló énekes a történelem során. Több mint 70 millió eladott lemezzel a háta mögött 2004-ben bekerült a UK Music Hall of Fame-be, miután megszavazták a 90-es évek legnagyobb művészének. Az énekesnek összesen 13 tetoválása van, a hátán a Beatles egyik slágerének címe, az All You Need Is Love felirat olvasható, egyik csuklóján a téglet logóját viseli, jobb gyűrűs ujjára pedig felesége nevének kezdő betűje van írva, mert állítólag folyton elveszte a jegygyűrűjét. 2007-ben Robbie heves vitába keveredett szomszédjával, a reszkesetek betörőkből ismert Joe Pescivel, miután a popstar focista cimborái elállták autóikkal a szomszéd garázs bejáratát. Pesi egy golfütővel akart az autóknak esni, ám Robbie még idejében megakadályozta a zúzást. Az eset után az énekes engesztelésképpen egy 400.000 dolláros Bentley-t ajándékozott Pesinek. Örülhettek egyébként a rajongók, hiszen tavaly ismét nálunk koncertezett Robbie Williams, most már fejfájító lenne megszámítani, vagy összeszámolni, hogy hányszor, én kétszer biztos, hogy láttam őt. Egyszer a Puskás Arénában, ha jól emlékszem, egyszer pedig a Sziget Fesztiválon, és biztos vagyok benne, hogy jön még, állítólag imádja Magyarországot, hiszen itt is imádja a közönség. És már az egyik streaming oldalon egyébként láthatunk a téglatről egy mini sorozatot. Valaki szeretné megnézni, mi volt a fő oka annak, hogy Robbie elhagyta annak idején a csapatot, és hogy mennyire voltak utána jóban a tagokkal, meg aztán később újból összeálltak vagy sem, egyébként megsúgom, igen, akkor nézze meg ezt a bizonyos alapművet, szerintem rajongóknak kötelező. Na de most három szólódallal érkezik hozzánk, Robbie Williams, már is jön a Let Love Be Your Energy, aztán a Something Beautiful, és a végére a Rock DJ, az életöröm zenék között, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, remélem mindenkinek jól sikerült a hétvégéját. Az időjárás abszolút asszisztált. Nagyon érdekes, hogy ugye ennek az októberi napnak már van egy ilyen nagyon érdekes sugárban érkezés, hogy jó vakítja az embert akár az autóból visszaverődve is, úgyhogy ezt vezetésnél is érdemes kalkulálni, meg jó erős napszemüveget használni még ilyenkor is, mert hogy abszolút erős még az UV sugárzás is. Hát ez még lesz is egyébként egészen csütörtökig, akkor lesz majd egy váltás, így péntekre lehet, hogy csapadék is érkezik végre, és akkor visszaül majd a levegő ilyen 17 fokig, de addig egyébként 25 fokos maximumokra lehet készülni ezen a héten is. Már is Robbie Williams-et egyébként szia váltja, aki Ausztráliából érkezik hozzánk Adelaide-ből. Nem volt nehéz dolga, amikor a pályát kellett választania, hiszen zenész családba született. Édesapja Phil Coulson zenész, édesanyja Loen Furlan művész tanár. A családban itt nem merül ki a művészi véna, hiszen Kevin Coulson színész és zenész, Peter Furlan népszerű keresztény rock zenész, valamint Colin Hay szintén zenész, a Menetwork zenekar tagjának unokahúga is. Szia! Gyerekként Aretha Franklin, Stevie Wonder és Sting zenei stílusából merített, valami nagy hatással voltak rá az előbb említett művészek. Az Adelaide-i középiskolában végzett 1994-ben. Énekesi karrierje a 90-es években indult, mikor is a helyi acid jazz zenét játszó Crisp együttesben kezdett el énekelni. A zenekar két albumán segítkezett, ezek a World and Deal és a Delirium. 1997-ben az együttes feloszlása után Oldie C címmel adta ki debütáló szólólemezét az Austral Flavor Records-nál. A lemez megközelítőleg 1200-as példányszámban kelt el. 97-ben a Crisp feloszlása után Sia Londonba költözött, akkori szerelmét Dent követve. Itt az akkor már népszerű Jamie Rockwai és a Zero Seven háttérénekeseként dolgozott. Utóbbi csapattal 3 stúdióalbumot készített el, és turnéjukon is velük tartott. A Zero Seven együttes 2001-es Simple Things című lemezéről a Destiny című szám a brit kislemezlista 30. helyén végzett. 2000-ben a Sony Music zenei kiadóval szerződött, kiadta első kislemezet Taken for Granted címmel, ami a brit kislemezlista 10. helyére volt elég. Második stúdióalbumát a kiadó szárnyai alatt jelentette meg Healing is Difficult címmel, melyen retro jazz és soul stílusú dalokat vett fel. Az album emléket állít Dennek, aki autóbalesetben vesztette életét. Nem volt megelégedve a lemez promóciójával, így felmondott menedzserének és kiadót váltott. 2002-ben az APRA díját adon dalszövegíróként nyert díjat a Breakthrough Songwriter kategóriában az Aneki Pop Duónak való segítségével. 2004-ben immár új kiadóval adta ki 3. stúdióalbumát. A Breath Me című száma volt a legsikeresebb dal, amely a brit slágerlistákon a 71., Dániában a 19. és Franciaországban a 81. helyezést ért el. Itt még mindig csak bontogatta a szárnyai Sia, és azért senki nem ugrott le a lábáról, amikor meghallotta ezt a nevet, de aztán természetesen jött az átütő siker. A 1000 Forms of Fear vezető kislemeze, a Chandelier, 2014 márciusában jelent meg, amelyel ismét világslágert ért el. 8. lett a Billboard Hot 100-as listáján, és szintén nagy sikereket könyveletett el Európában és Ausztráliában. 2015. januárjáig csak az Egyesült Államokban 2 millió példányban kelt el. Júniusban az Eye of the Needle és a Big Girls Cry kislemezek követték a Chandeliert, majd 2015. januárjában a 4. dallal az Elastic Heart-tal jelentkezett. Az 57. Grammy díját adón egyébként az előbb említett dal című balladája 4 kategóriában is jelölést kapott. Az év felvétel, az év dala, a legjobb pop szóló előadás és a legjobb zenei videó kategóriájában is. Aztán volt az életében rengeteg együttműködés is, leginkább David Guettával, neki egyébként sok slágert köszönhet. Szia! Most 3 szólódnal érkezik tőle, már is indulunk az ő hármasával, itt lesz a Never Give Up. Jó szórakozást hozzá!

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel érdemes kihasználni még a jó időt, abszolút napsütés lesz jellemző egészen csütörtökig, úgyhogy vagy gyalog, biciklivel hazamenni munkából, vagy hogyha távolabb lakunk, akkor érdemes tenni egy jó nagy sétát. Még egyébként annyira nem megy be hamar a nap, úgyhogy ez abszolút lehetséges. Mindjárt megállás nélkül jönnek különben a legjobb előadók, a programajánlatok után majd Emily Sunday. Itt lesz a Highs and Lows.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Csepeli pályát a Daru Dombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, hogy lesz-e változás az időjárásban, az mindjárt kiderül a friss információk végén. Szerintem annyira nem, hogy ne tessünk egy jó sétát iskola vagy munka után. Erre ösztönöznek egyébként a könyvzenei előadók is a következő órában. Minden, ami séta, legalábbis 6 témakörben érkeznek majd. Ezek itt leszünk az Empire of the Sun, a Smash Mouth, a Franz Ferdinand vagy Cher és a Well Hello, ide passzoló témája is. Az óra pedig Jack Johnsonnal indul, ez lesz a One Step Ahead. When it feels like it's all
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Autódarú, Kossvéber!
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
10: Reklám hangzott el.
11: Jövő évi költségvetés volt az egyik fő témája a hétvégi kormányülésnek. Tovább csökkent a Duna vízszintje Budapestnél, folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstopp változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje is. Az Agárdi vízmércén 5 centi alatti értéket mértek a szakemberek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csak nem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott. A tó nagysága jelenleg mintegy 12,9 négyzetkilométer. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április

0: de mi is sétálunk. Már is jön a Walking on a Dream, a Walking on the Sun, a Walk Away, de majd megyünk Memphisbe is, illetőleg részt vezünk egy szomorú sétán a Well Hello-val. Az óra Jack Johnsonnal indul, már is a One Step Ahead, az én nevem pedig István Dániel. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó utat kívánok, hogyha már az a program, ez esetben szerencsések, az, akik már letették a munkát és most mennek hazafelé, viszont várom a közlekedési információkat a 0677098-ra, landoljon nálunk az info, hogy aztán továbbadhassam a többieknek, így legalább kapunk egy globál képet arról, hogy merre felé induljunk vagy sem. Leginkább a Budapestről kifelé vezető utak helyzetéről vagyok kíváncsi. Már is egyébként most nem autózunk, hanem sétálunk. Mindenkinek ajánlom ezt a jó kis programot, amíg így tenyerén hordoz minket az őszi időjárás, lehet a gyerekekkel közben gesztenyét gyűjteni, vagy leveleket, azt is csináltuk gyerekkorunkban, emlékszem, egészen ilyen gyerekkori élmény, amikor ugye lenyomatot készítünk az őszi falevelekkel, de hát, hogyha szimplán csak magunkba szívjuk a D-vitamint, az is tök jó, ehhez asszisztálnak már is a sztárjaink, akik szintén sétálnak majd a következő, hát szűk fél órában, már is az Empire of the Sun, és az egyik nagy-nagy sikerük a Walking on a Dream, de benéz hozzám, hogy a Smash Mouth, illetőleg a Franz Ferdinand formáció is. Hát ez a bizonyos Walking on a Dream egyébként a legsikeresebb albumuk címe is volt. Tulajdonképpen hazájukban, Ausztráliában egyébként több dallal is megmászták a slágerlistát, de kétségkívül ez volt az átütő album, ami egyébként például a We Are the People-t, vagy ezt a bizonyos slágert tartalmazta. Nem is csoda, hogy 2009-ben a BBC már a jövőt meghatározó együttesek és előadók közé sorolta őket. Akkor azon a 10-es ranglistán Lady Gaga és Laru is ott volt, és őket mind-mind megelőzték a Empire of the Sun tagjai. Többször jártak egyébként a Sziget Fesztiválon is, hát hogyha valaki jegyet vált az ő előadásukra, akkor garantált egy ilyen jó kis színpadias hangulat, hiszen nagyon nagy hangsúlyt fektetnek egyébként a fellépés vizuális részére is. Azt hiszem, hogy a Smash Mouth érkezik, hát őket mindenki egyébként a Shrek című rajzfilmmel azonosítja, kétségkívül egyébként az All-Star-nak vagy az I'm a Believer Monkeys feldolgozásnak köszönhetik a nagy-nagy sikereiket, de már a 90-es évek közepén, elején is aktívak voltak, és szerintem, amikor megszületett

Az első átütő sikerük az ez a bizonyos dal volt, úgy nagyjából 97-98-ban, a Walking on the Sun. Nagyon jó hozza azokat a stílusjegyeket, amik aztán később is elemezték az együttes zenét, de ez volt az első nagy átütő siker, nekünk abszolút témába vág a napon való sétálás, úgyhogy már is ez érkezik. A végére pedig majd jön hozzánk a Franz Ferdinand formáció, akik azért egy meglehetősen alternatív zenét játszó csapat, többször megjárták ők is a Sziget Fesztivált, azért is szeretem őket invitálni a Manna FM-re, mert ha jönnek, az mindig egy ilyen zenei unikum, igazi különlegességnek számít az ő összes lágerük. Már is a Walk Away érkezik, egyébként magukat rock együttesnek sorolják be. 2001-ben alapították őket, akkor két jó barát, Alex Capranos és Bob Hardy a skóciai Glasgow-ban dugták össze a fejüket, hogy valamit össze kéne hozni, és aztán természetesen bővült a csapat. Csatlakozott hozzájuk Paul Thompson és Nick McCarthy, így alkotva meg a Franz Ferdinand végső felállását. A zenekart Habsburg lotaringiai Ferenc Ferdinand főherceg után nevezték el. A sikerüket az Interpollal, a Hot Hot Hittel közös őszi miniturnék, valamint első kislemezük a Dance of Pleasure hozta meg. Később aztán jöttek hozzánk a Sziget Fesztiválra, addig már igen hogy zenei repertoárral rendelkezve. Az egyik zászlós hajója ennek a repertoárnak a Walk Away, ami majd érkezik harmadikként, de a séta egyenlőre a Walking on a Dream-mel indul, itt a 98 pontak Manna FM-en.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the...
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, remélem mindenkinél jól sült el a hétvége, fel tudott egy picit töltekezni, aztán újult erővel csapjon bele ebbe a hétbe. Hát a nehezebbik részén már szinte túl vagyunk, aztán ez a hét a jövő hét, és utána hosszú hétvégénk lesz, hiszen dübörög az október 23-a, nagyon közeleg, az majd péntekre esik, úgyhogy ott lesz egy hosszú hétvége. Hát a november 1-e is ugye munkaszüneti nap lenne, de most vasárnapra esik, úgyhogy ott nem lesz ebből hosszú hétvége. Remek program lehet még itt kihasználva az utolsó néhány őszi napot, hogy sétáljunk egy jót a napsütésben, még azért annyira durván nincsen hamar sötét, bár úgy tényleg észlelhetően rövidebbek a nappalok, de szerintem munka után még beleférhet egy jó kis séta, már is a sztárok is erre buzdítanak minket. Jön a Walking Free, a Walking in Memphis, és aztán a szomorú séta hamarosan. Az első slágert Mika Tyler hozza el hozzánk, ő amerikai kortárs keresztény előadó. Többször elmondtam, a Manna FM egyébként nagy hangsúlyt fektet erre a zenei stílusra, hogy külföldön ennek óriási kultúrája van. Komplett rádióadók alakultak arra, hogy népszerűsítsék az amerikai keresztény zenét, és ez annyira elterjedt lett a dolog, hogy a Billboardnak van ide passzoló saját slágerlistája is, illetőleg külön ebben a kategóriában Grammy díjakat is osztanak. Hát ennek a műfajnak az egyik nagy-nagy műfejlője Mika Tyler, aki egyébként nagyjából keresztény pop zenét játszik, több albuma is volt, igazán sikeresen mászta meg ő is a slágerlistákat. 2013-ban, 20-ban is megjelentetett új albumot, mindjárt az egyikről választottam le azt a dalt, ami érkezik hozzánk a Walking Free témába vág. Aztán majd Sár érkezik hozzánk, érdekes módon ezt a Walking in Memphis-t mindenki neki tudja be, pedig ez egyébként egy feldolgozás láger, eredetileg Mark Cohn vitte sikerre, nekem az ő verziója is különben nagyon tetszik, de Sár kellett ahhoz, hogy aztán a slágerlistákra felkerüljön ezzel a dallal Sár is. Róla egyébként az a hír terjedt el néhány év, hogy életrajzi film készül az életéről, méghozzá nem is akár kikkel, a Mamma Mia és a Forrest Gump alkotói készítették volna, vagy talán készítik Cher életrajzi filmjét, ami a 75. születésnapján jelent volna meg. Hát igazából ez elmaradt. Én azért reménykedem, hiszen hogyha valakinek lehet az életéről filmet készíteni, az Cher nagyon régóta tolja, mai napig aktív, mindig felhívja az extravagáns megjelenésével is magára a figyelmet, általában fiatalabb párokat választ. Hogy a magánéletben ez manifestálódott kapcsolata, vagy csak ezekre az átadókra, előadásokra megy ezekkel a fiatal fiúkkal, ezt nem tudom, de kétségkívül ez is fiatalon tartja Sert. Úgyhogy lesz a film, azt nem tudom, ahogy van friss info, majd mondom. És aztán majd a Well Hello érkezik, és a szomorú séta, hát ők 2014 óta léteznek, nagyon durva, ugye akkor az egész nyár az első nagy sikerüktől a Rakparttól volt hangos, és aztán vitték tovább ezt a vonalat az Apu Vedd Meggel. Egyébként Fluor Tomi és Diaz alakítják a formációt, a mai napig aktívak, nagyon szereti őket a közönség, hát már nagyjából egy generáció felnőtt egyébként ezen a bizonyos Rakparton, úgyhogy eléggé tele volt Fluor Tominak és Diaznak az idei fellépő listája a nyár. Gondolom ősszel sincsen pihenés, szereti őket nagyon a közönség. Azt hiszem ez a szomorú séta egyébként a Covid járvány ideje alatt készült el, de hangulatában nagyon jó, úgyhogy nekünk abszolút témába is vág. Ezzel zárjuk majd a sétafigát, de egyelőre a Walking Tree-vel indulunk, és Mika Tylerrel itt a 98.6 Manna FM-en.
2: The verdict was guilty, case closed, the end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke, sétáltunk, mondhatnám a lustábbaknak, hogy ezzel a testmozgás letudva, de én azért tényleg azt javaslom, hogy mindenki tegyen egy jó nagy sétát, mert hogy remélhetőleg már nagy szükségünk van rá, majd az első is megérkezik a hétvégére, és már alig érjük majd a 20 fokos maximumot. Megállás nélkül jönnek a legjobb zenék, programajánlatok után majd Tom Gregory folytatja.
1: Ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
1: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A budapesti Bábszínház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színházvilágát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-ig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin Mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hippolyta lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolva és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a Kreatív Filmhíradók programot beszélgetés követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenike, mindjárt délután 4. Jó pihenést, ha már abból jut, vagy jó utat hazafelé. Már is indul egy újabb óra, majd két igazi bomba zenész garantálja a jó hangulatot. Ők lesznek az óra sztárjai, teljesen két más stílust játszó hölgyről van szó, úgyhogy változatosak leszünk. Jön majd Sáde, aki hát vezetéshez egyébként egy mértéktartó pohár borhoz és egy kátvízhez is remek muzsikát hoz. Ő tényleg egy igazi unikum. A Smooth Operator vagy a By Your Side is érkezik tőle, de őt még majd megelőzi Nadal Imbruli a szintén három slágerrel. Itt lesz majd a Torn. Egyelőre Tylával indulunk, már is Solo Border.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi szaktó kölcsönző.
6: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
9: A jövő évi költségvetés volt az egyik fő téma a hétvégi kormányülésen. Ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásának emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós pénzek felhasználásának lehetőségét, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csaknem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak. Az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medvetámadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Manna délután.
11: Újabb óra indul, a mikrofonnál István Dániel, hello mindenkinek. A mikrofonomat egyébként passzolom mindjárt az óra sztárjainak. Két hölgy.

Itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt érkezik Nadal Imrüli ármasa, ő az óra egyik sztárja. Közben egyébként SMS-ünk 0677986, én nézem a falat még ebben az órában, hogy segítsek a többi hallgatónak, hogyha valakinek van információja, tud valami olyasmit Budapestről kifelé menőleg, vezetőleg, ami a többieknek is hasznos lehet, küldje el, hogy aztán átadhassam nekik. Tehát a számunk hozzá 0677986. Na de most fókuszáljunk Nadal Imruliára. Ő az ausztrálok nagy büszkesége, ott van egy sorozat, évek óta megy, hogy jelen pillanatban megy, azt nem tudom, a Szomszédok című, de rengeteg sztárt köszönhetünk neki. Ott szerepelt például a Kylie Minogue, Danny Minogue, Jason Donovan, hát maga Kylie és Jason ott találtak egymásra, aztán jó ideig együtt is voltak, és maga Nathalie Imbruglia is itt bontogatta a szárnyait. Hát először, amikor szerintem az ő nevét megismertük, az nagyjából a Torn című dal kapcsán lehetett, ami egyébként legmegdöbbentőbb értesülésem szerint nem is az ő saját dala volt, hanem egy Edna Swap dal, ennek a feldolgozása tette világhírűvé. Hát nagyjából még 97-ben, akkor jelent meg a Left of the Middle című nagylemeze. És hát nagyon bírtuk, mert tényleg egy ilyen klasszikus, ahogy az angol mondaná, Next Door, a szomszéd lány volt, ilyen nyúlt kardigánban, egy ilyen hoodie-ban, bő nadrágban veszekedett, vagy vitázott valami miatt a párjával a Torn videoklipjében, ez a klasszikus tépet, rövid vaxolt haj, hatalmas kék szemek, abszolút a kor egyik szexbomba lenyomatának tettem Nadal Imbruglia-t, és hát ő szépen ki is használta egyébként, legalábbis egy darabig. Összesen egyébként 7 millió példányban kelt el ez a bizonyos tornos lemez, a Left of the Middle, későbbi további 5 albuma jelent meg, összesen 3 millió eladott példánnyal, és hát azért el is ismerték az ő karrierjét. Van például 8 Aria díja, 2 Brit Awards díja, egy Billboard Music Awards díja és valamint 3 Grammy jelölése. Több filmben is látható volt, ezt talán kevesen tudjátok, hát a Neighbors az talán nekünk úgy Magyarországon nem sokat mond, viszont látható a 2003-as Johnny English című akcióvígjátékból is, mint Lorna Campbell titkos ügynök, emellett a 2009-es ausztrál filmnek, a Close for Winternek is főszereplője volt.

és hát modellként is hamar felfedezték, nem csak én, hanem a nagy cégek is, a L'Oréal és a Gap reklámarca is volt, különben aktivistaként is tevékeny. 2010-ben az Ausztrál X-Faktor második szériájának egyik mentora is volt. Aztán nézzük a párjait, ők is híresek. A 90-es évek végén a most óriásit menetelő jó barátok sztár Rosszal, David Schwimmerrel volt együtt. 2003-ban össze is házasodott Daniel Johnsal, akit a Savage Gardenből ismerhetünk. Ez a házasság nem tartott sokáig, és 2019. július 24-én jelentette be, hogy első gyermekét várja. Huga Laura Imbruglia szintén énekes dalszerzőként tevékenykedik. Nemrégiben készítettek Natalie-val interjút, és nagyon igazából aktivistaként tényleg jelen van, tehát jó dolgok mellé áll, de most teljes mértékben gőzerővel a gyerekneveléssel foglalkozik, úgyhogy én szerintem olyan sok új dalt most nem fogunk tőle hallani, de amit idáig lepakolt az asztalra, az tényleg egy korlányomat, és jó hozzá nyúlni, mert jó zenékről van szó. Természetesen az ő hármasából kihagyhatatlan a nagy bomba siker, az Edna Swap feldolgozás, amivel felbukkant és betört a popvilágba. Ez lesz a Torn, aztán jön a Wong Passion, és végére a Shiver, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.0 FM, illetően Zolikei útot hazafelé, a lenne közlekedési információ, ma is vevő vagyok a többiek nevében ezekre, hogy aztán továbbatosan neki küldjétek a 077-0986-os SMS és Viber számra, miközben az órai sztárjai érkeznek, akik mindig hármat muzsikálnak, már is elsőként jön Sade Adu.
1: Ibadan, nigériai származású, brit dalszerző, különben jazz és pop énekesnő, nigériai apa és angol anya gyermekeként nőtt fel Nagy-Britanniában, mielőtt 1984-ben a róla elnevezett csapattal a Channel 4 csatorna The Tube Variety műsorában debütált volna, két funky együttesben énekelt. 1986-ban szerepelt az Absolute Beginners filmben és a Szappan operában is. Jellegzetesen érzelemdús, füstös althangja van. A népszerű Beat Sade együttes énekesnőjeként ért el a legnagyobb sikereket a 80-as, 90-es években. Együttesével egyébként 2002-ben Grammy-díjat kapott a Lovers Rock című albumáért a legjobb vokális poplemez kategóriában. A Sade tagjai Stuart Matthewman, Paul Denen és Andrew Hale. Legkíresebb albumuk a Diamond Life, amely bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe is. Ez a korong második helyezést ért el a brit albumlistán, illetve 1985-ben megnyerte a brit díjat is a legjobb angol album kategóriában. Ezen kívül még 5 stúdióalbumot dobtak piacra, még 2 koncertalbumot, 2 válogatás lemez, 5 videóalbumot és 2 középlemezt is megjelentetett az együttes. 2011-ben oszlottak fel, de karrierjük alatt már többször is feloszlottak. Először 82-től 93-ig működtek, majd 99-től 2001-ig, végül 2008-tól 2011-ig. Egyébként január 16-án ünnepelte a születésnapját Sade Adu, négyszeres Grammy-díjas nigériai brit énekesnő. Szülei Londonban találkoztak 1955-ben, akkor házasságot is kötöttek, majd hamarosan Nigériába költöztek. Sade alig volt 4 éves, amikor elváltak útjaik, anyja bátyjával együtt magával vitte Angliába. Nagyszülei nevelték fel Colchester mellett, 11 évesen került vissza édesanyjához. 10 évesként amerikai soulzenét hallgatott, főként Curtis Mayfield, Danny Hathaway és Bill Withers muzsikáját. Hétvégenként a Rainbow Theater nevű zenei klubban dolgozott felszolgálóként, és a Jackson 5 fellépése teljesen magával ragadta. Leginkább a közönség nyűgözött le, sokkal inkább, mint bármi, ami a színpadon történt, nyilatkozta. Gyerekek, anyukák, kisbabákkal, idős emberek, feketek, fehérek, mind ott sorakoztak a színpad előtt. Ez az a közönség, akikre mindig is hatni szerettem volna, nyilatkozta később. Mégsem gondolta, hogy a zenét válassza élethivatásként, a divat szakmában akart boldogulni. Művészeti iskolába járt, rövid ideig modellkedett is, míg nem 2 korábbi iskolatársa megkereste, hogy segítsék ki induló zenekarukat háttérvokállal. Rettegett a színpadon éneklés közben, de legnagyobb meglepetésére a dalszerzést élvezte, többek között Stuart Matthewmannel, a Pride szaxofonistájával. 2 évbe telt, amíg úrrá lett színpadi remegésén, de elhatározta, hogy olyan természetesen fog énekelni, ahogy beszél. A Smooth Operator című dalt már szólóban énekelte. Jellegzetes füstös hangja felkeltette a lemezcégek érdeklődését. 1983-ban Matthewmannel kiváltak a Pride-ból, magukkal vitték a billentyűs Andrew Hale-t és a basszusgitáros Paul Spencer Dent, hogy Sade néven újra csapatot alakítsanak. Első kislemezük a Your Love Is King 1984-ben bekerült a brit slágerlisták első 10 helyzetje közé, ezzel Sade és csapata élete örökre megváltozott. Az énekesnő nyugodt, visszafogott, elegáns muzsikája, egzotikus, könnyed és kifinomult megjelenése az évtized legstílusosabb énekesnőjévé avatta.
0: És akkor jöjjenek a dalok, ahogy ígértem, már is szól a legnagyobb siker szerintem a Smooth Operator, aztán majd a Feel No Pain, a végére pedig a Sweetest Taboo, Sade 3-asában a 98.0 FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel maradnak egyébként a jó muzsikák, csak most már nem hármasával jönnek ezek egy előadótól, hanem össze-vissza mindenki szólózik, de a legjobbak. A program ajánlatok után például Jessie J, Miley Cyrus, Price T.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A 98 pontat Manna FM életörömzenéket játszik, szerintem bomba hétindító délutánunk volt, holnap találkozunk legközelebb, István Dániel viszont most búcsúzik, tehát holnap 2-kor jövök, addig is jó szórakozást, jönnek az életörömzenék mindjárt.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
8: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
9: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozijegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Reklám hangzott el.
11: Küzzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5000 forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csak nem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medvetámadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695.000 látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
5: Manna itt.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
3: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
2: Our Savior is on his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolíd virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Ritkítják a medveállományt Romániában. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csak nem 860 nagyvad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medve támadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul. Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited. So nobody can claim me. It's got my name. The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Belépőddel ót is mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklám hangzott el.
7: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát. Rekordszámú látogatóba zárta a szezont a Budapest Park. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Az NVVH elnökének, Unger Annának egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután egyelőre nincs megállapodás, a kamatstop változatlan feltételek mellett fennmarad. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak. Siklós Gabriella hozzátette, a Paksi atomerőmű működése a következő időszakban is biztosított. Aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tévő törvényt a román államfő. Itt csak nem 860 nagy vad kilövését engedélyezik, 110 medvét pedig akkor lehet levadászni, ha emberi életet veszélyeztet. Nikos Urdán augusztusban visszaküldte a parlamentnek a jogszabálytervezetet, miután alkotmányossági kifogást emelt ellene. A szakemberek szerint a medvék Romániában jelentősen túlszaporodtak, az egyedszám 10.600 és 12.700 közöttire tehető. Az elmúlt években nagyot nőtt a medvetámadások száma az országban. Rekordszámú látogatóval zárt a 15. szezonját a Budapest Park. A szabadtéri kulturális helyszín idén több mint 695 ezer látogatót fogadott. A jubileumi évadban a szervezők célja a feltörekvő előadók bemutatása volt. November 28-ától újra megnyílik a korcsolyapálya, a 2027-es évad pedig április 22-én indul.
0: Időjárás.
7: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hidegfront érkezik jelentős lehűléssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy megtörtént eset, kedves hallgatók, valamelyik nap hajnal 1:30-kor az egyik barátom és társasága felhívott telefonon, hajnali 1:30-kor. Már nem volt szomjas a csapat, és átadta a telefont az egyik barátomének, aki azt mondta, hogy mennyire imádja a Bőség Kosarat című műsort, mert mindig kimegy a piacra, és ott beszélget emberekkel. Jó volt ezt hallgatni még akkor is, hogyha tényleg 1:30-kor hajnalban történt a hívás. Tudjátok, az igazi Bőség Kosara az olyan, hogy kimegy közétek a piacra, és ott beszélget

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk a hús.
2: Igen.
1: Van az a mondás, hogy húst hússal. Tetszik olyan embert ismerni, akire ez a mondás ráillik?
2: Hát én olyat nem ismerek, mert általában minden családba eszik a húst, meg szeretik is, meg hát ez a mindennapos. A betevő falatunk a hús. Lehet mondani úgy.
1: Ha megkérdezem, hogy az ön háza, vagy az önök háza körül hányféle fajta hús szaladgál, éldegél, tehát milyen jószágok vannak magyarul?
2: Honnét kezdem, vannak hízók, van bornyú, van nyuszik, hát most ebben az évben nincsen kacsa, meg liba. Azelőtt szokott lenni, de most csak ezek van, meg tyúkok.
1: Melyik az ön kedvenc húsfajtája, amit a legjobban tetszik szeretni?
2: A disznóhús, meg a csirke.
1: A disznónak melyik alkatrésze?
2: Mind.
1: Hát van, csak van kedvenc azért, de kedvenc az mindenkinek van.
2: Hát karáj.
1: Drága Juliska, meg a tarja. Miben különbözik manapság a háztáji hús, füstölt hús, májások, tehát hús és húskészítmények, mint mondjuk, amit az ember a hentestől vesz? Van-e valamiféle különbség?
2: Van különbség. Amit mi meg fölnevelünk kukoricával, darával, a hízót is, az annak párja nincs. A csirkecombot is, most vettem éppen 20 darab csirkét, olyan kisebbeket, amit csak kukoricázok, és a saját szükségletünkre, amit levágok. És annak párja nincs. Azt másnap is olyan elfogyasztható, de azért ezek a vettekben van egy kis olyan, hogy érezni rajta a tápot.
1: És egy kezdet egyszer voltunk, mi disznó, nagy disznóvágó csapat vagyunk, és elmentünk Nagyorossziba, ott a hölgy, aki a disznót vágja nekünk, mondta, hogy vigyünk már egy pár szelet húst, mert hogy nem lesz elég, amit ő vágott.
2: Igen.
1: És vittünk hentestől vett húst, és abból annyi, de annyi víz sült ki, összeesett minden, amit ő adott. Hát az meg majdnem, hogy olyan maradt, mert más is volt egy kicsit. Na ennek mi lehet az oka, hogy vízbe áztatják, felvizezik? Majd megkérdezzük a hentes uraktól is ezt az egészet, de ön szerint?
2: Én szerintem az, hogy tovább áll az a hús. Mert ahogy tovább, úgy, ahogy áll a hús, az maga vizet enged, a hús. És azért azt mindig, hát azt ki kell törülgetni a tepsi alját is, mert azt mindjárt én

0: Hogy levágjuk a disznót, két óra hossza, amikor már rálátom, hogy hűl a hús ki, akkor manzácskózzuk is be, frissen. Annak az a izéje, hogy frissen be kell zácskózni. Akkor az nem enged vizet.
1: Egy évben hány disznót tetszenek vágni?
0: Hány disznót? Hát van mikor 8-at is. A családnak.
1: De nyáron is?
0: Nyáron is, be a hűtőládába.
1: De igazi a disznóvágás azért a téli, gondolom.
0: Hát igazi a téli, mert de akkor is csinálunk hurkát, a hurkát meg úgy csináljuk, hogy hideg vízbe, hogy kifőzzük a hurkát, hideg vízbe, két hideg vízbe beletesszük. Van ilyen nagy alumínium tepsieink, abba szépen kirakjuk. A hurkát kihűl, és már is zacskózzuk azt is be a hűtőládába.
1: Csinálnak véres hurkát is, vagy elfogy az első, de akkor hagymásvér az ott van?
0: Már a zsírban megsüssük a hagymát, és azt tesszük bele a hurkakásába.
1: Na igen, de amikor nincs véres hurka, mert ott dolgozó férfiak követelik a hagymás vért, van-e olyan?
0: Ja, reggelire van, de nyáron azt se csináljuk.
1: És akkor nem tudják elképzelni, mennyire finom ez a vér, a hagymásvér, azért mert már a nevétől rosszul vannak, hogy vér.
0: Igen, nagyon sok, de igazából nagyon finom. A vért azt meg kell főzni. Bors, só, majoranna. És ahogy az egyet for, kiszenni a vízből, és úgy el szépen elkockázni. Az olyan, mint a máj, és úgy rátenni a hagymászsírra, pörköltnek.
1: No, az én sokat emlegetett apósom csak azt a fajta véres hurkát szereti, ami nem rizsre, hanem zsemlével készül. Az önök vidékén hogy készül?
0: Én úgy szoktam télen csinálni a véres vagy a zsömlés hurkát, hogy 30 vagy 40 darab zsömlét. Összekockázok apróra. Nekünk van hátul a konyhában asztali sporhelt.
1: A legjobb a sparhelt. Ezért én már irigylem önt, én nekem nagy vágyam, szavát ne felejtsék, drága Juliska, hogy egyszer legyen a kertben egy sparhelt, vagy sparhelt, ki hogy mondja, én imádom. Tehát van egy sparhelt.
0: Sparja nincs, és abba megsütöm én, megpirítom ezt a zsömlét. Szép olyan rózaszínre. Bele a nagy vajlingba, és ahogy a vért megfogjuk, azt mindjárt a zsömlével elkeverem. És kockázok bele ilyen szalonnából ilyen apró kockákat, mint a zsömle. És azt összekeverjük, ez az igazi zsömlés hurka. Mi így csináljuk, még azt a másik fajta, van a rizsalsat se teszek bele ebbe. Ez csak így zsömle, meg vér, meg ez a szalonna, apró szalonna belekockázva.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A következő riportalunkkal megegyeztünk, hogy miközben mi beszélgetünk, ő bizony folytatja, megnézem mit, hát valamit bont, hogy pontosan mit, azt majd ő említ, csirkebontás, nem?
2: Csirkefilézés, készítjük a csirkemell filét, ugyanis ebben az üzletben minden helyben készül, minden nyers termék helyben kerül darabolásra.
1: Úgyhogy egy számot kérnék, hogy életében már hány csirkét darabolt fel, akkor ezt meg, ha annyi forintom lenne, akkor jól élnék?
2: Szerintem nagyon jól élne. Nem kellene riporternek lennie.
1: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye valaki csak baromfit szeretené, valaki a disznóhúsra esküszik. Ön hogy látja, ugye itt az ön pultjában, jól megnézem, hát igazából itt ugye szárnyasok vannak. Mennyire népszerű a magyar ember asztalán a szárnyas, a baromfi?
2: Nézze, pusztán anyagi okok miatt is sokkal népszerűbb, mondjuk, mint a sertés, népszerűbb, mint a marha. Véleményem szerint körülbelül 20 éve a magyar ember rászokott a szárnyasra, hivatalosan is. Ez azt jelenti, hogy például a kokáért felhoznám a pulyka húsfogyasztását, ami a 80-as évek közepén lett divat Magyarországon, azelőtt nem nagyon fogyasztották. De hát természetesen a jó magyar házi baromfi, a jó magyar terméket szívesen fogyasszák a környékbeli emberek itt a piacon.
1: Akkor ön ugye a megrendelő, tehát ugye ön elmegy a, és nevezünk nagykernek vagy termelőhöz. Mennyi ideig kellett keresgélni azt a beszállítót, aki önnek megfelelt, aki ezt a minőséget hozni tudja? És egy olyan, hogy tudnak-e konstans állandó minőséget hozni az ön mögött álló termelők? Hogy látja?
2: Hát nézze, jelen pillanatban még tudnak hozni, a gazdasági okokra hivatkozva remélem, hogy fönn tudják tartani ezt a minőséget. Hát csak termelőkkel állunk kapcsolatban, tehát magyar termelőkkel, akik Nyáregyházától, Dabastól, Lajosmizséig, Bugacon, Szankon, az ország különböző részében termelik az üzletünknek a baromfit, úgy a libát, úgy a kacsát, a pulykát, tehát például kokáért a csirkésünkkel pár évtizede dolgozunk, 25 éve.
1: Első a vevő, mi eddig egy kicsikét itt, mert a hölgy éppen a kedves feleség, aki nem akar velünk beszélni, de azért megmutatjuk, hogy mennyi gyakorlat mozdulatokkal teszi bele a csirkeszárnyat, amit egy nagy tárcsára helyezve isteni kaját lehet bele csinálni. Ugye nekem van egy tárcsám, arra ráfér 46 darab szárny, egyszer megmértem. No, de vissza a szakemberhez. Nem titkolt célunk, hogy a piacon való vásárlást egy kicsikét népszerűsítsük. Mennyivel jobb az a fajta csirkehús, ami itt a pultban van, mint mondjuk az ember bemegy és szépen megpucolva, mondjuk itt is meg van pucolva, de mondjuk becsomagolva, konyhakészen megveszik, védőgázzal ellátott termékekről van szó. Miért inkább itt vásároljanak?
2: Hát azért javaslom inkább, hogy itt vásároljanak, illetve a piacon vásároljanak a kerületi emberek, sőt esetleg Budapesten is. Tudnélik, ezek a termékek általában magyar termékek. Magyar termelői baromfiről és akár a húsos vonalon, a sertéshúsról beszélünk, ezek mind Magyarországon teremtek, magyar emberek készítették, visszamenőleg lehet igazolni a származását, hol kelt ki, hol nevelték, hol tömték a libát, stb. Ízében teljesen más jellege van, mint a külföldről beszállított terméknek. Ez miatt javaslom, hogy vásároljak inkább a piacon, mert általában egy-két kivétel természetesen mindig van, hogy az ilyen termékeket lehet megtalálni, és szívesebben fogyasszák az emberek, mert ízében meghatározó valamivel, néhány forinttal drágább ugyan, de sokkal jobban ízlik, mint bármelyik külföldről behozott termék.
1: És végül, nem feltartva az ön munkát, átfáradunk a liba májhoz egy picit, mert az mindig is érdekelt, és akkor most megkérdezem viszont, hogy mekkora az a liba, aminek ekkora a mája, tehát hány kiló?
2: Hát ez a liba, ami itt látunk, ez egy 80 dekás máj, ez körülbelül 6-8 kilós libának a mája, 92 deka. Na most ezt konkrétan Szankon csinálják, ott van a tömünk, rendes, tisztességes magyar ember, aki próbál most ebből megélni, és ebből él a családjuk is jó pár évtizede. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az emberek fogyasszák a magyar termelőknek a termékeit, a baromfit, a sertést, mert ne ragaszkodjanak ahhoz, hogy egy áruházláncba elmegy, és a becsomagolt húst megvásárolja, aminek nem tudja, hogy ki fiaborja, mi az. De, tehát azon felül, hogy mennyibe kerül, sem szavatosságát, semmit nem garantálnak benne. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy az egy zsákban macska, amit ott vesznek.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Egy biztos, a mai adásban kevés vegetáriánus riportalanyunk lesz. Az urat is itt kaptuk el a gyönyörű húsok pultjánál. Milyen húst vesz és mi lesz belőle?
2: Ez szerintem egy ilyen sült oldalas krumplis tésztával.
1: Mi az ön receptje? És közben megkérdem, kicsit kifordul nekem. Addig a mester csinálj, oda nézem, milyen szép.
2: Hát persze, szép.
1: Elfogadta?
2: Olyan.
1: Na, szuper. Mi az ön receptje? Tehát hogy készül az ön kedvenc sült húsa?
2: Hát fokhagymás. Megfőzöm, fokhagymás, kisütöm. Ennyi.
1: Ismeri azt a mondást, hogy húst hússal eszem, és ez igaz-e önre?
2: Persze. Nem értettem a kérdést, vagy...
1: Hát az, hogy van ez a magyar mondás, hogy húst hússal, tehát, hogy mindenki, tehát annyira húsimádó...
2: Mi csak húsat, azt fogyasztok, csirkét, meg disznóhúst, ennyi az egész.
1: Ha valami csoda vagy kérés folytán mondjuk egy évig ki kellene hús nélkül bírnia, magyarul arra kérnék, hogy legyen vegetáriánus, meg tudná tenni?
2: Biztos.
1: De nagyon hiányozna.
2: Hát az 100%.
1: Melyik a legmagyarabb húsfajta ön szerint? Én csak keresem, nem tudom rá választ. Tehát ami csak ebben a hazában jó, csak itt, melyik lehet az?
2: Disznóhús.
1: Annak milyen formáját szereti? Hát a disznóra azt mondják, hogy a leggazdaságosabb állat, mert megölik, feldarabják és a saját belébe vissza is töltik.
2: Hát én szerintem a combot szeretjük a legjobban.
1: Kirántva, rántva?
2: Kirántva.
1: Hogy áll a hurkákkal?
2: Rosszul.
1: Nem szereti a hurkákat?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Sütni való kolbász?
2: Az finom. Az nagyon finom.
1: Tepertő?
2: Szó-szó.
1: Hát akkor az inkább az ilyen soványabb húsokat szereti, majd a tepertő és zsír. Hát a hurka mondjuk jó, hát az ízlés dolog, hogy nem szereti.
2: Soványos szeretjük csak. A csirkét, meg ezeket a húsokat, a karajt. A zsír nélkül egyáltalán, a zsírt az egyáltalán nem fogyasszuk.
1: Azt mondják, hogy hentest választani kicsikét bizalmi dolog, mert hát ugye a hús az egy érzékeny dolog. Ön mióta jár ehhez a henteshez?
2: Hát szoktam, van egy kedvenc hentesünk, csak ide ritkán, amikor be szoktunk vásárolni, akkor jönök ide, mert itt tényleg szépek a húsok.
1: Megtetszett állni a gyönyörű húsos pult előtt. Ha nem titok, mihez tetszik húst keresni, mit tetszik vásárolni?
3: A pörkölthöz szeretnék húst venni. Hétvégére, de nem sokat, csak egy 30-40 dekát.
1: Sertés vagy marha pörkölt lesz?
3: Sertés.
1: Az mit kell venni? Ide jön mondjuk egy tapasztalatlan fiatal hölgy, milyen húst kell venni, hogyha a sertés pörköltöt akar?
3: Hát a legjobb, én azt szoktam, vagy lapockát, vagy pedig ezt a disznó lábszárt. Rossz, finom, szaftos. De én már csináltam, mit tudom én, tarjából is, abból is nagyon finom, mert szaftos, nem olyan száraz. És én ebből a háromból szoktam.
1: Én azt hallottam, hogy valaki a tarját még ki is rántja. Olyan is volt.
3: Finom rántva, mert szaftos, nem száraz. Így van. Pontosan.
1: Kicsit beszélünk a hurkákról, már ilyen kedves, hogy szereti a hurkát egyáltalán?
3: Hát én szeretem, csak hát nem nagyon elhetem egészségileg, a gyomrom nem bírja ezt a fűszeres dolgokat. Igen.
1: Tehát akkor az ön konyhája egy kicsikét egy nem annyira fűszeres vízvilágot képvisel.
3: Nem szabad. Régen még, mikor az ember fiatalabb volt, akkor bírta ezt a fűszeres dolgokat, de most már azért nem nagyon. Oda kell figyelni.
1: Melyik a legnépszerűbb magyar húsfajta, ha lehet ilyet kérdezni, mint a legtöbb magyar szeretés és veszély?
3: Szerintem a lábszár, a lapocka. Azt, leginkább azt viszik. Ha volt már, amikor itt egy kis fiatal asszonka is megkérdezte tőlem, hogy mit vegyen pörköltnek. Hát én ezt javasoltam, de egyébként én azért szeretek itt vásárolni a fiatal embereknél, mert ők nagyon tiszták, rendesek, már nem tudom, már vagy 20 éve ide járok.
1: Ez látszik a pulton, és gyönyörű a választék. Azt mondják, hentes választ, ez egy kicsit bizalmi dolog, nem? Szóval azért, hogy megkérdez.
3: Az biztos, és itt soha romlott húst, vagy ehhez hasonlót soha nem kaptam. Még mindig rendeset kaptam tőlük, azért szeretek ide jönni.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Mi mind a ketten szeretjük a húst, a hentesek hogy vannak vele? Ők szeretik még a húst?
2: Mi szeretjük, igen, igen. Bár azért már reggel, amikor reggelire kerül a sor, akkor már az ember inkább választja a péksüteményt, mint a húst. Egy idő után megcsömölik az ember azért tőle. De azért, amikor alkalmak vannak, akkor meg tudjuk még enni azért.
1: Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak? Ugye van a mondás, hogy húst hússal eszem. Tehát a pult mögül mennyire látszik az, hogy szinte alig van olyan étkezés, hogy ne legyen az asztalon hús?
2: Hál' Istennek a magyarok szeretik a húst, ezt mi tapasztalatból tudjuk, meg látjuk is, és nem betik meg. Tehát azért hétvégén, hétköznap azért előkerül a hús, és azért vásárolnak. Bár most már hétköznap megfigyelt az a tendencia, hogy hétköznap vagy kevesebb hús fogy, de hétvégén azért szerencsére egy, ha nem is van nagy mennyiségben, mint régen, de vásárolnak húst az emberek.
1: Egy gyönyörű pult, beszélgetünk is pár vásárlóval, hogy valami miatt ide szeretnek jönni vásárolni. Hány törzs vásárló van, és ők miért ide jönnek ehhez a pulthoz?
2: Hát már 14 éve itt vagyunk a piacon a társammal, és hát megpróbáltunk mindig tisztán, és olyas húst árulni, amit is szívesen hazavinnénk, és talán ennek az eredménye az, hogy sokan látogatnak meg minket.
1: Ön éppen miért áll sorba, és mi lesz ebből a húsból?
3: Hurkát veszünk a kollektívának bent az üzembe, meg van rendelve.
1: Isteni a téma, a hurka, kicsit bontsuk ki. Ugye, vágjunk a közepébe a véres hurkát, ön zsemlével vagy rizssel szereti?
3: Mind a kettővel, kedves uram. Zsemlével is ugyanolyan finom, mint rizssel.
1: Nyilván nem először süt, vagy sütnek hurkát az életben. Mi a titka annak, hogyan kell a hurkát sütni, hogy az ne repedjen ki? Van erre nézőnek tipje?
3: Hát, többféle dolgok vannak, ami éppen vannak, akik letörlik a hurkát, vagy tesznek alá egy kis vizet, mikor sütik, és hát több praktika van, amiben... Én igazándiból.
1: Közben a kollégája már készül, mert nyilván sorra kerülnek. Milyen hurkát vesznek? Más, véres, kolbász is lesz benne?
3: Véres, kolbász, minden, igen, igen. Ami.
1: És mivel eszik?
3: Parancsol?
1: Mivel eszik?
3: Savanyúsággal általában, vagy éppen ki hogy, ez is ízlés dolga, hogy vagy mustárral eszik, vagy savanyúsággal.
1: Savanyúság megvan már?
3: Az megvan, már el van téve.
1: Állítólag az a hír, hogy ön ismer olyat, aki tejet tesz a hurkába, ez létezik?
4: Van egy ilyen ismerősöm, hát nagyon sok mindenbe tesznek tejet, például a halat is tejbe áztatják, húst is áztathatják tejbe. Én nem teszek bele, de hallottam róla. Hát a hányház vagy nyisotás.
1: Az ön kedves hurkafajtája, kedvenc hurkafajtája melyik, ha lehet ilyet kérni? A tüdős, a véres, a májas, ha véres, akkor legyen benne rizs, vagy legyen benne zsemle, szóval melyik?
4: Nálam egyetlen egy szempont, hogy finom legyen. Én is csinálok hurkát. Régen nagyon sokféle hurkát csináltam, svárd hurkától kezdve végig. Ma már megmaradtam a véres és a májos hurkánál, nem bonyolítom a helyzetet. Csináltam zsemlekockával is a véres hurkát, ami nagyon finom, nagyon sokan arra esküsznek. Viszont a rizssel készült véres hurka is nagyon finom, mert ugye az az abalébe főtt, a rizs fölveszi, tehát ez még lényegében még talán finomabb is. És hát a májos hurkát azt, amit többen szeretnek. Vérestől sokan írtóznak maga a vér miatt, nem tudják, hogy milyen finom.
1: Önök szerint mennyire húsos nép a magyar? Ugye van az a mondás, hogy húst hússal. Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak?
5: Hát szerintem én is mondjuk a hússal.
1: Van olyan nap, amikor az ön asztalára ne kerülne hús? Előfordul olyan? Őszintén?
5: Hát nagy ritka. De általában a 7-5 napján van. Egy-két nap mondjuk, ami olyan például péntek, ami általában, akkor tésztapélék vannak, de általában bármi vasárnapi ebédnél az csak a hús.
1: Önnek van olyan napja, amikor nincs hús az asztalon, de mondjuk én még egyszer lett szalámi se, tehát előfordul ilyen, hogy hús nélkül étkezik.
4: Igen, de akkor azt szoktam nyilatkozni, hogy nem ettem aznap. Én is hadd kérdezzek valamit. Látott ön már legelésző oroszlánt?
1: Hát nem láttunk.
4: Nem, én azt mondom, hogy a magyar zömében húsevő, szóval ezt hadd mondjak el, vannak természetesen a újkori vegetariánus étrendek, vannak, akik nem esznek, nekik ettől függetlenül jó étvágyat kívánok, én húsevő vagyok.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Turisztikai stratégiával ösztönöznék a turizmus növekedését. Tovább folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Drónokkal és légibombákkal támadta az orosz hadsereg Harkivot. Ukrajna második legnagyobb városában 3-an meghaltak és 39-en megsebesültek. Voltak már légicsapások hajnalban is, amikor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták. Több ipari és kikötői létesítmény megrongálódott, de sebesültekről nem tudni. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökők útműsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ma Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, szakértő vendégemmel a szabbatikál jelenségről fogunk beszélgetni. Mi ez? Kik csinálják? Miért ez a neve? Mire jó? Miért hasznos? Hogyan tudjuk ezt hasznosítani az életünkben? Minden szóba fog kerülni. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Na, kezdjük azzal, ugye, hogy ez egy bibliai eredetű név egyébként, a Smita hagyományból származik, ugye a szombat név maga.
2: Így van, valóban bibliai, ugye az a szombat év gyakorlatilag, ami hát azt akarja jelenteni, hogy a földet minden hetedik évben pihentetni kellett, hogy újult erőre kapjon. Mennyire érdekes, hogy milyen összefüggés van a hét év és az egyéb tudásunk, akár az orvostudományból vett tudásunk között, ugye, amikor azt mondjuk, hogy hét évente minden sejtünk lecserélődik, gyakorlatilag hét évente új emberként, új fizikai testként vagyunk jelen, és hát itt is ez látszik, hogy már a Bibliában is ugye ezt erről beszéltek, hogy hét évente szükség van egyfajta megújulásra, és hát aztán később ez a szabbatikál, vagy magyarul leggyakrabban ugye alkotói szabadságnak, vagy hosszabb tanulmányi szabadságnak hívjuk, megjelent a mi működésünkben, bár még most sem teljesen elterjedt, és legalábbis Magyarországon még nem annyira ismert, akkor is, amiből kiindult az annak az igénye, hogy az embernek szüksége van időről időre egy teljes kicserélődésre, egy teljes megújulásra, egy teljes pihentető időszakra, amikor teljesen megújultan térhet vissza, vagy a régi életéhez, és majd erről fogunk szerintem beszélgetni, vagy egy teljesen újhoz.
1: Az is nagyon fontos, hogy miért veszi igénybe ezt a bizonyos szombatévet, vagy hosszú szabadságot, vagy alkotói szabadságot az ember, mert ugye sokféle okból történhet, úgyhogy azt gondoltam, hogy kezdjük el talán innen, hogy mi adhat rá okot. Ugye van olyan, hogy az ember tart mondjuk egyetem után egy úgynevezett gap year-t, amikor elmegy, felfedezi a világot, kipróbálja magát, hogy miben jó ahhoz képest, amit tanult, vagy megtanul valami mást is, megtanul egy nyelvet, stb. És azt gondoljuk, vagy hát én legalábbis azt gondolom, hogy az emberek túlnyomó többsége arra gondol, hogy oké, erre csak akkor van lehetőség, hogy elvégeztem az egyetemet, hiszen hogyha rám szakad az élet, meg már családom van, stb., akkor már hogyan is lehetne erre időm, pedig van, és lenne erre lehetőség, felnőttként is.
2: Igen, de valamiért félünk tőle, és nyilván szerintem mindannyian a kedves hallgatók közül most felsóhajtanak, hogy hát persze én is szívesen mennék hosszabb szabadságra pihenni és megújulni, hogyha megtehetném. És ugye, hogy miért gondoljuk azt, hogy nem tehetjük meg? Hát az egyik legészszerűbb és a leggyakoribb válasz erre az, hogy hát nincs annyi pénzünk, ugye amikor kihagyunk akár egy évet, például a munkában, akkor hát nyilván akkor nem kapunk fizetést, nincs bevételünk. Ez a fajta egzisztenciális szorongás, ami visszatart bennünket attól, hogy elinduljunk ezen az úton. De mondjuk, amit te mondasz példa, hogy közvetlenül az egyetem után, az ott még talán ennek a félelme, ugye nincs rajtunk, hiszen még lehet, hogy van mögöttünk egy olyan család, egy olyan szülői háttér, amely biztosítani tudja azt, hogy akár saját jövedelem nélkül is, de teljesen jól legyünk, és bejárjunk bizonyos új kultúrákat felfedezve olyan országokat, ahova egyébként később azt gondoljuk, hogy már nem lesz időnk eljutni. Szóval ez egy kicsit más típusú motiváció. A szabbatikál fogalmát egyébként ma a legtöbben akkor veszik elő, illetve akkor foglalkoznak vele, amikor már felépítettünk egy bizonyos egzisztenciális hátteret, és amikor már eljutottunk a karrierünkben valahová, sőt nagyon sokszor egész magasra, és ott történik valami. Tulajdonképpen mondhatni egy töréspont, valahogy azt érezzük, hogy vagy a kiégés felé robogunk, vagy már a kiégésnek ténylegesen valamelyik komolyabb szakaszában járunk, és azt érezzük, hogy itt az idő, meg kell állni, hiszen lehet, hogy erre már fizikai tüneteink jelentkeznek, hogy már nem bírjuk úgy a munkát, lelassultunk, elfáradtunk, vagy akár szerepfáradásban vagyunk, nagyon meguntuk azt, amit csinálunk, és azt érezzük, hogy nem tudunk már benne megújulni. Szóval alapvetőleg a szabbatikálnak egyébként a fő célja az, hogy a

0: kiégést vagy megelőzze, vagy helyre rakja, vagy új készségeket, képességeket sajátítsunk el, vagy újraértékeljük a karrierünket, hol tartunk most, mi történik velünk, hova szeretnénk jutni, vajon jó helyen vagyunk-e, vajon ez, amit eddig építettünk, az-e, amit valójában szeretnénk, és hogy hol tartunk a saját személyes céljaink megvalósításában, ami nem feltétlenül a munkánkkal függ össze, az egyéb dolgokat, amiket szeretünk az életben, mennyire vannak jelen egyáltalán.
1: A mai műsorban a Sabbatical idézőjeles intézményéről beszélgetünk, vagyis arról, hogy mi is ez tulajdonképpen, úri huncutság, vagy az élethez igazán szükséges alkotói szabadság, és mi történik utána, hogy mi válthatja ezt ki, arról beszélgetünk tovább egy kicsit részletesebben, szétszálazzuk azt, hogy mi vezethet oda, hogy az ember azt mondja, hogy egy alkotói szabadságra, egy szabatikál évre, egy szombat évre elmegyek, és csak magamra figyelek, és aztán majd természetesen arról is szó lesz, hogy mi lehet ennek a következménye. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Mi is az a szabatikál? Miért fontos, és hogyan jutunk el odáig, hogy igénybe vegyük ezt a bizonyos szombatévet? Arról beszélgettünk már, hogy mi vezethet oda, hogy mi is ez tulajdonképpen, és honnan származik. Ugye ez a bizonyos alkotói szabadság, vagy alkotó év, a bibliai szombatév az eredete, a smita hagyományból származik, amikor minden hetedik évben pihentették a földet, hogy visszanyerje erejét, és ugyanígy szükségünk van nekünk is erre, ugyanezt Antoni Kornélia, mai szakértő vendégem, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner elmondta az előzőekben. Nelly, mi mindenre kell odafigyelnünk, hogy észrevegyük azt, hogy esetleg erre a bizonyos szabatikára nekünk szükségünk van?
3: Azt gondolom, hogy azok az emberek döntenek elsődlegesen arról, hogy most akkor egy időre elvonulnak a munkából, kicsit kicsatlakoznak, akik, hát ha nem is teljesen a falig, de majdnem a falig elmentek. Mit jelent ez? Ugye amikor túltoljuk a munkát, amikor elfáradunk, amikor adott esetben azt vesszük észre, vagy már akár diagnosztizáltak is nálunk, hogy komoly depressziós tüneteink vannak, egy jó ideje már abszolút a kiégés és a depresszió tüneteit produkáljuk. És szerintem mindenki észre tudja venni saját magáról, hogy mikor van szüksége pihenésre. Ilyen dolgok például, amikor azt gondolom, hogy oké, nekem most el kell mennem néhány nap szabadságra, de ez még nem ok arra, hogy elmenjek szabatikára. Ugye amikor az ember azt mondja, hogy most de jó lesz a hétvégén, kipihenem magam, elmegyek a barátokkal, a családdal, vagy most abszolút a passzív pihenést választom, és hátradőlök, és nem csinálok semmit, mert most azt hiszem, hogy erre van szükség a szervezetemnek, így tudok regenerálódni. De azok az emberek, akik végül meghozzák a döntést, és ez egyébként nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon bátor döntés, mert arra az időszakra, ugye ezek a félelmeink, hogy feladjuk azt, amit eddig építettünk, ha visszaérkezünk ide, akkor vajon tudjuk-e ugyanonnan folytatni, vajon szükség lesz-e ránk, vagy sem, illetve hát nyilván a másik, ugye, amit már említettem, az egzisztenciális szorongás, ami ilyenkor jelentkezik, vajon túl fogom-e élni a tartalékaimból, miről kell lemondjak mondjuk az adott időszakban, amit egyébként nyilván, amikor dolgozom, akkor megengedhetek magamnak. Szóval ezen dilemmáknak a mérlegelése során mégis meghozzák azt a bátor döntést, hogy ezt választják és elvonulnak akár 3-6 vagy 12 hónapra. Ők már ott tartanak mentálisan, hogy azt érzik, hogy tudják folytatni robotszerűen azt, amit csinálnak, de már sem adni nem tudnak igazából, sem kapni nem kapnak abból, amit munkának nevezünk, sőt, már talán eljutottak oda, hogy rengeteget hibáznak, és talán erre már a külvilág is felfigyelt, ezzel még nagyobbat kockáztatva afelé, hogy esetleg elveszítik az állásukat.
2: Azt mondtad, hogy ugyanoda érkezünk-e vissza, ha ugyanoda érkezünk vissza. Jellemző-e, hogy ugyanoda érkezik vissza az, aki elmegy mondjuk egy szombat évre, vagy egy szombat fél évre?
3: Az előző fél évben volt egyébként egy olyan résztvevő az egyik egyetemi csoportomban, aki éppen a szabatikáját töltötte, és nagyon izgalmas volt tőle hallani, talán hasonlóképpen fogalmazott, nem leszek egészen pontos, de valami olyasmit mondott, hogy az elején nem is gondoltam, hogy ez mekkora transformatív folyamat lesz a számomra. Ugye ő is azt gondolta, hogy elmegy egy kicsit pihen, egy kicsit ellazul, egy kicsit feltöltődik, és aztán ugyanoda megy vissza, ahova ment. Ő akkor már, vagy ahol volt korábban. Ő akkor már egyébként a folyamatának egy előre haladott fázisában tartott, tehát valahol a vége felé, és már azt mondta, hogy nagyjából harmadik-negyedik hónapban tudta, hogy nem ugyanoda fog visszatérni. Tehát alapvetőleg nyilván a szabatikának több fázisa van, hogy az első fázis, ez a detox fázisa, ez az egy-két hónapig tartó, amikor tényleg semmi más nem csinál az illető, csak pihen. Töltődik, kikapcsolódik, igyekszik detox állapotba kerülni, vagyis igyekszik mindentől megszabadulni, ami már teher volt számára. A folytonos levelezés, a folytonos képernyőidő, a folytonos stressz és izgalom és aggodalom. És amikor ez a szakasz elmúlik, és már azt érzi, hogy fizikailag eléggé megerősödött, és végre le tudta ezeket a sallangokat saját magáról fejteni, akkor jön a felfedezés fázisa. Ez olyan, mint szerintem a terhességben a második trimester, amikor az ember már azt érzi, hogy most jó terhesnek lenni. Szóval most jó érzés, hogy ott van a baba a hasamban, most egészséges vagyok, fit vagyok, még friss vagyok, még jövök, megyek, és valójában felfedezem ennek a szépségét. Talán ez a második szakasz is ugyanerről szól. Elkezdem végre azt csinálni, amiért én igazából szabadságra mentem. Elkezdek utazni, elkezdek olvasni, elkezdek kapcsolódni, elkezdek más képességeket, készségeket megtanulni, elmegyek egy nyelvtanfolyamra, nem tudom, többet járok moziba, színházba, vagy elutazom valahova, és a többi, vagy elmegyek egy önismereti csoportba. És amikor elkezdem ezt élni, akkor érzem azt, hogy ó, te jó ég, milyen jól döntöttem, és onnantól elindul egy ilyen folyamat, hogy én már nem ugyanaz az ember leszek, és elkezdem a saját identitásomat átértékelni, és elkezdek arról gondolkodni, hogy ki vagyok én valójában, mit is akarok én valójában az élettől, ugyanazt akarom-e, amit akkor akartam, amikor ezen az egészen elkezdtem csak gondolkodni, vajon ugyanazok-e a terveim, amikor visszatérek, majd ugye az eredeti tervek, azok mindig az elején azok, hogy majd ha visszatérek, akkor mennyivel jobban fogom csinálni, mennyire másként fogom csinálni, vajon ugyanazt akarom-e, mert aztán van az utolsó szakasz, gyakorlatilag az a záró szakasz, ez a reintegráció, ugye, amikor integrálódom vissza a régi életembe, de már nem a régi életembe integrálódom, hanem egy új életet építek valójában.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. A szabbatikáról beszélgetünk, arról a bizonyos alkotói szabadságról, vagy szombat évről, amit egyre gyakrabban fedezhetünk föl, főleg a social médiának köszönhetően szerte a világban, és most már egyre többször itt Magyarországon, és hamarosan beszélgetünk tovább.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Mi is az a szabbatika, miért fontos, miért jó, mi vezet el odáig, hogy igénybe vegyük ezt a bizonyos szombatévet, vagy szombatfélévet, ugye lehet ez negyed év is. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság Hétlépésben című könyv szerzője. Mai szakértő vendégem, akivel erről beszélgetünk, és én szeretném, hogyha egy kicsit időznénk ott, Nelly, hogy már nem ugyanabba az életbe jön vissza az ember, ha negyed évet tölt el szombat negyed évként, vagy ezen az alkotói szabadságon, szabbatikában, akár egy fél évet, vagy akár egy évet, mert hogy ugye feltételezzük azt, hogy ahogy az én energiáim, az életre való rátekintésem, a viselkedésem változik, pont mint mondjuk egy családállításnál, vagy pont mint mondjuk egy pszichológiai, vagy egy hipnoterápiás folyamatnál, úgy változik a környezet is körülöttem. Anélkül, hogy én ezt direkt és szándékosan elkezdeném változtatni, pusztán az én változásom által. Ez a szabatikának köszönhetően is így van, gondolom, ezért nem ugyanoda lépünk vissza.
4: Így van, és ugye ugyanabba a folyóba kétszer nem lehet belépni, tehát abszolút, már az első naptól kezdve elindul ez a fajta transformáció, ez a fajta átalakulás. Először is bennem, és nyilván ugyanígy a külvilágban, a környezetemben is. Az, ami szerintem talán a legfontosabb változást elhoz egy ilyen szabatikál kapcsán bennünk, az először is az, hogy az identitásunkat leválasztjuk a munkánkról. Van egy ilyen hibás működésünk, ez valamiért a modern világnak egy ilyen hibás működése, hogy a teljes önértékelésünket a szakmai sikereink alapján építjük. Tehát azt gondoljuk, nem tudom, csak ha belegondolsz, amikor bemutatkozunk egymásnak, jó napot kívánok, vagy szia, Nelly vagyok, szervezetfejlesztő coach, tréner, szóval mindez, amit te is végig szoktál mondani. De az, hogy ki vagyok én, az valójában nem a titulusaim, vagy nem a címkéimből kell, hogy kiderüljön. Nem az, hogy marketinges vagyok, hanem mondjuk az, hogy szeretek fotózni, szeretek írni, szeretem az állatokat. Engem mindig nagyon melegséggel tölt el a, nem tudom, a frissen nyírt fű illata, és a többi, és a többi. De olyan mély dolgok, amik minket valójában meghatároznak, amik az identitásunk részei. És a szabatikál alatt egyébként az ember a detox időszakát követően ezeken a kérdéseken kezdek gondolkodni. Ki vagyok én valójában? Mi az, ami a belső hívásom? A lelkem mitől boldog? Én mitől lehetnék boldog? Ha visszatérnék, vajon boldog lennék-e ugyanott? Vagy hol lennék valójában boldog az életben? És ezek nagyon mély és nagyon komoly kérdések, nem véletlenül több hónapon keresztül keressük rá aktívan a választ, de itt nincs benne az a görcsösség, itt már valamiféle építkezés indul el.
3: Amikor ez az építkezés viszont elindul, az ösztönös vagy tudatos, vagy a kettő tud együttműködni?
4: Én azt hiszem, a szabatikál az inkább egy tudatos folyamat, pontosan azért, mert egy tudatos döntéssel kezdődik. Azzal kezdődik, hogy az, ami van, nekem már nem jó. Az, ami van, abban én már nem vagyok jól, és ki kell belőle szállnom. És amikor kiszállok belőle, akkor először csak azt tudom, nagy valószínűséggel, meg azt érzem, ezt a fajta felszabaduló érzés, hogy haj, de jól megszabadultam a mindennapi nyűktől, a mindennapi telefonoktól, az e-mailektől, a meetingektől, a találkozóktól, és a többi. És jaj, de jó, lehetek egy kicsit önmagam, és kinyújtózkodhatok, és felteltem a lábam, és pihenhetek. De aztán, amikor elkezdek ezekkel a belső kérdésekkel foglalkozni, akkor valószínű, hogy a következő szinten a tudatosságom is megjelenik azzal kapcsolatban, hogy ha már ezek a dolgok felvetődnek, hogy ki vagyok én, akkor a mi szeretnék lenni, ki szeretnék lenni, hova szeretnék menni, mit szeretnék csinálni, ott elindul bennünk egy ilyen tudatos tervezői folyamat. Először lehet, hogy tanástalanok vagyunk, és inkább kérdésekkel leszünk tele, mint válaszokkal, de szerintem egyre inkább fog érdekelni bennünket, hogy hol találunk ezekre a válaszokra, és akár csoportban, akár segítő keresztül, vagy segítő segítségével, támogatásával, akár a barátainkat megkérdezve, akár új kultúrák, új közösségek felfedezése során, új tapasztalatok szerzésével, vagy akár csak belső vizualizációval visszahozva régi emlékeket, mi akartam lenni gyerekként, mi okoz nekem örömet, hol vagyok flóban. Szóval ezek már egy ilyen tudatos kérdés-válasz és válaszkeresés folyamatainak a része.
3: A szabbatikáról beszélgetünk, vagyis a szombatévről, az alkotói szabadságról, ami persze nem feltétlenül kell, hogy egy teljes év legyen, de mindenképpen egy fantasztikus dolog, hogyha az ember rájön, hogy erre szüksége van, és aztán megismeri lépni ezeket a lépéseket e felé, az időszak felé. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Hamar folytatjuk a beszélgetést a szabbatikállal kapcsolatban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. Szabatikáról beszélgetünk, hogy mi is ez valójában, mire való, honnan származik, mi az eredője, ezeket már megbeszéltük és szétszálasztuk Nellivel, de én szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk a technikai részéről is, mert ugyan elindult már ez Magyarországon is, bár mondjuk az Egyesült Államokban például, vagy Nyugat-Európában ezért nagyobb hagyománya van, és régebb óta létezik, vagy régebb óta élik meg ezt az emberek, de ennek milyen jogi vagy munkajogi háttere van? Tehát például mondjuk ez egy fizetett vagy egy fizetetlen szabadság, és hogyha az ember eljön a munkahelyéről, hogyha nem ugyanoda érkezünk vissza, ahogy az előzőekben beszéltük, akkor lehet, hogy én nem is akarom már folytatni azt a munkát, ahonnan én eljöttem egy év vagy fél év fizetés nélküli szabadságra, vagy fizetetre, hogyha jó fej a cég.
2: Többféle megoldás létezik egyébként, és nyilván a kedves hallgatókat valószínű, akik legalábbis ezen elkezdtek gondolkodni, hogy lehet, hogy itt lenne az ideje szabatikát kezdeni, őket egészen biztosan érdekli. Ez alapvetőleg függ attól, hogy milyen munkakörben vagyunk, vagy milyen vállalati közegből érkezünk, mennyire vagyunk, hogy is fejezzem ki magam, pótolhatók, vagy pótolhatatlanok, vajon az a tudás, az a szakmaiság, amit mi képviselünk, az mennyire értékes, fontos az adott szervezet, vagy az adott munkáltató számára. Többféle dolgot láttam egyébként saját tapasztalásból is, olyat is láttam, ahol egyébként született erre egy külön megállapodás, egy jogi megállapodás, hogy garantáltan visszakapja például a szabatikára menő kolléga azt a pozícióját, azt az állását, amit egyébként ott hagyott, tehát abban a formában. Azaz egyfajta ilyen elköteleződés születik, amikor a munkáltató biztosítja arról a munkavállalót, hogy nem fogja felvenni az ő pozíciójára, nem fog felvenni senki újat, és amikor visszatér, akkor természetesen ott várja őt. Ideiglenesen lehet, hogy pótolja, lehet, hogy valakit bevon ebbe a munkába, hiszen valószínűleg annak is tovább kell mennie, de egyébként garantálja ezt. De van olyan is, hogy hát nyilván ugye a rigidebb vállalatoknál ott azért nagyon nehezen elképzelhető, és mert ez nálunk Magyarországon nem egy ilyen bevett formáció, ezért hát többnyire lehetséges, hogy azt tapasztaljuk, hogy a munkáltatónk erőteljesen felvonja a szemöldökét, és ránk néz, hogy tessék, mi ez, és hogy ez hogyan is, és miként. Az, hogy mennyire engedik el a kollégákat, az természetesen attól függ, ahogy mondtam már, hogy mennyire értékes ugye az adott szervezet számára. De a fizetés, ha azt mondjuk, hogy fizetetlen, tehát fizetés nélküli szabadságra mennénk el, akkor ez többnyire sokkal könnyebben megoldható, hiszen akkor látja a munkáltató, hogy akkor ez számára tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy egy ott nem lévő munkát nem folytató munkavállalónak kell továbbra is fizetnie az a bérét, hanem ténylegesen anélkül tudja elengedni.
1: Nelly, hogyan tud ez igazán szabad lenni az elindulástól? Mert majd a következő órájában a Lélekszörfnek beszélgetünk arról, hogy mit érdemes és mit nem érdemes csinálni a szabatikál ideje alatt, már hogyha egyáltalán van erre ilyen, hát nem azt mondom, hogy szabály, de mondjuk jó tanács csomag. De mi az, amire oda kell figyelni akkor, hogyha az ember úgy dönt, hogy elindul e felé?
2: Hát szerintem az első lépés, mielőtt meghozok a döntést, elengedni a kontrollt, és elengedni azt a bizonytalanságérzést, ami minket visszatart. Ha egyáltalán felvetődik bennünk, hogy ezt meg kellene lépnünk, akkor abban egészen biztosak lehetünk, hogy a belső folyamataink és a velünk történő események, azok előbb-utóbb így is úgy is fel fogják vetni a fejüket. Tehát, hogyha most nem döntök úgy, akkor lehet, hogy egy év múlva, fél év múlva, két év múlva újra ugyanide fogok kiukadni, mert hogy már nagyon a kiégés felé robogok, vagy lehet, hogy nagyon nem vagyok jó helyen. A kezdeti szorongást, az, hogy nem lesz majd mit csinálni, nem lesz bevételem, mit fognak szólni mások például, hogy én csak lógatom a lábam, jaj, de jó, neked elmentél szabatikára, hát fantasztikus, bár én megtehetném. Szóval, hogyha ezeket el tudjuk engedni, akkor tudunk igazán dönteni saját magunk mellett. Szóval szerintem a kontrollt és ezeket a belső félelmeket kell elsődlegesen elengedni. Persze könnyű mondani, de ha már fáj annyira, ugye szoktuk mondani, akkor hajlandóak is vagyunk tenni is gyakorlatilag magunkért.
1: A szabatikáról beszélgetünk, arról a bizonyos alkotói szabadságról, és mindarról, ami ezt megelőzi, ami ezt indokolja, ami ennek az oka lehet, és természetesen arról is, hogy hogyan hat ez a mentális egészségre, a pszichés egészségre, hiszen ez a Lélekszörf lényege. Úgyhogy ezzel folytatjuk majd. Szakértő vendégem Antoni Kornélia szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Turisztikai stratégiával ösztönöznék a turizmus növekedését. Tovább folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Marad a napos, enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója, illetve annak vélt nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Drónokkal és légibombákkal támadta az orosz hadsereg Harkivot. Ukrajna második legnagyobb városában 3-an meghaltak és 39-en megsebesültek. Voltak már légicsapások hajnalban is, amikor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták. Több ipari és kikötői létesítmény megrongálódott, de sebesültekről nem tudni. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökők útműsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és a komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökön hideg front érkezik jelentős lehűléssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról, a szombat évről beszélgetek. Mai szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel. Szóval akkor nézzük át azt, amivel befejeztem az előző órában, hogy majd erről beszélgetünk, hogy mit ad ez az embernek, és mire kell odafigyelnem. Van-e olyan, amit csináljunk, és amit ne csináljunk, hogyha már végre megengedtük magunknak ezt az alkotói szabadságidőt?
2: Lehet, hogy a puding próbálja az evés mondás az ide illik, mert az jutott eszembe, hogy félünk, mert ugyanis azért ez egy nagyon karakány és egy nagyon határozott lépés, ráadásul egy hosszabb időre szóló valami. Ha nem merünk először ilyen hosszú időre elmenni, csak azt gondoljuk, hogy ki kéne próbálnunk, hogy ez egyáltalán számunkra mennyire biztonságos vagy komfortos, akkor érdemes egyébként mikroszabatikálokat beiktatni. Ha olyan munkakörben dolgozunk, ahol ezt megtehetjük nyilván, hogy adott esetben hosszabb időre megyünk el szabadságra. Mondjuk adott esetben az egy hét, két hét nyári szünet helyett mondjuk elmegyünk egy hónapra, ne adj Isten. Akkor ott megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor távol vagyunk a munkától, és amikor végre nem úgy vagyunk szabadságon, ahogy nagyon sokan egyébként, hogy az alatt is folyamatosan dolgozunk, vagy felvesszük a telefont, vagy reagálunk, vagy nem tudom, hanem ezt tényleg önmagunkra szánjuk. És ha már egy hónap, akkor ott is megtehetjük, hogy arra az egy hónapra nem kérünk fizetést, vagy azt mondjuk, hogy akkor ez egy olyan idézőjeles tanulmányi szabadság, ahol mi tényleg kikapcsolódunk a munkánkból, és ahol tényleg magunkkal akarunk lenni. Németországban egyébként az augusztus ilyen hónap, ugye ott ez így rendszer szinten működik, hogy a nagyobb cégek, főleg a gyártó cégek augusztusban teljesen bezárnak. Ilyenkor elengedik az összes munkavállalót szabadságra, úgyhogy ők alapvetőleg meg tudják tapasztalni, milyen ez a hosszabb időre, egy hónapra elmenni szabadságra, ilyen mikroszabatikára. Szerintem ez egy jó gyakorlás lehet.
1: Hát, hogy ott van például Olaszországban a Ferragosto, ugye ott is mindenki egyszerre megy el augusztusban pihenni, és hogyha belegondolunk, akkor talán ennek lenne mondjuk a kis testvére, mondjuk egy szabatikál, vagy szombatévnek, vagy szombatférévnek az, hogyha minden szezonban elmehetne az ember 10 nap, 2 hét szabadságra. Tehát ez nem véletlenül volt kitalálva, hogy az életből, vagy az élet körforgásából adok magamnak szabadidőt, szabadságot csak magamra, tavasszal, nyáron, ősszel és télen. Tehát minden szezonban igazából ez volna talán az egészséges. Az már egy más kérdés, hogy ez gazdasági szempontból hogyan megvalósítható, de hogyha belegondolunk, akkor azért vannak olyan helyek a világban, ahol van a felnőtteknek is a munkahelyen síszünet, húsvéti szünet, stb. Ha nem is 10 nap, de mondjuk egy hét biztosan.
2: Gazdasági szempontból szerintem egyébként, ahol az emberek nem kiégve és nem elfáradva és elszürkülve és elfásulva végzik a munkájukat, ott szerintem nagyobb hatékonysággal is végzik ezt a munkát, és szerintem a számok is talán ezt támasztják alá. Van már olyan, főleg a multi cégeknél van már olyan törekvés egyébként, hogy arra figyeljenek, hogy akár a munkaközi szünetek ténylegesen meglegyenek, hiszen napi szinten is látszik, hogy a teljesítő képesség hogyan javul akkor, amikor van lehetőség pihenni, amikor az nem csak egy ilyen mondva csinált 10 perc, hanem tényleg kihasználja a kolléga, amikor tényleg van egy-egy órás ebédszünet, és az egy órás ebédszünet alatt tényleg ebédel, és tényleg nem telefont vesz a kézbe, és nem e-mailezik, és a többi. Szóval, ha ezeket a példákat veszük alapul, vagy akár a kulturálisan eltérő példákat, akkor egészen biztosak lehetnek adott esetben a munkáltatók is, hogyha ez irányba elindul egyfajta tudatos működésváltozás, akkor lehet, hogy egy jobb teljesítményű céget fog építeni, vagy céget fognak építeni olyan kollégákkal, akik motiváltabbak, jobban teljesítenek, jobban szeretik, kipihentebben működnek, ezért jobban szeretnek bejárni például a munkájukra. Uh-huh. Szóval ezzel érdemes egyébként hosszú távon elkezdeni foglalkozni, azt hiszem.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége, aki a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Ugye gyakran beszélgetünk vele lelki és mentális egészséghez kapcsolódó kérdésekben. Ma például tesszük ezt a szabatikál intézménye vagy fogalma kapcsán, ugye, ami ez a bizonyos alkotói szabadság. Vajon hogyan tudunk úgy működni, hogy az, amit ott megtapasztalunk, az a merészség, az a szabadság a szabatikál ideje alatt, az megmaradjon, és amikor visszatérünk

0: a hétköznapokba, akkor azt ugyanúgy mozgatni, mozdítani tudjuk, illetve mit kell megtennünk annak érdekében, hogy ez meg is maradjon, amit ott tapasztaltunk. Tehát ez az energia, ez a lelki benzin, töltőanyag, ez megmaradjon a nem szabatikal időszakra, és ezzel folytatjuk majd.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélgetünk Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel. Mit kell tennünk annak érdekében, Nelly, hogy az, amit ott megtapasztalunk, a változás, az érzés, a töltekezés, az a lelki és mentális plusz, az megmaradjon, és át tudjuk vinni a hétköznapokra, ami valószínűleg ugye nem lesz már ugyanaz, sosem lesz ugyanaz, hiszen hogyha az ember találkozik önmagával úgy igazán ebben az alkotói szabadságban, akkor egészen más emberként tér vissza.
3: Ez szerintem nagyban függ attól, hogy vajon milyen energiával léptünk bele, vajon kellőképpen megalapoztuk-e mentálisan ezt a folyamatot, és hogy ami az egész folyamat alatt velünk történt, az pozitív volt, vagy sem. Mert ha csak simán elmegyünk pihenni, és közben mégis csak-csak bekapcsolódunk a munka folyamatba, csak-csak telefonálunk, csak-csak beengedjük az életünkbe ugye azokat az impulzusokat, amik mondjuk a munkahelyünkre érkeznek, akkor nem szabatikálon vagyunk. Ez ugyanaz, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát kiírtam magam szabadságra, de valójában minden nap dolgoztam. Tehát itt van egy nagyon komoly elhatározás az elején, amit azt tesz lehetővé, hogyha mentálisan megalapozzuk, hogyha van egy konkrét világos szándékunk, mit akarunk valójában a szabatikálunkkal elérni. Pihenni akarunk, tanulni, alkotni, mik a céljaink, és ezeket a célokat utána úgy próbáljuk meg, hanem úgy valósítjuk meg a folyamat során, hogy tényleg bevezetjük a digitális detoxot, elhatárolódunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kapcsolódunk senkivel, vagy hogy nem tartjuk a kapcsolatot a kollégáinkkal. Baráti szinten igen, de a munkát elengedjük, és hogyha felkészülünk egyébként a kontrollt elengedve ugye azokról a dolgokról is, hogy lesznek mélypontok, vagy lesz olyan, amikor lehet, hogy már feladnánk. Lesz olyan, hogy lelkismeret fordulásunk van. Lesz olyan, hogy azt érezzük, hogy semmit tevők vagyunk, vagy nem csinálunk semmit, nem teremtünk értéket, ezt hogy is tehetjük meg. Szóval ezen félelmeknek és kontrollnak az elengedése az, ami szerintem a legelején fontos, mert ez fogja megalapozni, hogy utána tényleg benne tudunk maradni, és aztán a pozitív energiát meg ki tudjuk vezetni majd, amikor visszatérünk a kvázi normális életünkbe.
2: Az is nagyon fontos, hogy ez a visszatérés, ez milyen? Tudom, hogy ezen lovagolok, mióta elkezdtünk erről beszélgetni, és teszem azt azért egyébként, mert bennem világéletemben az volt, talán gyerekkoromban nem, de lehet, hogy ott is nyomokban volt, csak már nem emlékszem rá, hogy visszajönni azért nem könnyű. Szóval, hogy bennem néha az is megjelenik, és most lehet, hogy azt mondják a hallgatók, hogy elment az eszem, hogy azért nem szeretek elutazni, mert vissza kell jönni. Pedig jó itthon lenni, de megtapasztalni valamit, ami nagyon jó, és akkor utána visszajönni a hétköznapokba, az nekem egy nagyon nehéz váltás, de lehet, hogy nem jól állok hozzá ehhez. Úgyhogy azt javaslom, hogy beszélgessünk erről tovább, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak én vagyok így ezzel. Tudom, hogy pihenni kell, tudom, hogy el kell menni, tudom, hogy kell lenni más környezetben, de visszajövünk, és bár most már más közegben van, ez egész ország természetesen, szóval sokkal jobb visszajönni, de mégis megvan ez, hogy utána vissza kell zökkenni, és ugyanúgy be kell menni, és gyerekkoromban anyukám mindig azt mondta, hogy kezdődnek a dolgos hétköznapok, és én ezt úgy utáltam, meg amikor kezdődik az iskola, jó, hát a szeptemberben az első két hét az még úgy aranyos volt, tehát ami most zajlik, mert aki tetszett fiú, az csomót nőtt a nyáron, vagy a fiúknak, amikor tetszett valamelyik kislány, neki megnőtt a haja, és le volt barna, szóval izgi volt vissza lenni. De aztán egy idő után már annyira nem izgi. Na, úgyhogy beszélgessünk erről a következőkben. Szakértő vendégem Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélgetünk.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Szabatiká, vagyis az alkotói szabadság, az a bizonyos szombat év, vagy fél év, negyed év. Erről is ennek kapcsán beszélgetünk minden mentális és pszichés vonzatát és vetületét tekintve Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel. És akkor szállazzuk szét egy kicsit az én gondolataim mentén, hogy visszajönni nehéz, és visszajönni annyira nem vidám, és ezért az ember gyakran el sem indul, legalábbis én most magamra mutatok, hogy sokszor gondolom így, vagy gondoltam így, bár még a mai napig gondolom sokszor így. Szóval ezzel mi a helyzet?
4: Hát ugyanezt kellene talán minden egyes rövid szabadságunk során is tenni, amit nem szoktunk. Általában utolsó pillanatban, utolsó napon jövünk vissza, és akkor következő nap már egyből munkába megyünk.
3: Az se jó.
4: És azt hiszem, hogy igen, nem jó, mert nincs idő regenerálódni, nincs idő visszaállni, illetve, hogy is mondjam, tehát ráhangolódni, áthangolódni. És ugye amikor az egyik nap még, nem tudom, Velencében voltunk, egy gondolában ültünk, és másnap meg már mondjuk az irodába kell menni, akkor egyértelműen az emberben van egy ilyen nagyon fura érzés. Nem tudom, te voltál-e már így, de én is általában ilyen utazások után kicsit olyan szürreálisan élem meg a hétköznapot. Igen. Olyan, mintha nem is tudom, csak álmodtam volna ezt az egészet, és nincs idő regenerálódni, vagy visszaállni.
3: Igen, egy kicsit olyan, mintha lenne egy ilyen lelki vagy mentális keszonbetegség, és adni kéne időt, mire a nyomás kiegyenlítődik.
4: Így van, ez teljesen így van. Nem tudom, melyik film volt, de talán egy indián szereplő mesélte, hogy amikor csak így ült a sátor előtt itt csendben, és csak nézett ki magába, és kérdezte valaki, hogy most vele mi történik, és valahonnan távolról érkezett vissza, és mondta, hogy hát várja a lelkét, hogy megérkezzen.
3: Hogy utolérje. Igen.
4: Tehát, hogy igen, szerintem erre elképesztő módon szükségünk van, tehát engedjük meg magunknak, hogy főleg egy ilyen hosszabb szabadság után, mint amilyen a szabatikán, legyen egy néhány napunk, egy 2-3 napunk, vagy akár egy hetünk, mielőtt visszamegyünk a munkába, hogy újraértékeljük mindazt, ami velünk történt, hogy feldolgozzuk, és hogy felhangoljuk saját magunkat, és bele tudjunk helyezkedni abba, hogy visszaállunk a rendes kerékvágásba. Ez persze egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy visszaállunk-e, és vajon tényleg ugyanúgy fogjuk-e megélni, mert hogy azért ott tapasztalhatunk az első napokban nagyon furcsa dolgokat, nem is csak az első napokban, lehet, hogy az első hetekben, vagy az első hónapokban.
3: Az is izgé, hogy ugye ezt már megbeszéltük, hogy nem ugyanoda érkezünk vissza. Nem ugyanaz az ember érkezik, a nem ugyanoda vissza, és természetesen végig kell gondolni azt is, hogy egyáltalán vissza akarok-e menni ugyanoda. Hiszen a lelkem megzavarodhat attól, hogy valamiből eljöttem, hogy magam legyek, hogy magammal találkozzak, hogy magammal időt öltsek, hogy vegyek egy nagy levegőt, és hagyjam lélegzethez jutni a lelkemet is. Majd visszalépek ugyanabba a közegbe, ami valószínűleg tekintettel arra, hogy ők ugyanúgy ketyegtek tovább az én távol létemben, és tették a dolgokat, ők ugyanazok maradtak. Tehát lehet, hogy amikor én oda visszalépek, akkor egy tök más világot fogok látni, mint addig láttam, amíg benne éltem.
4: Igen, és ez is egy nagyon izgalmas dolog. Két dolog, amit most így felhoztál, hogy vajon oda akarok-e visszamenni, általában nem. És a másik, hogy a környezetem nem változik. És akkor realizálódik bennem, hogy tulajdonképpen miért is szálltam ki ebből az egészből. Illetve nem akkor realizálódik, mert realizálódott már az elején, hanem inkább az realizálódik, hogy miért nem akarok itt lenni. És főleg akkor, hogyha egy szerepfáradásban vagyunk, vagy nem töltött már minket a munka, vagy egyáltalán nem éltük már meg az örömét ennek, és nem pusztán annyiról van szó, hogy sok a munka, és túlterheltek vagyunk, hanem már maga az, amiben vagyunk, amit csinálunk, az nem az, amit szeretnénk, és ezért döntöttünk úgy, hogy elmegyünk szabatikára, akkor valószínűleg már a folyamatunk közepén arra keresünk a választ, hogy jó, de mit, meg hol, meg miként. És tudod, ez olyan, mint a felmondás, hogy nem akkor történik meg, amikor papírra vettem, és amikor odaadom a főnökömnek, hanem az a döntés valójában már hónapokkal, vagy lehet, hogy évekkel korábban megszületett. Uh-huh. Szóval itt is lehet egy olyan döntéshelyzet, hogy nem hoztuk meg fizikaiban, cselekvésben nem valósul meg a döntésünk, tehát nem azzal megyünk vissza, hogy köszönöm szépen, fantasztikus volt ez az egy év, vagy a fél év, vagy három hónap, és én most azért jöttem csak vissza, hogy leszámoljak. Sokszor nem így történik a dolog. Úgy történik a dolog, hogy visszamegyek, újra beleásom magam abba, vagy belelátok abba, amiből aztán ki akartam csatlakozni, és ott kapok egy nagyon határozott döntéshelyzetet, mondhatni a sors ad még egy óriási pofont, és szembesít azzal, hogy hát igen, tulajdonképpen azért mentem el, mert na ezt nem akarom. És utána viszont elindul egy tényleges kikapcsolódás.
3: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a segítőm, szakértő vendégem a szabbatikal fogalmának tisztázásában. Mi is ez pontosan? Mi az alkotói szabadság? Mi ez a szombatév vagy fél év? Miért van rá szükség? Hogyan jutunk el odáig, hogy eldöntsük, hogy szabadságra megyünk, akár fizetetre, vagy akár fizetetlenre? Hogyan áll ebben Magyarország nyugathoz képest? Mindenről beszélgettünk az eddigiekben, és most jó szokásunkhoz híven hamarosan jön egy jó adag útravalót, de még mielőtt Nelly elmondaná az útravalót a szabatikállal, vagyis az alkotói szabadsággal kapcsolatban a legfontosabbakat, hogy a hallgató magával tudja vinni, azelőtt pár mondatban beszélgetünk majd arról is, hogyan lehet összeegyeztetni a szabatikált a social médiával, vagyis a folyamatos jelenléttel. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélgetünk, hogy ennek milyen pszichés és lelki, illetve mentális vetületei vannak, és miért tud nagyon sokat adni a léleknek és a mentális egészségnek egy ilyen alkotói szabadság. Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a mai szakértő vendégem, és ígértem, hogy még mielőtt az útravalót átadjuk a hallgatónak, beszélünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent a szabatikál versus social media, vagyis hogy az alkotói szabadságban szerintem legalábbis mindenképpen egy digitális detoxban kéne lenni, hogy éljek ezzel a nagyon divatos kifejezéssel, mert hogy ez is folyamatosan visszaránt az életbe, és elhúz önmagamtól, attól a kapcsolódási lehetőségtől, amit egy alkotói szabadság adhat, hogyha folyamatosan csekkolom a közösségi média felületeket.
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Pláne azért, mert ugye egy olyan világban élünk, ahol az információ többnyire digitális úton jut el hozzánk, és nagyon sokan nem pusztán azért kapcsolódunk annyit digitálisan egymással, mert egyszerűen mindenki ezt csinálja, hanem azért, mert ténylegesen ott találjuk meg azt a közeget, akivel aktívan együtt mozgunk. Én azt gondolom egyébként, hogy a digitális detox önmagában véve nem egy egyszerűen kivitelezhető formáció, mint ahogy az sem, hogy ne nézzünk tévét. Van ugyan tévénk, de mi csak Netflixet nézünk, szokták mondani nagyon sokan, mert hogy nem nézünk tévét, nincs normális nézhető adás, és a többi, hogy nem nézzük híreket, és a többi, de ettől még eljutnak hozzánk. Vagy a gyereknek megtiltjuk, hogy telefont használjon, de azért az iskolában, vagy a saját közegében nyilván ott vannak a társai, akik viszont meghasználnak, és nyilván velük kapcsolódik. Szóval azt hiszem, hogy a szabatikál sem feltétlenül arról szól, hogy abszolút költözünk egy lakatlan szigetre, mert hogy ezt nem nagyon tudjuk megtenni. Én azt hiszem, hogy annak az identitásunknak kell kapcsolódnia, vagy érdemes kapcsolódnia a social médiával, amelyikben jól érezzük magunkat. Tehát, hogyha a munkahelyi kapcsolódásainkra mondjuk van egy ilyen Facebook csoportunk, abból nagyon könnyen ki tudunk kapcsolódni arra az időszakra, és akkor gyakorlatilag nem kell beszélgetnünk a kollégáinkkal. De ha a szabatikál időszaka alatt én nagyon szeretnék végre kertészkedni, és engem érdekelnek a kertészettel, a kertészkedéssel kapcsolatos különböző digitális tartalmak, akkor ezeket egészen nyugodtan fogyaszthatjuk. A lényeg az, hogy legyen egy konkrét célunk meghatározva már az elején, mit akarok kezdeni a szabatikálommal, és akkor, amikor megvan erre a válasz, akkor pontosan tudni fogom, hogy hova és milyen témában kapcsolódjak digitálisan.
1: És akkor most a beígért útravaló, mik a legfontosabbak azokból, amiket ma átbeszéltünk az alkotói szabadsággal, vagyis a szombatévvel, a szabatikállal kapcsolatban?
2: Elsősorban szerintem az a legfontosabb, hogy készüljünk fel a leállásra, határozzuk meg a miértünket, miért akarunk elmenni szabatikára. Próbáljuk meg a kontrollt, nem próbáljuk meg, dolgozunk azon, hogy a kontrollt minél inkább elengedjük azzal kapcsolatban, hogy bűntudatunk van, hogy nem csinálunk semmit, hogy nem lesz pénzünk, hogy nem lesz bevételünk. Próbáljuk meg digitálisan magunkat ugye abba a sávba tartani, abban a sávban tartani, ahova egyébként ténylegesen kapcsolódni akarunk a megélt, vagy a jó, vagy a kedvesen megélt identitásunk szempontjából, és éljük meg ezt a fantasztikus időszakot, hiszen nem azért mentünk el, hogy folyamatosan aggódjunk, és ugyanazt csináljuk, vagy ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozunk, amikkel egyébként szabatikálon kívül. Próbáljuk meg az időnket ne olyan feszes tempóban, ne naptár szerint beosztani, hanem engedjük el itt is valahogy a kontrollt. Próbáljunk meg a kreatív énünkhöz nyúlni minél inkább, és találjuk meg azt a célt, vagy azt az irányt, ahova majd aztán vissza akarunk térni, hogy aztán át tudjunk zsilipelni, hogy amikor visszatérünk a régibe, akkor a meghozott döntéseink és az új szokásainkat megtartva az új énünk szerint éljük az életünket.
1: Hogyan tudjuk ezt megtanítani a srácoknak, hogy még idejében rájöjjenek arra, hogy erre rendszeresen szükség van, és ne legyen nekik kérdés az, hogy nekik erre szükségük van, és hogy ezt megtehetik?
2: Szerintem beszélgettünk már, volt olyan adás, amiben kifejezetten a nemetmondásról beszélgettünk. Én azt hiszem, hogy a nemetmondás az nem egy luxus. Egy könnyen megtanulható, de annál kevésbé, vagyis annál inkább hasznos, és ráadásul annál inkább hasznos módszer. Azt hiszem, hogyha mindig hallgatunk a belső jelzésre, arra a belső hangra, hogy éppen az adott szituáció, helyzet mennyire komfortos számomra, ténylegesen az történik el, amit én szeretnék, ha erre tényleg odafigyelünk, akkor akkor mindig tudni fogjuk, hogy mik lesznek azok a szituációk, amikben igent érdemes mondanunk végre saját magunknak, és nemet mondani másoknak. És szerintem a másik, amivel ez még elsajátítható, az ez a mikroszabatikál történet, ez egy jó dolog. A puding próba elvés alapon érdemes szerintem kipróbálni, akár rövidebb időszakokra, 2-3 hetekre elmenni, és kikapcsolódni, betartva a szabatikálnak idézőjelesen azokat a szabályait, amik lehetővé teszik, hogy tényleg megéljük ezt az alkotói szabadságot, hiszen benne van alkotói, meg az is, hogy szabadság, vagyis valami olyat hozunk létre, ami a tényleges, az igazi identitásunkhoz kapcsolódik, legyen az akár egy teljesen új műfajba való betanulás, egy új szakmába, egy új hobbiba, egy új képességcsomagba való betanulás, és egy szabadság. Ugye milyen nagyszerű szó ez a szabadság, de hogy mennyire nem tudunk vele élni, vagy mennyire nem tudjuk megélni. Hát a szabatikál pont erről szól, megtanuljunk szabadok lenni, megtanuljunk végre önmagunkhoz kapcsolódni szabadon.
1: Nagyon remélem, hogy Antoni Nelli szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjének minden szava beépül mindenkinek az életébe. Érdemes többször meghallgatni, azt hiszem, ezt a beszélgetést is, hogy ez szépen beépüljön, levülepedjen, és merjük használni azt, amire rezonál ezzel kapcsolatban a lelkünk, mert a szabatikára, vagyis az alkotói szabadságra a mentális és a pszichés pihenésre igenis szükségünk van. A szabatikáról beszélgettünk a mai Lélekszörfben, szakértő vendégem volt az imént már említett Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Köszönjük szépen az idődet.
2: Hálás vagyok, hogy itt lehettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jövő héten döntenek a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Megújul a Margit-szigeti zenélőkút, marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyon visszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás.
2: Napos fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
3: Manna Hits.

0: can lose.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song.
3: Every step of the way.
4: A 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk, a terveink összedőltek és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor,

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
2: Több mint 3 évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbefogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Francist, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.
1: Depression and despair in a time of need.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: De tudjátok mit? Nem fogom engedni, hogy a beszédemen keresztül a gonosz meglopja az Isten életemre vonatkozó tervét azzal, hogy ostoba dolgokat mondok, melyek nem egyeznek Isten igényével.

0: Van egy unokám, aki épp elmúlt 3 éves. És a kezébe került egy csomó kép, melyek egy rólam készült sorozatból voltak. Ő pedig matricákat ragasztott rájuk. Tudom, hogy nem láthatjátok, de meg fogjátok érteni a lényeget. Amikor elhozta nekem, hogy meglepjen velük, láttam, hogy az összes matrica a számra került. Minden egyes képen a számon voltak a matricák. Arra gondoltam, Istenem, mondani akarsz nekem valamit? Ez az a terület, ahol egész életünkben növekedni fogunk. Elképesztő számomra, hogy hány éven keresztül ültem úgy gyülekezetben, hogy soha nem hallottam semmit a szavaim erejéről. Lehet, hogy te már hallottál ilyen tanításokat. Az sem számít, ha már 100-szor hallottad ezeket. Szükséges, hogy újra halljad, mert nincs olyan terület, melyet nehezebb lenne irányítani, mint a beszédünket. A nyelvet senki sem tudja megszelídíteni, mondja a Biblia. Nos, ha úgysem tudom megszelídíteni, akkor minek tanítasz erről? A következő a helyzet. Ha akarod, ha igazán akarod a helyes dolgot tenni, és isteni célokra akarod használni a beszédedet, ha imádkozol ezért, és tanulmányozod ezt a területet, akkor Isten elvégzi a szükséges munkát. De ne gondold, hogy majd hazamész, és eldöntöd, hogy befogod a szádat, és majd minden megváltozik. Mert én is keresztül mentem ezen, és valójában csak rosszabb lett az egész. A test cselekedetei által nem tudunk változni. Csak akkor tudunk változni, ha engedjük a Szent Szellemet dolgozni az életünkben, hogy ő elvégezze a szükséges változtatásokat. Te és Isten munkatársak vagytok, és nélküle nem vagy képes erre. Isten nem fogja engedni, hogy nélküle legyenek győzelmeink, mert ha ezzel próbálkozunk, akkor magunknak tulajdonítjuk majd a sikereket. Ma este a szavakról szeretnék beszélni, és arról, hogy miként vannak hatással az életeden lévő kenetre, meg az Istennek, az életedben lévő erejére és jelenlétére. A kenet, Abcsel 1:8. Hányan szeretnétek, ha Istennek erőteljes jelenléte lenne az életetekben? Abcsel 1:8. Ellenben erőt, képességet, hatékonyságot, hatalmat kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek. Az erő arra tesz képessé, hogy tanúk legyünk. Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, amikor megkapod a Szent Szellem erejét, akkor képességet, hatékonyságot és erőt nyersz. Tudjátok, mit jelent ez másként fogalmazva? Azt, hogy elérhetsz egy olyan pontra, amikor a szükséges dolgokat egy általam szent könnyedségnek nevezett módon tudod elvégezni. A kenet nélkül minden nehéz, nehéz, nehéz, nehéz, és még annál is nehezebb. És egy pillanatig sem hiszem, hogy Jézus azért ment keresztül mindenfélén, azért fizette ki értünk az árat, hogy aztán úgy éljük az életünket, hogy minden nehéz, nehéz, nehéz. Az élet olyan nehéz. Nehezen mennek a dolgok. Olyan nehéz. Nos, először is nem szabad többé ezt mondogatnunk. És meg kell tanulnunk a Szent Szellem jelenlétében végezni a dolgokat. Meg kell tanulnod, hogy mi a különbség a között, amikor a tested szerint teszel valamit, meg amikor azt teszed, amire Isten fel is kent téged. Amen. Most megkérem Dévet, hogy jöjjön fel, és meséljen el valamit, ami szerintem nagyon hasznos lesz. És még ide ér, hadd mondjam el, hogy az emberek gyakran megkérdezik, hogy Dave hogy kezeli azt, hogy én itt állok fent, ő meg lent ül. Nos, volt idő, amikor Dave megpróbált tanítani, én meg megpróbáltam befogni a számat. De nekem nem volt kenetem csöndbe maradni, neki meg nem volt kenetem tanítani. Szóval megkértem, hogy ma este meséljen arról, miken ment keresztül azzal kapcsolatban, hogy én mit csinálok, és hogy mindez milyen hatással volt rá.
1: Nos, először is, hányan próbáltatok már valaki más ajándékában működni? Sosem működik, igaz? Csak annyit érsz el vele, hogy frusztrált leszel, mert Isten arra teremtett téged, hogy a saját ajándékodban működj. Amikor Isten tanítói ajándékot adott Joyce-nak, akkor mérges voltam emiatt, mert arra gondoltam, miért neki adta és miért nem nekem. Aztán, vagy két hét után rájöttem, miután két hétig nyomorultul éreztem magamat, de rájöttem, hogy Isten az, aki eltervezi ezt, és elhelyezi ajándékait bennünk. És ő soha senkinek nem ad rossz ajándékot. Mindenkinek különleges és személyre szabott ajándéka van, és ha engedjük működni ezeket az ajándékokat, akkor learatjuk majd annak a gyümölcseit. Ha nem engedjük, akkor az áldozattal fog járni. Elpazaroljuk az ajándékkal járó kegyelmet, és feláldozzuk azt az örömöt és békességet, ami akkor a miénk, ha működtetjük az Isten által nekünk adott ajándékot. Ebben az országban és az egész világon nagyon-nagyon sok keresztény áldozza fel azt a békességet és örömöt, amit Isten nekik szánt, mert nem abban az ajándékban működnek, amit Isten nekik adott. Ez egy nagyon nyomorúságos állapot, szörnyű állapot. Én hiszem, hogy minden ember szeretne Isten békességében élni, de meglátnak valamit valakiben, és arra kezdenek vágyni, amit Isten nem a számukra tervezett. És ettől nyomorúságos állapotba kerülnek, és abban is maradnak. Ezért az én tanácsom az, hogy fogadd el az ajándékot, amit Isten adott neked. Ne dobd el! Fogadd el, és ha ezt teszed, akkor öröm és békesség lesz az életedben, és Isten kegyelme is segít majd abban a dologban működni, amit Isten tervezett a számodra.
0: Mesélj nekik a hallgatás kenetéről.
1: Mindig azt kérdezi, hogy vagy képes ott lent ülni, és újra meg újra végighallgatni engem? Tulajdonképpen már több ezer üzenetét meghallgattam, de Isten kenetet adott nekem arra, hogy hallgassam ezeket az üzeneteket, és élvezzem őket. Számomra minden üzenet olyan, mintha új lenne, még akkor is, ha már sokszor végighallgattam őket. Sosem egyhangúak vagy unalmasak a számomra. Mindig élet van bennük, és én élvezem őket, és tudjátok, mindig tanulok belőlük.
0: Köszönöm, ezt magaddal viheted. Több okból is szerettem volna, ha halljátok ezt Dave-től. Először is, Dave az egyik legboldogabb ember, akit valaha ismertem az életem során. És az a néhány hét, amiről beszélt, te jó ég, bár csak mind túl lennénk az ilyesmin két hét alatt, de tudjátok, ő csak két hétig érezte rosszul magát, aztán lerendezte ezt Istennel. A legtöbben 20 éve érezzük magunkat szerencsétlenül, és még mindig próbáljuk lerendezni a dolgot Istennel. Először nagyon zavarta, hogy Isten nekem adta a tanítói ajándékot. De aztán Isten megmutatta neki, hogy Joyce-ot erre kentem fel, de neked is adtam ajándékokat, és azok ugyanúgy fontosak. És ha te használod az ajándékaidat, ezt hallgassátok meg. Ha te használod az ajándékaidat, akkor mindig békességed és örömöd lesz. De ha valaki más ajándékait próbálod használni, akkor nem lesz örömöd és békességed. Nem tudod békességgel végezni azt, amire Isten nem kent fel téged. Hallottok engem? Nem tudod békességgel végezni azt, amire Isten nem kent fel téged. Ezért aztán ne próbálj többé lenyűgözni az embereket, és tanuld meg felismerni, mit akar Isten, és végezd azt örömmel. Amit én teszek, az nem nehéz számomra. Sok munkát igényel, de nem okoz nehézséget, mert Isten felkent erre. És bármit is teszel, nem kéne, hogy az nehéz legyen számodra, ha azt teszed, amit Isten kér tőled. Ugye nem gondolod, hogy Isten azt várja, hogy olyasmivel töltsd az életedet, amit utálsz, és amiben rosszul érzed magadat? Most megnyikordult néhány kerék, mert azon gondolkoztok, nos, én utálom a munkámat. Nos, ennek sok oka lehet. Talán részt kellene vennetek egy másik sorozaton, amely a hozzáállásról szól, vagy nem is tudom. Nem kéne állandóan nyomorultul éreznünk magunkat abban, amit csinálunk. Isten felkent téged, vagyis képessé tesz majd bölcsen és könnyen nevelni a gyerekedet. Felken arra, hogy jó feleség, jó férj legyél. Felken, hogy jó barát légy. Isten felkent téged a vállalkozásodban, ha ő erre hívott el. Ne próbálj az ajándékaidon és a kereteden kívül élni, mert ha ezt teszed, akkor csak küszködni fogsz. És ha Isten felkent téged valamire, akkor látnod kell, hogy ez egy drága ajándék őtőle. Vegyük például a dalokat, melyeket Matt Redman ír, és hogy milyen könnyedén adja elő őket. Úgy tűnik, dicsőítést vezetni a világ legtermészetesebb dolga a számára. Tudod miért? Valószínűleg azért, mert Isten kente fel őt erre. Nos, ha engem helyeznél ebbe a pozícióba, akkor igen hamar leizadnék. Amen? De azért megpróbáltam megtanulni gitározni és énekelni, mert sok olyan prédikátort ismerek, aki énekelni is tud, és én sem csak prédikálni akartam csupán, hanem énekelni is. Szóval megpróbáltam megtanulni gitározni, de először is az ujjaim túl rövidek voltak. Másodszor majdnem megbuktam énekzenéből. Harmadszor pedig soha senki nem tudja, milyen hangot énekelek ki. De tudjátok mit? Beszélni azt tudok. Isten felkent arra, hogy beszéljek. Az életeden lévő kenet pecses dolog. 1 János 2:27. De bennetek megvan az a kenet is, a szent kinevezés, a felkenetés. Nagyon szeretem a felkenetés szót. Olyan, mintha jönne a Szent Szellem, bam! Úgy, hogy megvan. Felkenetés. Amelyet tőle kaptatok, és folyamatosan bennetek is marad. Az a kenet, amit Isten ad neked, az folyamatosan benned marad. De ha szeretnénk, hogy ez felszabaduljon rajtunk keresztül, és szeretnénk élvezni a hasznát, akkor együtt kell működnünk a Szent Szellem életünkre vonatkozó tervével. Minden nap azt kellene mondanod, Isten dolgozik az életemben, és valami jó fog történni velem. Én pedig bármire képes vagyok Krisztus által, aki megerősít engem. Szeretem az életemet. Régen mindig úgy keltem, hogy arra gondoltam, utálom az életemet. Most felkelek, és céltudatosan azt mondom, szeretem az életemet. Szeretem az életemet, amit Isten adott nekem. Ott van benned a kenet. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükséged a tanítói ajándékra, hanem azt, és ezt nagyon szeretem, hogy ez a kenet vezetni fog téged, és megmutatja, hogy mit tegyél bizonyos helyzetekben. Amikor kimondasz valamit, érezni fogod, hogy nem kellett volna. Érezni fogod, hogy az Isten jelenléte visszahúzódik kicsit. És ez egy jel. Nem kéne ezt mondanom, nem kéne ezt tennem. Vissza kell lépnem egy kicsit. Jó, most előre, most jó. Érzem ezt, amikor prédikálok. Tudom, hogy mikor haladok olyan irányba, amire nincs szükségük az embereknek. És ilyenkor változtathatok. Isten vezetni fog téged. Tudni fogod, hogy mikor van ideje annak, hogy beszélj a gyerekeiddel. Tudni fogod, hogy mikor beszélj a házastársaddal valamiről, ami kényes témának ígérkezik. Tudni fogod, hogy mikor van ideje fizetésemelést kérni, és hogy mikor nincs itt az ideje. De ha a saját időzítésünk szerint teszünk mindent, akkor mondunk ki dolgokat, amikor mi akarjuk, akkor jó nagy zűrzavart hozunk létre. Engedd, hogy a kenet tanítson téged. Tudom, hogy ez újdonság néhányatoknak. Úgy vagytok vele, hogy Tudod, amikor keneted van valamire, akkor nem érzed azt, hogy különösebben nehéz lenne a dolog. Mennek a dolgok. Egy bizonyos szintű szent könnyedséggel megy a dolog. És nem állítom, hogy minden könnyű az életben. Mint már említettem, amit teszek, az sok munkát kíván. De maga a munkavégzés nem nehéz. Nem nehéz számomra, hogy felálljak és embereknek prédikáljak. Nem számít, ha 3 ember van ott, vagy 3 millió. Nem félek, mert rajtam van az Isten jelenléte ehhez a feladathoz. Tudom, hogy ez egy ajándék Istentől, és sokatoknak vannak ajándékai. Tudjátok, hogy vannak ajándékaitok. Vannak képességeitek, és vannak dolgok, melyeket el tudtok végezni, de soha nem lesztek képesek teljesen odaadni magatokat annak, amit el tudtok végezni, ha továbbra is másokhoz hasonlítjátok magatokat, és azt akarjátok csinálni, amit ők csinálnak. Nos, én csak főzni tudok. Én csak ezt meg azt tudom csinálni. Bár csak tudnék énekelni, vagy olyan szolgálatom lenne, mint Joyce-nak. Nos, tudjátok mit? Ha most átadnám neked ezt a dolgot, akkor lehet, hogy 2 hét alatt belehalnál, ha nincs erre keneted. El tudjátok képzelni, micsoda nyomás és lelki gyötrelem alatt vannak egyes emberek, amiért mindig olyasmit próbálnak tenni, amit nem kellene tenniük. Hú, nagyon szeretem a szabadságot. Szeretem a szabadságot. Szabad vagyok, hogy azt tegyem, amire kenetem van, és szabad vagyok nemet mondani arra, amire nincs kenetem. Szóval ez a kenet megtanít benneteket mindenre. És bennetek marad. Soha nem távozik el tőletek. Az Isten jelenléte soha nem hagy el minket, de nem is szabad akadályoznunk. Most nézzük meg az Efézus 4-et. Jól vagytok? Imádkozom, hogy sokkal érzékenyebbé váljatok arra, hogy mi hagyja el a szátokat. És ha naponta 1000-szer bánod meg a szavaidat, akkor imádkozom, hogy Isten folyamatosan újra és újra meggyőzzön téged arról, hogy mi a helyes, míg nem engeded, hogy megváltoztasson. Oké, szóval ezek az igeversek olyanok, hogy wow, wow, wow. A Szent Szellem érzékeny, tudtátok? Galambként ábrázolják, ami a létező legszelídebb madár. És minket ez a szelíd galamb kent fel. Gyengéd, kedves, érzékeny. A Biblia azt mondja az Efézus 4:30-ban, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. Ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, ne bánts meg, ne bosszansd fel, és ne szomorítsd meg, aki által el vagytok pecsételve. Nos, hogy megérthessük, hogy mi szomorítja meg a Szent Szellemet, egy kicsit jobban meg kell néznünk ezt az igét. 29. vers. Semmiféle bomlasztó beszéd, gonosz, ártalmas és hiába való szavak ne jöjjenek ki a szátokon, hanem csak olyan szavak, melyek jók és építők, mások szellemi állapotára nézve, melyek az adott alkalommal szükségesek, hogy áldással legyenek és kegyelmet jelentsenek azoknak, akik hallgatják őket. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. 31. vers. Minden keserűség, indulat, harag, rossz indulat, neheztelés, kiabálás, civakodás, lármázás, versengés és istenkáromlás, gonosz beszéd, szidalmazás legyen távol tőletek minden gonoszság a rossz akarattal és aljassággal együtt. Wow! El sem tudom mondani, hány és hány órán át bámultam ezeket a verseket. Mert nem akartam megbántani, felbosszantani, vagy megszomorítani a szent lelket. Nem akarok kárt okozni az életemen lévő keneten. Nem akarok semmi olyat tenni, ami megszomorítja a Szent Szellemet. Tudjátok mit? Szerintem időnként mi sokat beszélünk a szabadságról, és én szeretem a szabadságot, de tudjátok mit? Szerintem időnként egy kicsit óvatosabban kellene élnünk. Időnként annyira szabadok vagyunk, hogy azt hisszük, semmi sem számít, de vannak dolgok, amelyek igenis számítanak Istennek. Drámai módon megváltozhatnak a dolgok az életedben, ha rendszeresen időt töltesz Istennel, és megkéred őt, hogy segítsen a szavai területén. Miről szoktál beszélgetni az ebédlőasztalnál? Miről szoktál beszélni a barátaiddal? Hogyan beszélsz az emberekről? Hogyan beszélsz a főnöködről a munkahelyeden? Hogyan beszélsz az életedről? Hogyan beszélsz saját magadról? Miket mondasz ki a jövődről? Miket mondasz a múltadról? Egy házaspár ablakfárkányán galambok tanyáztak. De észrevették, hogy volt köztük egy vadgalamb is. Aztán azt is észrevették, hogy valahányszor veszekedtek, vagy becsapták az ajtót, a vadgalamb elrepült, de a többi galamb ott maradt. Tehát az a kérdésem ma hozzátok, hogy nektek vajon galambvallásotok van? Képes lenne a vadgalamb a házatokban élni? Vagy túl sok veszekedés, cívódás, zaj és csapkodás van nálatok? Na gyerünk! Te jó ég, nagyon csöndben vagytok. A Szent Szellem a te állandó, láthatatlan vendéged. Ő benned él. Megígérte, hogy soha nem hagy el, és nem távozik el tőled. Nem szabad megbántanunk a Szent Szellemet. Ne éljünk galambvallásban. A galamb hadd érezze jól magát állandóan. Az apostolok cselekedeteiben azt mondja Jézus a korai keresztényeknek, hogy várjanak a felső szobában, míg az Atya által megígért Szent Szellem le nem száll fentről. És ők vártak, és vártak a Szent Szellemnek ezt a különleges kitöltetését, ahogy Jézus megígérte. És az Apcsel 2-ben az áll, hogy amikor elérkezett az idő, a Szent Szellem hatalmas szélrohamként megérkezett a szobába. Lángnyelvek jelentek meg mindannyiukon, és mindannyian más-más nyelveken kezdtek beszélni. Nos, nem fogok hosszú előadást tartani a nyelveken szólás tantételéről, de szeretném megjegyezni, hogy szerintem elég érdekes, hogy az első terület, amit a Szent Szellem megérintett, és tudom, hogy sokan közületek nem értitek olyan nagyon a nyelveken szólást, vannak, akik értik, vannak, akik nem. De nagyon érdekes, hogy Isten ad nekünk egy szellemi nyelvet. És ezzel a szellemi nyelvvel úgy beszélhetünk a Szentlélekhez, hogy az túlmutat a saját elménken és a saját megértésünkön. Hadd mondjak valamit. Bármit is mond a hittételed a nyelveken szólásról, szeretettel bátorítalak arra, hogy tanulmányozd a Bibliát. És nézd meg, hogy mit mond erről. Nekem nem számít, hogy szólsz-e nyelveken vagy sem. Én szeretlek, ha beszélsz nyelveken, akkor is, ha nem. Remélem, te is szeretsz engem, ha én beszélek, mert beszélek. De továbbra is úgy gondolom, hogy a lényeg az, hogy amikor a Szent Szellem erővel megjelenik, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek erőt, képességet, hatékonyságot és hatalmat nyertek, és pünkösd napján hatalmas szélroham támadt. Lángnyelvek jelentek meg mindannyiukon, és mindannyian olyan nyelveken kezdtek beszélni, amit nem értettek. Miért a beszédük volt az első terület, amit a Szent Szellem megérintett? Mert ezzel egy nagyszerű dolgot kezdett el a Földön. Megszületett a gyülekezet. Egy maréknyi emberrel. És Isten kenetet adott ezeknek az embereknek, halászoknak, vámszedőknek, embereknek, akik tanulatlanok voltak. Ex-prostituáltak és mindenféle emberek, akiket a világ szemétként eldobott volna. Amikor Isten kenete rászel egy emberre, akkor az más férfivá és más nővé teszi őt. És ezen a kis mindenféle emberekből összeverődött csoporton keresztül Jézus neve ma világszerte híres, és sok millió hívő él az egész világon. És a gonosz minél inkább megpróbálja kioltani a tüzet, a gyülekezet annál inkább növekszik. Istennek be kellett zárni a Zakariás száját, hogy megvalósulhasson vele a terve. És amikor megszületett a gyülekezet, akkor Isten az ő tűzével érintette meg a szájukat. Majd arról is szó lesz, hogy mielőtt Isten használta volna Ézsaiást, az oltáról származó tüzes parázssal kellett megérintenie és megtisztítania a száját. Szeretem Ézsaiás szavait, amit az Ézsaiás 6-ban olvasunk, mert bement az Isten jelenlétébe, és az Úr dicsősége töltötte be a templomot. És az első szavai ezek voltak, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Amikor Isten jelenlétébe került, az első dolog, amit felismert önmagával kapcsolatban, az első bűne, amire rádöbbent, az a beszéde volt. Nem szabad Istent dicsérnünk, majd a következő lélegzetvétellel egy embert átkoznunk. Ezt a fajta kettősséget ki kell tennünk az életünkből, de nem vagyunk erre képesek Isten segítsége nélkül. Annak semmi értelme, hogy hazamenj, és azt mondod, nos, ennyi volt, dicsőség az Úrnak, innentől befogom a számat. Nem, menj haza, és mondd azt, te jó ég, Istenem, sok munka áll előttünk. Mondok én valamit. Ez nem olyan dolog, amit egyszer megtanulsz, aztán hoppá, már magadévá is tetted, aztán mész a dolgodra. Én másfél évet töltöttem azzal, nem most, hanem tavaly, és az előtte lévő fél évben, hogy a szavak erejét tanulmányoztam. Mert tudjátok, nem fogom engedni, hogy a beszédemen keresztül a gonosz ellopja az Isten életemre vonatkozó tervét, azzal, hogy ostoba dolgokat mondok, melyek nem egyeznek Isten igéjével. Tud valaki áment mondani erre?
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget. De a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyoncukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a gazdasági és energetikai minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. Napos fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
5: Változatos és értékes tartalom.
6: Élet.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Október 5-e van egyébként. 60 éve ez a pedagógusi jogok világnapja. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fogadta el a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, és kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől. 69 éve nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Gyűjteményének alapját a Szép Művészeti Múzeum új magyar képtára, modern szobor és éremgyűjteménye, továbbá grafikai gyűjteménye képezte. Az intézmény fő

A mai nap a svéd diplomata, aki a II. Világháború idején Magyarországon zsidókat mentett, 1945. januárjában tűnt el Budapesten, miután a szovjetek elhurcolták. Szovjet adatok szerint Wallenberg 1947-ben hunyt el egy moszkvai börtönben. George Bush amerikai elnök 1989-ben jóvá hagyta azt a határozatot, amely október 5-ét Raoul Wallenberg emléknapjává nyilvánította. 111 éve született Nemes Katalin zongoraművész és zongoratanára mai napon, lánykori neve Frieder Katalin, Nemes György újságíró felesége, Nemes Anna műfordító anyukája. 1932-ben mutatták be a mai napon Rejtő Jenő első darabját, a Nádasi Lászlóval közösen írt Gangster idilt. Rejh Jenő néven egy zsidó családban született a későbbi Rejtő Jenő, avagy P. Howard, avagy Gibson Lavery. Elvégezte Rákosi Szidi színiiskoláját, de színészi tehetség hiány inkább a színdarabírással foglalkozott szép sikerekkel. 21 évesen pár fillérrel a zsebében kalandra éhesen vágott neki Európának, majd rövid időre a francia idegen légióba is beállt. 1930-ban visszatért Pestre és írni kezdett. Írt színdarabokat, cikkeket, útközben összeszedett élményeiből pedig számos regény született, igazi jó értelemben vett ponyvák, teli a rájellemző humorral és öngunnyal. Volt staját stílusa, volt rengeteg ötlete, így volt lelkes olvasó közönsége is. Sikereinek és életének a háború és a fasizmus vetett véget. Az Egyedül vagyunk című úszítólapban 1942. októberében megjelent róla egy cikk, amely sérelmezte, hogy zsidó létére még mindig Pesten van, és még mindig ír. Ezek után hamarosan megkapta behívóját a munkatáborba, az éhség és a fagy Ukrajnában végzett vele 1943 első napján, 38 éves korában. 94 éve született Hertai Mária Anna, Munkácsi Mihály díjas grafikus művész, aki vallási témájú képeket készített, litográfiákat, rézkarcokat és tűzzománcot készített, nagyrészt bibliai témákban. Keresztút sorozat a Pázmány Péter Tudomány Egyetem kápolnájában látható, a pápai nunciatúrán, a szegedi püspökvárban, a mosoni plébánia templomban és a büki templomban is fellelhetőek művei. 41 éve, 50 év kiadás után rendezték meg az első szépségverseny döntőjét. Molnár Csilla Andrea lett a győztes. A szépségversenyt a Magyar Média Reklám és Propaganda Szolgáltató leányvállalat rendezte. A versenyfelhívást 1985 kora tavaszán tették közzé. Több mint 2000 lány küldte be fényképét, és ezekből az előzsűri 600 lányt válogatott be a selejtezőkbe, melyeket szerte az országban több helyszínen tartottak. Az innen tovább jutott lányok az elődöntőkön vonultak a zsűri elé, a középdöntőt már Budapesten rendezték, a döntőre pedig 1985 október 5-én került sor a Budapest Kongresszusi Központban. A 20 tagú zsűri a szervező és szponzoráló cégek képviselőiből, valamint néhány ismert személyiségből állt. Végül a szépség királynő Molnár Csilla Andrea lett, a 16 éves Fonyódi gimnazista lány fejére került a korona.

0: FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai napon. A Budapest International Film Festival keretében október 29-én lesz először látható például Magyarországon Nemes László Cannes-ban debütált filmje, a Mulan. A Corvin mozi Korda termében 35 mm-es kópiáról kerül vászonra a film. A vetítést követő közönség találkozón a nézők személyesen kérdezhetik a rendezőt a filmről. Jean Mulan történetéről, a forgatásról, az alkotói döntésekről. Az alkotás második BIFF vetítésére október 31-én szombaton 17:30 a Jávor teremben kerül sor. Megnézték közben, hogy Budapest környékén hol drágultak legjobban az ingatlanok. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többe, mint egy évvel korábban, közölte a Duna House. Kifejtették, a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak, ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak, a nyugati szektorban viszont az ingatlanok átlagára 3%-kal alacsonyabb volt, mint tavaly. Ismertették, egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők, ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent, a házak négyzetméter ára 13%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közleményben kiemelte, az agglomerációban is nagyon erősen hatott az otthonstart program. A Duna House ügyfelei között az első otthonukat vásárlók aránya a tavalyi 21%-ról 28%-ra nőtt, és közülük sokan a fővárosnál olcsóbb, de jól megközelíthető településeken keresnek házat vagy lakást. Hozzátette, Budapesten idén átlagosan 1,33 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Az árak ott nőttek a leginkább, ahol tavaly még a legolcsóbbak voltak az ingatlanok. Október 1-én kezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hungexpón. Az esemény előtt a Zserbó cukrászdában tartott előzetes sajtótájékoztatót a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Az idei fesztivál tematikája a német irodalom, így német, svájci és osztrák díszvendégek részvételével zajlott a fesztivál előzetes bemutatása. Az MKKE elnöke Gál Katalina részletekbe is beavatta az Inforádiót. Magyarországon kívül Ausztria, Németország és Svájc rakja össze az október első napjával kezdődő programot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Hungexpón, tudta meg az esemény sajtó bemutatóján az érdeklődő Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökétől. Ígérete szerint az nagyon színesnek is ígérkezik, mögött állnak a nagykövetek, a kulturális intézetek, így a Goethe intézet vezetője is. A kapcsolódás külön érdekessége, hogy a Goethén keresztül beszáll a legendás frankfurti könyvvásár is, épp az, amely a magyarországi rendezvényt is ihlette annak idején, és segítette is a létrejöttét. A frankfurti vásár egyébként épp pár héttel lesz a magyar után, emiatt különösen is megtisztelő Gál Katalin szerint, hogy bemutatják az újdonságokat. A budapesti eseményen átadják a Budapest nagydíjat is, amely minden évben egyetlen írói. Idén Kolm Tóibin író kapja az elismerést, most a Varázsló című könyve fog megjelenni, ami Thomas Mann életéről szól, így ő is kapcsolódik a német tematikához. Újszerű az idei fesztiválon, hogy a képregények egy önálló termet kaptak, ahol a nemzetközi képregények aktuális, friss köteteit nézhetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, illetve a magyar képregény kínálattal is találkozhatnak. A Budapesti Közlekedési Központ a BKK Budapest Go applikációjának legújabb frissítése közben lehetővé teszi, hogy útvonal tervezésnél azt is megjelenítse, metrózáskor a szerelvény melyik részébe érdemes felszállni. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A funkció ugyanakkor a rendszeresen ugyanazon az útvonalon közlekedőknek is segíthet abban, hogy néhány felesleges perc vagy kerülő helyet közvetlenebből jussanak el a kijárathoz. Az alkalmazás jelzi, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni a gyorsabb kijutáshoz, vagy a metróvonalak közötti gyorsabb átszálláshoz. Akadálymentes útvonal is tervezhető, az alkalmazás azt is figyelembe veszi, ugyanis ha valaki akadálymentes útvonalat tervez. Ebben az esetben a lifttel rendelkező kijárathoz legközelebb eső kocsit ajánlja, és eleve csak olyan útvonalat tervez, amely akadálymentesen használható. Közben jogosulatlan idegenvezetések miatt indít ellenőrzés sorozatot Budapest 5. kerülete. A problémára lakossági bejelentések hívták fel a figyelmet. Az akciósorozatba a szakmai szervezeteket és a környező kerületeket is bevonnák. A beérkezett panaszok nyomán célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményeztek az 5. kerület kiemelt turisztikai területein, írja az Infostart. A kiemelt turisztikai területeken azt vizsgálják, hogy az idegenvezetők a megfelelő keretek között végzik-e tevékenységüket. A kerület polgármestere szerint a belvárosi turizmusnak szabályos keretek között kell működnie. Úgy fogalmazott, ezzel a lakók nyugalmát és a jogszerűen dolgozó szakemberek érdekeit is védeni kívánják. A fellépés részeként erősítenék a kerületek közötti együttműködést, és bevonnák az idegenvezetők szakmai szakszervezeteit is. Megnyílt és november 8-áig látogatható a WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész, a kiállítás szervezője beszélt. Az idei WordPress kiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem. Az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb, mindannyiunkat érintő témákat öleli föl. Mint a szervező elmondta, nem csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartott, hogy a helyszínen egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igaz élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történeteket is. Elénk tárul egy olyan világ, amelyben megtanulunk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállítás legalább egy órát vesz igénybe, ha végig akarjuk járni, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetben. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek. Aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni. Ez is ingyenes. A tárlat tagolása nem országonkénti, hanem történetcsoportonkénti. A hasonló témák, történetek vannak egymáshoz közel, ezáltal válik a kiállítás jól érthetővé. Adódik egy kényelmetlen kérdés is, hogy az AI korában hogyan küzdenek a klasszikus fotózás érvényesüléséért. Erről Révész Tamás elmondta, a WordPress fotó globális sikerének épp az az oka, hogy itt mindig hihetünk a szemünknek. Nincs mesterséges intelligencia, vagy bármi által durván változtatott fotó, mert pixel szinten ellenőrzik a képek valódiságát, ellenőrzik a kép aláírás hitelességét, az utóbbi években nem is történt semmilyen komplikáció. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek.
2: Sziasztok, Zóra vagyok. Hallgassátok meg az új dalomat, ez a Mámor.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. október 5-e van, hétfő 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több fontos megállapodás született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. Több mint 80 helyszín nyílik meg az erőművek éjszakáján. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Budapest finanszírozásáról, a közösségi közlekedésről és a parkolás átalakításáról is megállapodás született az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülésén. A főváros és a kormány több olyan kérdésben is egyességre jutott, amely hosszabb távon meghatározhatja Budapest működését és fejlesztéseit. A megállapodás szerint a főváros eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perektől, a kormány pedig egyszeri 120 milliárd forintos támogatást biztosít Budapestnek. Emellett átalakítják a szolidaritási hozzájárulás szabályait, így a tervek szerint a jövőben a jelenleginél lényegesen kevesebbet kell majd ezen a címen befizetnie a fővárosnak. Budapest ugyanakkor vállalta, hogy jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait, a kormány pedig költségvetési felügyelőt rendel ki az önkormányzathoz. Jelentősen átalakulhat a fővárosi közlekedés szervezése is. A BKK az állammal közösen regionális közlekedés szervezővé válik, és Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ néven működik tovább. Feladata lesz egyebek mellett a fővárosi és az agglomerációs menetrendek összehangolása és a tarifák integrálása. A közösségi közlekedés finanszírozását fele-fele arányban vállalja az állam és a főváros. A parkolási rendszer működtetése és a díjak beszedése a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerül át. A parkolásból származó bevételeket a rendszer fenntartására, valamint a budapesti közutak karbantartására és fejlesztésére lehet majd fordítani. Megállapodás született Rákos rendező és a 9. kerületi diákváros fejlesztéséről is. A Rákos rendező projektben közösen vesz részt az állam és a főváros, a diákvárosnál pedig a kollégiumi férőhelyek és a megfizethető lakások számának növelése a cél. Napirendre került a történelmi budapesti fürdők felújítása is, valamint az is, hogy a fővárosi csatornázási művek feletti irányítás ismét teljes egészében a fővároshoz kerüljön. A Duna-Budapesti partszakaszának és kikötőinek hasznosítására egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaságot hoznának létre. A tanács emellett a közbiztonsággal is foglalkozott. A kormány tervei szerint több rendőr teljesíthet majd szolgálatot Budapest utcáin. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát a tervek szerint néhány héten belül ismét összehívják. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított. És akkor nézzük, hogy mínuszba került a Duna vízállása Budapesten, de ez mit is jelent, ez nem a folyó mélységét jelenti. A mérések történetében először mínusz 1 cm-es vízállást mértek a Dunán Budapestnél, ez azonban nem azt jelenti, hogy nincs víz a folyóban. A vízállást ugyanis egy előre meghatározott nullponthoz viszonyítják, és nem a Duna tényleges mélységét mutatja. A budapesti vízmérce a Vigadó térnél található, nullpontja pedig 94,97 század méterrel van, a balti tengerhez viszonyított alapszint fölött. A mínusz 1 cm tehát egyszerűen azt jelenti, hogy a Duna felszíne 1 cm-rel ez alatt a rögzített szint alatt van. A mostani adat ugyanakkor történelmi rekord. A korábbi budapesti mélypont 33 cm volt, amelyet 2018 őszén mértek. Érdekesség, hogy a mérce nullpontját már 1943-ban egy teljes méterrel lejjebb helyezték, éppen azért, hogy rendkívüli krízisnél ne kelljen negatív értékeket használni. A Duna most ezt a szintet is átlépte. A folyóban ettől még hatalmas mennyiségű víz halad át, amikor szeptemberben 0 cm-es vízállást mértek Budapesten, akkor másodpercenként mintegy 685 köbméter víz folyt át a fővárosi szakaszon. Összehasonlításképpen a 2013-as rekordárvíz idején ez az érték másodpercenként 9200 köbméter volt. A rendkívül alacsony vízállás a főváros ivóvízellátása szempontjából is fontos. Budapest ivóvizét nem közvetlenül a Dunából veszik, hanem úgynevezett parti szűrésű kutakból. A folyó vize kavicsos és homokos rétegeken keresztül jut el ezekhez a kutakhoz. Minél alacsonyabb azonban a Duna, annál kisebb az a vízadó réteg, amelyből vizet lehet kitermelni, így csökkenhet a kutak teljesítménye is. A fővárosi vízművek ezért folyamatosan figyeli a Duna vízállását és vízhozamát, a kutak működését, valamint Budapest aktuális vízfogyasztását is. 10 vadonatúj motorkerékpárt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozástól. A járművek a vámkezelés során akadtak fenn, értékesítésükből összesen 30 millió forint folyt be a költségvetésbe. Az egyenként 470 köbcentis még becsomagolt motorokat akkor foglalták le, amikor azokat szabad forgalomba akarták bocsátani. A kereskedő cégnek jelentős adóhátraléka volt, ezért a NAV dél-budapesti végrehajtói a helyszínen intézkedtek. A 10 motorkerékpár együttes becsértékét 30 millió forintban állapították meg. A járműveket végül árverésen kívül értékesítették, az adós megjelölhette a vevőket, akik a NAV által meghatározott becsértéken vásárolhatták meg a motorokat. A NAV közlése szerint az adótartozások behajtásakor az adós vállalkozások importált, szabad forgalomba bocsátott áruit is lefoglalhatják. Több mint 80 helyszín nyílik meg az erőművek éjszakáján. Október 16-án ismét lesz erőművek éjszakája. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit, köztük olyan üzemek is, amelyek máskor nem látogathatók. A résztvevők szakemberek vezetésével nézhetik meg, hogy hogyan termelik és osztják el az energiát, illetve milyen folyamatokon keresztül jut el az áram, a hő, az ivóvíz, vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Budapesten, Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe is be lehet jutni. Kistarcsán a visszaváltott italos dobozok és petpalackok útját követhetik végig az érdeklődők, de vidéken is számos különleges helyszín csatlakozik. Hajdúszoboszlón egy földgázkompresszor állomást mutatnak be, Pécsen azt lehet megnézni, hogyan készül szennyvíziszapból biogáz és villamos energia. Püspök Szilágyon pedig a radioaktív hulladékok feldolgozásával és tárolásával ismerkedhetnek meg a látogatók. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, ezért több távhőtermelő és szolgáltató is üzemlátogatásokkal készül. Az október 16-ai programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, és a férőhelyek száma helyszínenként korlátozott. Különleges római kori lelet került elő Pilis Szent Iván közelében a Hárs erdőben végzett régészeti feltáráson. Egy apró ólomból készült Vénusz szobrocskát találtak, amely az egykori római település első ismert vallási vonatkozású emléke. A pilisi Vénusznak elnevezett tárgyat fémdetektoros kutatás során fedezték fel. A szobrocska az úgynevezett Vénusz pudika, vagyis szemérmes Vénusz ábrázolást követi, az istennőt meztelenül testét egyik vagy mindkét kezével eltakarva jelenítették meg. Hasonló ábrázolások Pannónia más területeiről is ismertek. A Pilis Szent Iván melletti római kori települést negyedik éve kutatják az ELTE Régészettudományi Intézetének szakemberei és hallgatói. Az Aquincumtól északnyugatra fekvő egykori Vicus, vagyis kisebb római település területén korábban több kő alapozású épület maradványait is megtalálták. Az idei ásatáson a Vénusz szobrocska mellett egy olmozott bronztükör töredéke, fibulák, érmék és különböző vas szerszámok is előkerültek. Az egyik épületben nagy mennyiségű kerámiát találtak, köztük egészben megmaradt edényeket és egy épp vasfogót is. A leletek segítségével a régészek pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan éltek és dolgoztak a pilis római kori lakói. Az idei ásatási szezon szeptember végén lezárult, a megtalált tárgyak feldolgozása azonban még tart, a kutatást pedig a tervek szerint jövőre folytatják. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villa Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanesjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementő parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai nap sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téri koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alap számára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A Nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a Nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a Nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a Nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Hiába járjuk nap, mint nap Budapest utcáit, legtöbbször rohanunk egyik céltól a másikig, és elsiklik a figyelmünk azok fölött, az apró részletek fölött, amelyek egy-egy izgalmas, titkos helyre vezetnek bennünket. Ki gondolta volna, hogy az egyik ismert pályaudvar éppen úgy szölöpökön áll, mint Amsterdam vagy Velence épületei, vagy hogy a nagycsarnoknál egy titkos alagút segítette a rakodást. Budai körképünk után most a pesti oldal rejtélyes helyszínei gyűjtötte össze a Vilav Budapest. Az első állomás a nagycsarnok dunai alagútja. 1892-ben, amikor a főváros arról döntött, hogy vásárcsarnok épüljön a mai Fővámtéren, egészen komoly feltételeket szabtak az épület megvalósításához. Ezek közé tartozott, hogy a csarnok alatt teljes egészében legalább 3 méter magas pincék épüljenek, és megfelelő szellőzés, világítás, valamint csatornarendszer segítse a terület jobb kihasználását. A pincerendszer tervezésénél azt is kikötötték, hogy legyen alagútja, ahonnan könnyűszerrel be lehet rakodni azokat az árukat, amiket vízen szállítanak a csarnokba. Így épült meg az a 120 méter hosszú föld alatti járat, ami összeköti a fővámtéri vásárcsarnokot és a Dunát. A hatalmas pince 1897-re végül anyagi okokból valamivel szerényebb formában készült el, az alagút tervét pedig majdnem elmeszelték a költségek miatt, végül mégis megépületett, ráadásul vágányok és gyalogos útvonal is tartozott hozzá. A csarnok 1994-re elkészült nagy felújítása során speciális figyelmet fordítottak erre a részre. Az utca szintje alatt a Sóház utcában az épület hosszanti falát pillérekkel váltották fel, ennek köszönhetően akár több teherautó is lehajthatott az óriási pincébe. A felújítás során a háború alatt megsérült, 40 méter hosszan beomlott dunai alagutat is helyreállították, de nem áru, hanem szemétszállítás céljára rendezték be. A városban titkos helyek után kutatva sokkal többször nézünk a lábunk elé, mint a fejünk fölé, pedig odafent is legalább annyi érdekességet fedezhetünk fel, mint a pincékben vagy az alagutakban. Az Erzsébet városi Chicago egyik legjellegzetesebb épülete, a Bethlen Gábor tér 3 alatt található jókora épülettömb például rengeteg titkot rejt. Az épület tetején a második világháború alatt bunkerszerű gépfegyverállást alakítottak ki, ahonnan az egész környéket lőni lehetett. Az apró betoldás ma is megvan, szerencsére békésebb célokat szolgál, legfeljebb a panorámát megcsodálni mennek fel a tetőre a ház lakói. Bár a két város adottságai között jelentős különbségek vannak, a keleti pályaudvar impozáns csarnoka éppen úgy több ezer cölöpön áll, mint az amszterdami központi pályaudvar. A keleti 1884-re készült el, és impozáns épületével reprezentatív lezárást kapott a Rákóczi út. Az épület azóta is több mint 3000 darab 15 méter hosszú vörös fenyőcölöpön áll. A különleges Velencét és a holland városokat idéző megoldásra azért lehetett szükség, mert a környék mocsaras volt, és nem tudták másképp megoldani az alapozást. A vörös fenyőnek pedig az a különleges tulajdonsága, hogy vizes talajban megkövül. Mivel a környéken a talaj sok hulladékot is tartalmazott, vagonokban hoztak a helyére új földet, a korántsem egyszerű építkezésről bővebben a neten lehet olvasni. Egykor erős városfal védelmezte Pestet a városra törő ellenségtől, bár ma a bombák és az atomfegyverek korában már kevéssé lenne hatékony az efféle védekezés, az egykori városfal nyomait most is felfedezhetjük jártunkban, keltünkben, akár a legforgalmasabb budapesti csomópontok közelében. Sőt, egy múzeum is bemutatja, hogyan segítette a komplexum a tatárok vagy a törökök ellen. Már korábban is beszéltünk erről. Ha például sikerül bekukucskálnunk a múzeum körút 33 ajtaján, akkor egy egészen hosszú darabot fedezhetünk fel az egykori falból, a Bástya utca szomszédos telkein lévő jó hosszú darabon pedig még lőréseket is megfigyelhetünk.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása. A korábbi parkoló helyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette. Eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény mellett bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek-éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepel, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra kerül többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilmrendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.
2: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a Határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás.
3: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
4: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Manna Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci, a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel arról beszélgetünk, hogy ha a szakmánk gyorsan változik, ha a hivatásunk gyorsan változik, akkor mi hogyan tudjuk a változási képességünket, vagy a változásra való képességünket ehhez igazítani, és nyilván ez pénzügyi szempontból tesszük fel ma ezt a kérdést. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Hát egy szakmát megtanulni ugye időbe telik, és a munkánk közben ez mégis megváltozhat, mert egy ilyen változást most azért látunk is, és ezért is nagyon fontos erről beszélni szerintem, mert új eszközök jelennek meg, átalakulnak ugye különböző ügyféligények, és akkor még az is, hogy egyes feladatoknak az értéke csökkenni, más készségek azok ugye felértékelődnek. És ez egy nagyon fontos kérdés, és ez azért nem csak a technológiai területen dolgozókat érinti, hanem szinte azt lehet mondani, hogy ma talán minden szakmát érint az a változás, amit most itt látunk, és ehhez nyilván alkalmazkodnunk kell, és ez lehet úgy, hogy most akkor elkezdek egy külön képzést, és akkor befizetek egy képzésre, de ha nincsen rá pénzem, akkor ugye valami egészen más megoldást kell, hogy találjak arra, hogy én fejlődni tudjak.
1: Mire kell odafigyelnünk? Mert ugye nagyon sokszor a változás az ijesztő, főleg, hogyha ilyen gyors. Nagyon ritkán tudunk azonnal azonosulni, és azonnal könnyedén venni a változással járó új helyzeteket, illetve akadályokat.
2: Hát érdemes ugye nem csak a saját munkahelyünket, hanem az egész területünket, amin dolgozunk, azt megfigyelni. Valamint érdemes időnként az álláshirdetésekbe is bekukkantani, mert azokból nagyon-nagyon sok mindent le lehet szűrni, mert ott látjuk azt, hogy mit várnak el egy bizonyos munkahely betöltéséhez, milyen munkafolyamatok vannak, milyen eszközöket biztosítanak, vagy milyen eszközök használatát kell, hogy tudjam, hogy én azt a munkakört be tudjam tölteni, de egyes munkaköröket elérni egyre nehezebb, illetve azt is lehet látni, hogy vannak bizonyos munkakörök, amiket nagyon-nagyon nehéz feltölteni, ezt a HR-esek mondják, mert a feladatoknak az értéke megváltozott, és egy pár évvel ezelőtti érték az nem biztos, hogy a mai napon még értéket jelent, vagy pedig ugyanazt az értéket megkapom azért a munkáért, amit mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt megkaptam volna, ha betöltöttem volna azt a munkakört. Tehát a tanulj új szakmát tanács az nagyon egyszerűen hangzik, de sokaknak ugye a családjuk, a munkájuk függ azon, hogy ezt a jó tanácsot ugye meg tudják valósítani.
1: Mit tegyünk akkor, hogyha a szakmánk gyors változása nem feltétlenül tud igazodni a mi változásra való képességünkkel, vagy hogyha igen, akkor hogyan egyeztessük ezt össze? Beszélgetünk erről a mai pénzügyi hétfőben természetesen pénzügyi vetületből, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szakmák gyorsan változnak, a körülmények is gyorsan változnak, a technológiának, a mesterség és intelligenciának köszönhetően nagyon sokszor próbára van téve a mi változásra való képességünk, és természetesen erről most pénzügyi, anyagi, gazdasági szempontból beszélgetünk. Mit érdemes még ezzel kapcsolatban tudni? Milyen jó tanácsok vannak nálad, Ildikó, ezzel kapcsolatban?
2: Én úgy gondolom, hogy ha érezzük azt, hogy a saját munkaterületünkön változások vannak, vagy pedig már látjuk azt, hogy drasztikusabb változások fognak bekövetkezni, akkor érdemes egy kicsit megnéznünk, hogy mi magunk milyen tudással rendelkezünk, erre a tudásra milyen kereslet mutatkozik, és hogyha át kell képeznem magamat, vagy pedig kell bővíteni a tudásomat, akkor arra mennyi időt, pénzt fogok tudni fordítani. Fontos az, hogy azt tisztázzuk magunkban, hogy az a tudás, amivel rendelkezünk, az nem vész el, csak ugye egy kicsit azon változtatni kell. És a váltásnak a költsége, vagy a továbbképzésnek a költsége, az jelentheti azt, hogy nekem lesz egy átmeneti jövedelem csökkenésem, jelentheti azt, hogy valahol kezdőként fogok megjelenni, és ott a fizetésem azért fog esetleg kevesebb lenni, illetve jelentheti azt, hogy nekem egy olyan képzésre kell elmennem, hogy meg tudjam tartani a pozíciómat, ami nyilván nem kevés pénzbe fog bekerülni, illetve időbe is természetesen. Tehát ezeket érdemes végig gondolni, itt is csak azt tudom mondani, tényleg folyamatosan erről beszélünk, hogy tervezni kell ebből a szempontból is. Nyilván ez egy másik fajta tervezés, mint amikor egy családnak a teljes költségvetéséről tervezünk.
1: De a tervezésnek ugye a lényege az az, hogy megpróbálunk olyannyira előrelátóak lenni, amennyire csak lehet. A változás, az pedig magával hoz nagyon sok ismeretlen faktort.
2: Igen. Abszolút. Tehát itt is nagyon lényeges az, hogy azt gondoljuk végig, hogy vannak állandó kiadásaink, és hogyha csökken a bevételünk, vagy a tartalékunkból kell elkülöníteni pénzt arra, hogy mi saját magunkat továbbképezzük, az hogyan fogja majd megváltoztatni a mi anyagi viszonyunkat és az anyagi lehetőségeinket. Nyilván nagyon-nagyon lényeges az, hogy ha egy nagyobb összegű kiadásról van szó a képzésünket illetve,

0: illetően azt el tudjuk-e különíteni abból a likvid tartalékból, amivel egyébként rendelkezünk, vagy pedig valóban a lekötött és hosszú távra tervezett tartalékainkhoz kell hozzányúlni. Ha meginog a bevételünk, tehát mondjuk azt mondják, hogy maradhatunk a munkahelyünkön, de egy más munkakörbe helyeznek bennünket át mindaddig, ameddig nem szerezzük meg azt a tudást, amivel egy más pozícióba kerülhetünk, akkor mérlegelnünk kell, hogy bevállaljuk azt, hogy most fizetünk a továbbképzésünkre, vagy pedig megpróbáljunk a meglevő tudásunkhoz egy másik munkahelyen munkahelyet találni.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző, állandó szakértünk természetesen ma is a pénzügyi hétfőben, amikor is a változásról beszélgetünk. Amikor változik a szakmánk, és igen gyorsan változik, akkor hogyan tudunk mi felzárkózni, és hogyan tudjuk a változásra való képességünket, a pénzügyi változásra való képességünket a lehető leggyorsabban hozzáigazítani ehhez. Erről beszélgetünk, és hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szakmánk változása, a körülmények változása és a mi változása való képességünk természetesen gazdasági, anyagi, pénzügyi szempontból. Erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel erről beszélgetünk. Mit érdemes még erről tudni? Felkészülni, tervezni kell, és mindig erről beszélünk, hogy ez az egyik legfontosabb sarokpontja a pénzügyi, vagy a pénzügyeink jó kezelésének, vagy az okos gazdálkodásnak. De mit tehetünk meg még annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé rengesse meg a világunkat egy-egy változás? Hogyan érdemes rá reagálni?
2: Nyilván az a cél, hogy észrevegyük, hogy valami változik körülöttünk. Nem tudjuk előre kitalálni a teljes karrierünket. Ez abszolút képtelenség lenne. De azt látjuk, hogy milyen készségeket várnak el a hasonló szakmában dolgozóktól. És hát itt van a jó barátunk, az internet. Nagyon sok olyan online tanfolyamot el lehet érni, ami nem nagy költségvetést igényel, vagy akár ugye több helyen utolérhetőek olyan képzések is, amelyek ugye a mini kurzusok, vagy pedig csak ilyen ízelítő kurzusok, de ingyenesek, és akkor ezeket érdemes végignézni, ezekbe belenézegetni, és ott megnézni, hogy mi az, amire nekem tulajdonképpen szükségem lehet, és akkor azt tudatosan végig gondolni, hogy itt ezen az úton hogyan fogok tudni tovább indulni. Lehet, hogy rövidebb képzésekkel kell kezdeni, aminek nyilván a költségvetése is kevesebb, de folyamatosan azon a pályán maradni, hogy fejlesszem magam, továbbképezzem magam, és hát változzak a kor követelményeinek megfelelően.
1: Mi van akkor, hogyha az én szakmám olyan, ami nem feltétlenül minden aspektusában és minden részletében változik, de mégis hat rá a modern kor, és egy kicsit fel kell gyorsítani, vagy meg kell változtatni a tartalmát, a mienségét, vagy akár mondjuk az időbeosztásomat, akár mondjuk ez a változás a bevételekre vonatkozik?
2: Hát azt is nyilván körül kell nézni, hogy mi van körülöttünk. Tehát a hasonló szakmában dolgozók, vagy alkalmazottak, azok mit csinálnak. Nagyon fontos azt nézni, hogy mit csinálnak, mit hogyan csinálnak, mert nyilván, hogyha nekik az jobban megy, vagy nagyobb az érdeklődés irántuk, akkor ők valamit másképpen csinálnak, mint ahogy én csinálom. És erre érdemes oda fókuszálni, vagy pedig, ha van egy olyan közösség, ahol ezt meg lehet beszélni, akkor oda elmenni, és egyszerűen onnan ötleteket meríteni. Nem biztos, hogy minden ötlet nem alkalmazható rám, de egy-két morzsát, hogyha fel tudok venni, és szépen alkalmazni tudom, nem egyik napról a másikra drasztikusan megváltozva, hanem beépíteni a napi feladataimba, akkor ez a változás nálam is el fog indulni, és én is fogok nyilván fejlődni, fölfejlődni oda, ahova szeretnék, és szeretnék eljutni. Nyilván, amik nem olyan látványos szakmák, amiben most itt hogyha már ugye említetted a mesterséges intelligenciát, amiben a mesterséges intelligencia ugye változásokat eredményez, hanem ezek apróbb lépések, akkor lehet, hogy egy picit több munkát és több érdeklődést kell, hogy megtegyek, és irányítsak a fejlődés felé, de szerintem hosszú távon biztos, hogy megéri.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról beszélgettünk, hogy a szakmánk változása, a szakmánk gyors változása, az hogyan határozza meg a pénzügyi helyzetünket, és mennyiben kell nekünk is igazodni a saját változási képességünkkel, a változásra való képességünkkel ehhez. pénzügyileg természetesen. Ma is itt volt velünk Iványi Ildikó pénzügyi elemző, állandó szakértőnk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, de mielőtt befejezném, még egy mondatot szeretnék elmondani. A tudásunknak a megújítása és a pénzügyi tartalék ugyanannak a biztonságnak a két oldala. Az egyik az új munkalehetőséget nyithat, a másik időt ad, hogy éljünk vele.
1: Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Francia finomság következik most itt a receptrovatban. Azt fontos tudni a francia konyhával kapcsolatban, hogy el kell felejtsük azt a tévképzetet, hogy ez valami extrém, úri furfang, két falatnyi semmiség, egy kis felhabosított szarvasgombás és szál páfrány, drága ritka alapanyagok, egyáltalán nem erről van szó. A francia konyhának a lényegi része és a nagyszerűség az pontosan az egytál ételekben rejlik. Gondoljunk csak a burgundi marhára, azaz a bœuf bourguignonra, ugye? Az is egy ilyen egytál ételes történet. Tagadhatatlan nyilván, hogy nagyon gazdag a mezőgazdasága, a természettel meglévő bölcsharmónia és a minőség iránti oldhatatlan szenvedélyük valóban jelen van a francia konyhában, de azért a nálunk felelhető nyersanyagokból is nagyon jól elkészíthető a legtöbbjük. Vannak olyan alap ételeik, amiket simán el tudunk készíteni, mi is viszont nagyszerűek a maguk egyszerűségében. Ilyen például a galette, ugye az a teljes kiöllésű lisztből készült nagy palacsinta, amit ők sósan esznek, majd arról is fogok mesélni, de ma egy kis kist fogunk készíteni. A kis az egy tésztaétel, egy töltött tésztaétel, tulajdonképpen egy lepény. Ez a legegyszerűbb és a legjobban variálható étel. Gyerekek, hogyha megtanuljátok ennek, már bocsánat, hogy legyerekezlek benneteket, ilyenkor én magamhoz is beszélek egy kicsit, szóval, hogyha ennek megtanuljátok a tésztáját, akkor gyakorlatilag akár édesen, akár sosan, bárhol, bármikor el tudjátok készíteni. Ez egy omlós tészta, ágyon pihenő, gazdag feltétel, megpakolt, tejszínes tojással összesütött lepény. Reggelire, uzsonnára, akár ebédre, akár mondjuk egy szelet, hát szaftos hús mellé, vagy egy sült hús mellé kiválóan működik, de önmagában is isteni finom. Eredetileg vasserpenyőkben készítették, a német határ közelében lévő részén Franciaországnak, és a név eredete is erre utal, ugye a közeli szomszédságra, mert a kis szó a német Kuchenből franciásodott, és ma már egész Franciaországban elterjedt és nagyon kedvelt étel. Valójában egy sós pite, amit vegetáriánus, húsos, halas verzióban is el lehet készíteni lazacsal, garnélával, de el lehet készíteni édesen is. A klasszikus kis Lorraine, amely a nevében rejlő régió szülötte, tehát ez jelöl egy földrajzi részt is, viszonylag kevés hozzávalóval operál, van benne jó minőség, húsos szalonna, tojás, magas zsírtartalmú, házi tejföl, ugye ezt mindent házi alapanyagból készítették. Ha egy kevés kis hagymát is adtok a szalonnához, akkor már kis elzászi kisről van szó, elzász ilyen kis, azonban, hogyha van benne egy kis kemény sajt is, akkor már megint másféle kis és másféle nevű kis az eredmény. Na, hogy hogyan is készül? Hogyha a tölteléket nézzük, akkor tulajdonképpen ebbe a tölteléket körül ölelő, vagy közé folyó krémbe van túró, krémsajt, mascarpone, többféle reszelt sajt, lehet benne zappehely, a fűszerezéssel is millióféle variációt készíthetünk. Készíthetünk apró pici kist, mint itthon ugye a dióhabos kosárka, csak egy sós tésztával készül. Vendégek számára abszolút ideális, családi vacsorának tökéletes, és higgyétek el, hogyha egyszerre rákaptok, nagyon gyakran fogjátok készíteni, mert nagyon egyszerű és nagyszerű, valóban elképesztő finom tud lenni. Az eredeti alapreceptje a tésztának az 25 deka finom liszt, 7 deka vaj, nem margarin, nem kókuszsír, nem kókuszsír is lehet, nem ugyanaz lesz az íze, de nem margarin kell hozzá, nem egyéb kell hozzá 7 deka vaj, és 5,5 deka sült zsír. Lehet kapni a boltokban egyébként olyan típusú dobozos zsírt, amiben nincsen semmi más, csak valóban a zsír, de sült zsír. Szóval mondom még egyszer, 25 deka liszt, 7 deka vaj, 5,5 deka sült zsír, és 2 tojás. Kikeverjük a lisztet a hideg vajjal, elmorzsoljuk a zsírral együtt, hozzáadjuk a 2 tojást, hogy összeálljon. A tésztát be kell csavarni folpakba, és minimum fél órára hűtőbe tenni, egy órára még jobb. Ugye ugyanúgy kell pihentetni, mint a linzer tésztát, mert hogy tulajdonképpen arról beszélünk. És akkor mondjuk itt van egy alaptöltelék, 25 dek a húsos szalonna, 2 hagyma, kell hozzá mondjuk egy deci tejszín és egy deci tejföl, egy deci langyos tej, egy bő marék reszelt kemény sajtna, ez innentől kezdve lehet grand padamo, lehet parmezán, lehet grüjé sajt, lehet comté, egy kávéskanál fehérbors, egy kávéskanál szerecsendió és 2 tojás, hogyha valaki úgy, mint én nem szereti a fehérborsot, mert egy kicsit a hányás aromája van, legalábbis szerintem bors, de tényleg, akkor nyugodtan használjon fekete borsot. A töltelék, ez a szalonnát és a hagymát össze kell pirítani, a többi hozzávalóval összekeverni, kiszedni a tésztát a hűtőből, lisztes deszkán kinyújtani, belefektetni egy pitetálba. Most ez lehet egy alacsony oldalú jénai, lehet egy hullámos szélű kőtál, ebbe is szokták csinálni, lehet a vasserpenyő, kinek mi fér el a sütőjében. A tálat magát nem kell kikenni, mert a tészta elég zsíros ahhoz, hogy a késztétát könnyen tésztát ki tudjuk szedni a formából. Szépen a tésztán formán túllógó felesleges szélét levágjuk, az alját meg kell szurkálni villával, és beleöntjük a tölteléket. A sajtot bele is lehet keverni vagy rászórni a végén, és ami fontos, 180 fokon 40 perc alatt kell pirulásig sütni. Gyerekek, isteni! Ha kisebb a forma és magasabb a széle, akkor lehet egy szinte tojás rántotta-szerű belsőt, egy omlet-szerű belső tölteléket készíteni neki sok-sok erdei gombával és aprított olajbogyóval. Ha zöldségesebbekre vágyunk, akkor ott van a cukkin és paprikás kés, aztán ott van a túros paradicsomos kés, aztán ott van, ami csak kék sajttal készül. Leveles tésztát is lehet használni alapként, kész leveles tésztát. Mennyi, és ehhez már tényleg csak a képzelet szab határt, hogy mi mindent teszünk bele töltelénként. Hajrá, ez az Aduász!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mind

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mihez kezdjünk a tészta főzővizével, és miért nem öntik ki a sztárséfek, és miért nem öntötték ki a nagymamáink sem a tészta főzőlevét, főzővizét? Hát ugye igazából nem csak az élelmiszer pazarlás csökkentéséről van szó, vagy a maradék újrahasznosításáról, hanem arról is, hogy vannak olyan alapanyagok, amiket méltatlanul mellőzünk a mindennapokban, és igazán nem szép dolog mellőzni őket. A tészta főzővize például ez a leggyakrabban a lefolyóban landoló és elpazarolt finomság, holott valójában a szakácsok legjobb barátja is lehet a rejtett tulajdonságai miatt, úgyhogy most tessék figyelni, hölgyeim, uraim! Itt van a titok. Itt van 5 ok, amiért valóban érdemes félretenni, sőt újra felhasználni. Keményítőben nagyon gazdag folyadékról beszélünk, a séfek szerint egy olyan titkos ragasztó anyag, amely képes segíteni például a szószoknak abban, hogy a tésztára tapadjanak és rajta is maradjanak, és ne az legyen, hogy tésztát eszünk, aztán kiisszuk a tányérból a szószt. Úgyhogy ezért például egy kis csészényit mindig erősen ajánlott a szószokhoz hozzáadni a tészta főzővizéből. Aztán olyan tésztaételek esetén, mint a carbonara. A tészta főzővizét szükséges kifejezetten hozzáadni a tojáskeverékhez, hogy sűrű, krémes állagú szószt kapjunk, ne pedig egy rántottát. Azt is kevesen tudják, hogy a hüvelyeseket, így például a babot és a lencsét is érdemes a tészta főzővizébe áztatni. A tészta főzésből származó vizet felhasználhatjuk a levesek készítéséhez alapléként, vagy az alaplék kiegészítéseként, de ha már Nigella Lawsonról volt szó, hogy a sztárséf Nigelláról a szépség rovatban, akkor itt van például ő a kenyér dagasztásához és a tészta főzéséből megmaradt vizet használja, mert azt vallja, hogy ez egyedülálló puhaságot és különleges sejmességet ad a kenyérnek. A tészta főzővizét akár le is fagyaszthatjuk, és ez is egy fontos trükk, például úgy, hogy jégkockatárolóba adagoljuk őket, és így aztán csak elő kell kaptunk a méhhűtőből, hogy a szükség van rá főzés során. De ahogy egyébként például a borbásmacsitól nagyon sokszor lehet hallani, ugye a nagymamák meg a dédik, azok úgy állították össze a heti, vagy akár a havi menüjét a családnak, hogy mi volt éppen a szezonális zöldség, mihez mit ettek, és hogyha mondjuk krumplit főztünk, akkor utána, vagy strapacskát készítettek, és a krumpli főzővize maradt meg, akkor utána krumplis gombóc leves készült. Mindent felhasználtak. Szinte nem is volt, tehát a jó asszonynak régen nem volt szemete. Ezért nagyon fontos ez, hogy a tészta főzővizét felhasználjuk, mert bizony, onnantól kezdve, hogy ezt megtettük, egészen biztosak lehetünk abban, hogy már egy nagyot léptünk a környezetvédelem és a helyes gazdálkodás felé. És ugye azt szokták mondani az üzletemberek, meg a pénzemberek, hogy igazából nem spórolni kell megtanulni, hanem jól gazdálkodni. És a jól gazdálkodáshoz hozzátartozik az is, hogy a tészta főzővizét felhasználjuk. De egyébként, ha már itt tartunk, hogy a krumplit főztök, vagy a strapacskát készítjük el, és ugye ezt a krumplis nokedlit szaggatjuk bele a forró vízbe, akkor ott viszont egy egészen kiemelkedően súlyosan sűrű és magas keményítő tartalmú levet kapunk, ami már önmagában is olyan sűrű, hogy vagy rögtön készíthetünk belőle egy tésztaszószt, vagy lefagyaszthatjuk rögtön, vagy azonnal csinálhatunk belőle egy gombóclevest, akár egy macesz gombóclevest, akár egy nyírségi gombóclevest, akár máj gombóclevest, mert szinte nem is kell más csinálni vele, mint egy kis fokhagymás rántással majd egy icipicivel meghúzni, hogy még sűrűbb legyen, de akár egy krémleves is készülhet belőle, de hogyha csak beledobunk egy hagymát, zöldségeket, és beleszaggatjuk a gombócokat, azt is meg lehet csinálni, sőt, megmondom őszintén, hogy ez még arra is alkalmas, hogyha csak egy 2 merőkanállal használunk belőle, hogy a paradicsomlevest besűrítsük vele. Nagyon sokféleképpen lehet felhasználni, hogyha az ember egy kicsit tudatos arra, hogy mi van a konyhájában, és hogy minél kevesebb szemetet termeljen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM annap küzében jön az állatbarát rovat. Cica gazdik, tessék figyelni, itt vannak azok az ételek, amiket nem tanácsos a macskának adni. Mondhatjuk úgy is, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy tiltott ételek a cicák szempontjával, és ebben az első a sorban meglepő módon, mert hogy gyerekkorunktól azt halljuk mindenhonnan, hogy a cicák egyik nagy kedvence a tej, ami igaz, de nem ez a tej, amit mi fogyasztunk, ugyanis a legtöbb macska laktózérzékeny, vagyis az emésztőrendszerük egyszerűen képtelen feldolgozni a tejtermékeket, ez pedig emésztési problémákhoz, emésztőrendszeri problémákhoz vezethet, főként hasmenéshez. Vagyis hiába sok ezzel kapcsolatos tévhit, ha lehet, akkor ne tejjel, tejföllel vagy vajjal kedveskedjünk a puha talpú kis barátainknak, vagy ha mégis, akkor mindig válasszunk laktózmentes verziót. Aztán ott van a nyers tojás. Nagyon sokan hiszik azt, hogy a nyers tojás jó lehet a cicáknak. Kétféle okból is érdemes macska szempontból kerülni, tehát hogyha cicákról van szó, akkor azért egyrészt, mert fennáll ilyenkor egy esetleges szalmonella fertőzés veszélye, másrészt pedig a nyers tojásban található egy olyan avidin nevű enzim, ami megakadályozhatja a B7 vitamin felszívódását az állatok szervezetében, ez pedig hosszú távon bőr és szőr problémákhoz vezethet. Aztán ott van a máj. Bárha csak ritkán fogyaszt a cica májat, az nem okoz problémát, azonban, hogyha gyakran előfordul, az már járhat bajjal, mert hogy ugye ha folyamatosan, mondjuk heti szinten, egy nap többször is, vagy több napon keresztül egy héten májat kap a cica, főleg nyers májat, akkor ugye nagy mennyiségben a máj A-vitamin mérgezést okozhat, vagy túladagolást legalábbis, ráadásul csontritkuláshoz is vezethet, mindezek pedig adott esetben akár a kedvenc kis életébe is kerülhetnek, úgyhogy ez semmiképpen se. A másik a hagymafélék. A hagyma minden formában és kis mennyiségben is veszélyes a cicákra, akár fokhagyma, akár vöröshagyma, akár lilahagyma, vagy épp metélőhagyma. Ennek az oka az, hogy a szervezetükben hozzájárul a vörös vérsejtek lebomlásához, ami hosszú távon nagyon súlyos vérszegénységhez vezethet. Ott vannak a gombafélék, egyik fajtával sem érdemes kísérletezni, ne egyen a cica gombát, ugyanis a különböző gombafajtákban található toxikus anyag sokkot okozhat a cicák esetében, akár halált is, úgyhogy ne etessük gombás étellel a cicát. Aztán például nagyon meglepő módon ott van a tonhal. Ez az egyik legmeglepőbb, megmondom őszintén még számomra is az, mert hogy melyik cica ne imádná a tonhal konzervet. Na hát az a helyzet, hogy ez azért egy fokkal árnyaltabb, ugyanis nem tiltó listás, de mégsem érdemes a cicának adni. Ugyanis, ha emberi fogyasztásra készült tonhal konzervet kap rendszeresen a cica, akkor nagy eséllyel alultáplált lesz. Ezek a termékek ugyanis nem tartalmazzák azt a tápanyag mennyiséget, amire egyébként a cicának szüksége van. Külön hangsúlyozandó az is, hogy nagy mennyiség fogyasztott tonhal például higanymérgezéshez is vezethet, de természetesen ahhoz minden nap többször tonhalat kell legyen a cica. Aztán ott van a szőlő és a mazsola, ami annyira nem vészes, mert hogy a legkevésbé sem szoktak rajongani a szőlőért vagy a mazsoláért a macskák, de ott van az édesség és a koffein, mert bár a cicák számára nincs lehetetlen, ha a konyhában való kutakodásról van szó, nagy lopósok a macskák egyébként, ezt megfigyelhetitek ti is, hogy cicák azok nagyon rafkósak és nagyon ügyesek, hogyha arról van szó, hogy megszerezzék azt, ami a kis fogukra való finomság. Úgyhogy nagyon fontos elzárni előlük alaposan a koffein tartalmú élelmiszereket és az édességeket is. Ez vonatkozik a kávéra, a teára, de a kakaóra és a csokoládéra is. A koffein nagy mennyiségben a cicának az életét is követelheti. A koffein mérgezés tipikus tünetei a szapora légzés, nyugtalanság, szapora szívverés, amit magunkon is tapasztalunk. Jelezhetik egyébként akár izomgörcsök is. Alkohol természetesen kizárt semmilyen körülmények között sem. És aztán pedig, ami még fontos, és tényleg nagyon szépen szeretném megkérni mindannyiatokat, akinek cicája van, hogy ezek mellett még a zsíros nyesedékeket és a csontokat se adjuk oda a cicának. Ugye előszeretettel érkeznek meg kunyerálni, amikor a konyhában készül valami, csirkebőr, stb. Nem kell mindig bedőlni ennek az édes hízelgésnek, mondom én, aki mindig bedőlök egyébként, akkor inkább adok nekik valami olyan finomságot, amit szabad. De a zsíros nyesedékek, a csontok, azok mind veszélyesek számukra, úgyhogy ezeket semmiképpen sem szabad nekik odaadni. Az előbbi komoly emésztési gondokat okozhat, a csontok pedig fulladást, veszélyt jelentenek, úgyhogy ezeket ne. Jobb a biztonság.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: híreket szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató, az Uplevel életmód program megalkotója. És arról fogunk beszélgetni, hogy ugye korábban már volt szó többször is a vércukormérés fontosságáról, de most konkrétan arról lesz szó, hogy miért olyan nagyon-nagyon lényeges az, hogy az ember erre odafigyeljen, és akkor szépen kiderül az is, hogyha rendszeresen mérjük ezt, akkor ez mit tud adni az embernek. Szia Gabi, jó reggelt, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszöntöm a hallgatókat. Igen, a vércukorszintnek a fontosságáról már ejtettünk szót, azonban az nem mindegy, hogy hogyan mérjük ezt a vércukorszintet, illetve milyen gyakran mérjük, milyen időpontokban, milyen sűrűn, mert ennek igenis van jelentősége, és nagyon hasznos tud lenni, hogyha foglalkozunk ezzel a dologgal. Én annak idején, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor ennek több oka is volt. Először is az, hogy nézzük meg a környezetünket, az enyém is, a tiéd is, de a rádióhallgatóké is. Tel is tele van olyan emberrel, akik betegek. Tehát valamiféle tünettől szenvednek, mondjuk puffadnak, pirosodnak, irritáltak, depressziósak. Hányan depressziósak manapság?
1: Nagyon sok mentális probléma van, és azt nem is köti össze az ember rendszerint a glükkózszinttel vagy a cukorbetegséggel.
2: Ez az, igen, pedig nagyon is erőteljes összefüggés van, szoros a kapcsolat, vagy éppen kedvtelenek, mit tudom én, akármilyen emésztési problémájuk van, hullik a hajuk, ugye nagyon sok nő szenved ettől a dologtól is, de még sorolhatnám. Tehát azt gondoltam, és arra jöttem rá, hogy ez nem normális, hogy mindenki beteg is, egyre betegebbek körülöttünk az emberek, de mi magunk is. Tehát, hogy nem normális, hogy ez lett a normális, hogy ennyire jelen van a betegség az életünkben. És ezzel ellen így szerettem volna tenni, tehát felszerettem volna lépni valahogyan ez ellen. Nekem ugye itt van például rögtön, nagyon sokat emlegetem az édesanyám, de szerintem minden rádióhallgatónak van minimum egy ismerőse vagy családtagja, aki cukorbeteg, vagy hogyha nem cukorbeteg, akkor inzulinrezisztens, vagy valamiféle anyagcsere problémában van része. Ugye a vércukorszint mérést azt általánosságban a cukorbetegséghez kötjük. Tehát a vércukorszint mérés az azoknak kell, ez a protokoll, akik cukorbetegek, ők méregessék a vércukorszintjüket. Ugye ez van a köztudatban, hogy minek mérem, ha én nem vagyok cukorbeteg. Emiatt ugye nem is méri nagyon senki, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevesen, pedig őrült sok probléma megelőzhető lenne, hogyha ellenőriznénk magunkat időről időre. Nem csak ezzel kapcsolatban, egy csomó mással kapcsolatban is. Tehát egyszerűen odafigyelnénk a szervezetünkre, és próbálnánk valahogyan ezeket a dolgokat megfigyelni, hogy mire hogyan reagálunk. Ugye az is tény, hogy ezzel kapcsolatban nincsen elég információ se az országban, se a nagyvilágban, hogy mire figyeljünk, milyen tünetek esetén érdemes esetleg tovább vizsgálódni, hogy mi hova vezet, és hogy egyáltalán, hogyha az eltérést mondjuk tapasztalunk, valamilyen eltérést, akkor azt hogyan tudjuk orvosolni életmódterápiával. Értem ez alatt a táplálkozást, a mozgást és a stresszkezelést, mert hogy ezeknek, ugye nem fertőző krónikus betegségeknek, az eredete az mind-mind az életmódban keresendő, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ezek az életmódra visszavezethető betegségek, amik nem fertőző betegségek. Azt is el kell mondanom, hogy a prevenció az valahogy nem opció manapság, pedig a statisztikák azok igencsak súlyosak. Ugye a világon 800 millió ember él nem csak, hogy túlsúlyjal, de elhízottan, és ezzel nem lehet nem foglalkozni. És ez a szám egyre csak növekszik, pedig gondoljunk bele, hogy azért az orvostudomány is egyre jobban fejlődik, a technika egyre jobban fejlődik, tehát a segítség a kezünkben van adott, csak meg kell tanulnunk élni vele, és ki kell használni ezt a lehetőséget, amit ugye mi kapunk. A szív- és érrendszeri megbetegedéseknek az előfordulása az itt az utóbbi évtizedekben az jelentős mértékben megnőtt. Ugye anyagcsere betegségek, mint amilyen a cukorbetegség is, megnövekedett, tehát extra kockázatot jelentenek az olyan krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában, mint ugye itt beszéltünk a szívbetegségekről, de a rák vagy a demencia, és még egy csomó minden más betegség ide felsorolható, így a vesebetegségek, ugye a szembetegségek, a cukorbetegség kapcsán, a policisztás ovárium szindróma, de az erekciós diszfunkciók is ide sorolhatók, és egy csomó-csomó más betegség, ami mind-mind így gyökerezik az életmódban. De emberek manapság ritkában vagy egyáltalán nem mennek orvoshoz, hát ez is jellemző ránk, akár tűrővizsgálatra, tehát azokat is elhanyagoljuk, már amennyiben vannak. Amíg nincsen betegség, vagy nincs tünet, ez egy tipikus ilyen elgondolás, hogy amíg nem ég a ház, addig nincsen semmi baj, ugye? Tehát majd akkor voltunk, hogyha már tényleg nagy-nagy probléma van. Az is egy fontos dolog, hogy a tüneteket nem ismerjük föl. Félváról vesztük, hogyha bármiféle tünet jelentkezik, de hogyha mondjuk mégis felismerjük azokat, és tegyük fel, hogy eljutunk velük az orvoshoz, akkor sok esetben ugye ott valamiféle gyógyszeres kezeléssel ezek a tünetek szépen el lesznek nyomva, ahelyett, hogy az ok lenne feltárva. És ez is egy statisztika, hogy az orvoslátogatásoknak a 85%-a az általában valamiféle gyógyszer felírással végződik. Nem feltétlenül oldja meg a problémát. Ez azt jelenti, hogy nem egészségmegőrzés van, hanem betegségkezelés. És ez az egészségügy oldaláról ez egy iszonyú nagy terhet jelent. Tehát, hogy itt azért ez jelentős összegekbe kerül egy-egy országnak, egy-egy államnak, hogy a betegeket eltartsa. Ugye sokkal egyszerűbb lenne megelőzni ezeket a betegségeket, itt akkor másra lehetne fordítani ezeket az összegeket. A vércukorszintnek az ellenőrzése az ugye egészségesnek vélt emberek számára is hasznos lehet, mert másként honnan tudnánk azt, hogy hogyan hasznosítja ugye a szervezetünk a glükózt, az, hogy például termelnek-e a sejtjeink kellő mennyiségű energiát, tehát abszolút értelemben azt, hogy hol tartunk mondjuk az egészség és a betegség közötti skálán, ami azért egy nagyon-nagyon széles skála. Ugye ez nem fekete vagy fehér, itt vannak köztes állapotok is, amiket, hogyha felismerünk, akkor vissza tudjuk fordítani a folyamatot, és az állapot romlást meg tudjuk előzni, illetve az adott betegség kialakulását. Ugye a kettes típusú cukorbetegség kialakulását megelőzően az inzulin rezisztencia az, ami már jó előre jelez, akár több

0: gondolok a folyamatos stresszre és az ultrafeldolgozott élelmiszerekre, az sajnos nem segít nekünk abban, hogy megőrizzük az egészségünket, mert ugye itt nem ez az érdek, sokkal inkább a bevétel, ugye ezzel együtt az íz, az állag és az eltarthatóságnak a maximalizálása az, ami itt fontos és előtérbe kerül. Az is egy általános tévhit, erről beszéltünk már, hogy a túlsúlyos vagy az elhízott emberek az anyagcseréjüket tekintve betegek. Ugye a statisztikák alapján ezeknek a személyeknek a 10%-a teljesen egészséges, képzeld el. Ezzel szemben viszont a normál BMI-vel rendelkező emberek között 8% metabolikusan beteg. Ez azt jelenti, hogy a külső alapján nem lehet megmondani valakiről, hogy ő egészséges vagy beteg. Ugye a cél tehát egy ilyen adott esetben egy ilyen 14 napos vércukorszint méréssel, egy ilyen vércukorszint mérésen alapuló szakmai segítséggel lezajló dologgal, az, hogy felmérjék az egyes személyeknek az egészségi állapotát, illetve azt, hogy hogyan reagálnak az egyes életmódfaktorokra, élelmiszerekre, stresszre, sportmozgásra, és akkor ennek alapján egy maximális személyre szabottsággal létrehozzanak egy prevenciós vagy éppen terápiás programot.
1: A Manna délelőtt vendége az egészség jegyében újfent Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató, az Uplevel megalkotója. Beszélgetünk tovább konkrétan arról, hogy mit is jelent az, hogy valaki 14 napig méri a vércukorszintjét, és leginkább arról, vagy abból a szempontból, hogy ez miért és hogyan tud segíteni. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató, akivel már nagyon sok mindent megbeszéltünk azzal kapcsolatban,

0: kapcsolatban, hogy miért fontos tisztában lenni a vércukorszintünkkel, és fontos tisztában lenni azzal, hogy hogyan hat mindez az egészségünkre, mi mindent befolyásol. Gyakorlatilag Gabi elmondása alapján szinte mindent. De hogy akkor pontosan ennek fényében miért fontos, és mit tud, hogyan tud segíteni rajtunk azt a 14 napon keresztül szakmai támogatással mérjük a vércukorszintünket, mi derül ki ebből, hogyan működik egyáltalán egy olyan program, amiben 14 napon keresztül mérjük a vércukorszintünket?
1: Az az első és a legfontosabb dolog, amit el kell mondanom, hogy itt a páciensnek, vagy az ügyfélnek, vagy az adott személynek ugye nem kell kórházba mennie, nem kell rendelőintézetbe mászkálnia, amit azért valljuk be, hogy kevesen szeretünk. Én se szeretem, pedig nekem édesanyám egészségügy is volt, és én a fél életemet kórházban töltöttem, ugye a nyári szüneteket, amikor nem tudott kire bízni, én mindig bent voltam a rendelőben, de valahogy sose szerettem ezt a dolgot. Itt, amikor erről a dologról beszélünk, egy ilyen 14 napos vércukorszintmérésről, itt az is egy nagy előny, hogy nincs szükség ezekre a körülményekre. Hogyan zajlik egy ilyen 14 napos vércukorszintmérés? Fontos az, hogy szakmai segítség társuljon hozzá. Anélkül igazából csak egy ilyen sötétben tapogatózás tud lenni az egész, azt kell, hogy mondjam, mert a szakember fogja tudni, hogy mit nézzen, hogy mi a normális, mi a normálistól eltérő, ugye, illetve az eltéréseket az hogyan tudja majd az életmódra vonatkozóan tett javaslataival helyrehozni, anélkül, hogy adott esetben gyógyszerekhez nyúlna, ugyanis ez a cél, hogy megelőzzük a gyógyszereket, vagy kikerüljük a gyógyszereket. Ez az egész folyamat három fő szakaszra bonthat. A legelső szakasz az maga a mérés szakasza. Mindegyik szakasz nagyon érdekes, de egyébként az első szakasz az az, ami olyan igazán nagy felfedezés, és nagyon érdekes. Ez maga a mérés szakasza. Ugye arról szól, hogy saját mért értékekre alapozva áll össze egy program mindenki számára, az az első találkozásnál fölszerelik egy különleges vércukorszint mérő tapasztal. Na most, ez egy speciális tapaszt, ami általában a felkarra kerül, de máshova is lehet tenni. Egy semmiben nem zavarja. Alszik vele, eszik vele, dolgozik vele, létezik vele, és éli a megszokott mindennapjait. Teljes mértékben fájdalommentes. A belső felén van egy vékony szál. Ez nem, mint egy damil igazából, nem tű, hanem egy ilyen damil-szerű szál, aminek a segítségével a sejtközti folyadéktérből mérhető a vércukorszint. Van egy pici eltolódás a valódi érték, tehát a vénás vérből, illetve a kapilláris vérből mérhető vércukorszint és a sejtközti folyadéktérben mutatkozó cukorszint között, de ez egy nagyon minimális. Trendek nagyon jól mérhetők, tehát az, hogy itt most hirtelen emelkedik, hirtelen csökken, vagy szépen lassan emelkedik, illetve szépen lassan csökken, vagy éppen stagnál az a vércukorszint. Ez az, ami itt lényeges. Kap egy ilyen kis speciális jelolvasó berendezést, amivel időről időre, én úgy szoktam mondani, hogy lecsippantja, azaz leolvassa az adatokat. Ez egy nagyon jó tapasztalás, hogy megeszel valamit, gondold el, mondjuk reggel megeszed a zakkásádat, és akkor utána te élő egyenes adásban látod azt, hogy az milyen fokon emeli a te vércukorszinted, milyen hosszú ideig tart az a vércukorszint emelkedés, és hogy utána mennyire nyugszik meg a vércukorszinted. Ez alatt a 14 nap alatt kell, hogy egy táplálkozási naplót vezessen, és feljegyezze azt, hogy mit ivott és mit evett, azt is, hogy mennyit és milyen minőségben aludt, ez is számottevő itt a vércukorszint tekintetében. Enélkül nehéz elkészíteni az elemzést, és meghatározni azt, hogy ugye milyen étel, illetve milyen életmód faktor volt ilyen vagy olyan hatással a szervezetre. Én évről évre részt veszek ezeken a típusú szakkonferenciákon, ahol az ilyen diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos legújabb fejlesztésekről tartanak előadásokat a szakemberek. Tényleg bámulatos egyébként, hogy hol tart ma már a technika. Hamarosan nem csak vércukorszintet, hanem egy csomó minden mást fogunk tudni mérni ilyen hordható bioszenzorok segítségével. Például itt gondolok az alkoholra, alkoholszintre, tejsav szintre, de ketonszintet is fogunk tudni mérni nagyon-nagyon hamarosan. És ezek segítségével időben beazonosíthatók, ugye az eltérések, és visszafordíthatók a folyamatok a szervezetben.
0: Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy az ember egy picit odafigyel magára, akkor minden segítsége meg lesz majd a jövőben már ahhoz, hogy azoknak a betegségeknek a lehetőségét vagy detektálja, vagy kiszűrje, amik aztán a nagy bajt okozhatják. Mert ugye ezek aztán, amiket felsoroltál, amik mérhetőek lesznek, ezek mind gyakorlatilag gyulladásos folyamatokban végződnek, ami okoz egy sejtközi gyulladást, aztán egy szövetit, aztán egy szervigyulladást, amiből aztán meg nagyon komoly betegségek, például a rák rendszerint kialakulhat.
1: Bizony, ez nagyon nagy segítség az emberek számára, élni kell vele, tehát ki kell használni, nem lehet emellett elmenni. Hajlandóság kell, hogy legyen az ember részéről, hogy ezeket a dolgokat akarja mérni, és szeressen szembenézni azzal, ami éppen aktuálisan a szervezetében zajlik.
0: Azt megfigyelted te is, hogy az emberek mennyire nagyon félnek összetalálkozni azzal, hogy eddig hogyan éltek, és ez mit okozott bennük? Pedig a megelőzés volna a legfontosabb. Tehát egy kicsit szégyellik magukat.
1: Igen, ez igaz, és egyébként az ilyen esetben, tehát hogyha mondjuk valaki csak megkérsz arra, hogy jegyezze le egy nap folyamán, hogy a 24 órában, hogy ő mit eszik, mit iszik, már annak az egy dolognak, hogy ő egy ilyen naplót vezet erről, már annak van egy kis ilyen kontrolljellegű hatása, mert szembenéz azzal, ami valójában történik. Tehát egyébként néha bele se gondol az ember, hogy itt teszik egy pici ilyet, itt egy kis olyanba bele, és az azért összeadódik, tehát a nap végére az nagyon sok lesz. Ezekkel jobb sokkal hamarabb szembesülni, illetve foglalkozni vele, mert utána csak nagyobb gondot okoz az egész. Egy laborvizsgálatot 35 éves kor fölött egy-másfél évente igenis szükséges elvégeztetni, mert informatív tud lenni egy ilyen értékelés. Úgyhogy foglalkozunk az egészségünkkel, és én sokkal inkább hiszek a megelőzésben, mint a betegségkezelés.
0: A Manna délelőtt vendége Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató, akivel egy olyan új módszerről beszélgetünk, ami nagyon sok embernek képes a vércukor szintjén keresztül az egészségét rendbe tenni, és esetleges betegségeket megelőzni, is nagyon fontos, hogy milyen csoportoknak, korcsoportoknak, vagy egészségügyi állapotban lévő embercsoportoknak fontos ez, arról lesz szó a következőkben, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató az Uplevel képviseletében, akivel arról beszélgetünk, hogy egy 14 napos folyamatos vércukormérés hogyan tud segíteni az embernek, és milyen elképesztően nagy segítség az egészségünk szempontjából az, ha odafigyelünk arra, hogy milyen folyamatok zajlanak bennünk belül. De ilyenkor nyilván az ember végig gondolja, én még fiatal vagyok, nekem nincsen semmi bajom, nincsenek tüneteim, pedig pont emiatt kéne mérni és odafigyelni erre. Kiknek hasznos a folyamatos mérés?
2: Igen, a megelőzés fontosságát azt nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Nagyon-nagyon sok mindenkinek hasznos lehet egy-egy ilyen mérés, még azt az előzőekhez hadd mondjam el. Az első szakaszról beszéltünk, a második szakaszban, amit tulajdonképpen mérföldkőnek is nevezhetünk, ott történik meg az, hogy ugye az elraktározott információkból, az adatokból létrejön egy elemzés, aminek a segítségével majd a harmadik ütemben ott az adott ember el fogja tudni kezdeni élni az életét úgy, ahogy az az ő egészségének megfelelő. Ez az, amikor mondjuk az ember tényleg szembesül azzal, hogy milyen élelmiszerek állták az útját mondjuk eddig a fogyásának, hogy miért nem tudott lefogyni, vagy miért hízott vissza állandóan, hogy mitől fájt a feje állandóan, látszólag indokolatlanul, vagy mitől volt fáradt a délután, kellős közepén, pedig úgy érezte, hogy aludt rendesen éjszaka, tehát azért már tényleg tapasztal az ember, és ezeket a dolgokat érezni fogja a saját testén. Az, hogy kiknek ajánlott, ezzel kapcsolatban nagyon sokféle oldalról meg lehet közelíteni ezt a dolgot. Tehát a sportolók nagyon jól tudják ezt használni, aki egészségmegőrzés szempontjából szeretné ezt használni. Aha. Tehát egészséges embereknek is, azoknak is, akik esetleg már inzulinrezisztensek, vagy kettes típusú cukorbetegségben szenvednek, nekik terápiás módon lehet alkalmazni ezt, és szépen tudnak gyógyulni ennek az eszköznek a segítségével. Vegyünk akkor egy 45 év körüli hölgyet, aki itt az utóbbi időben mondjuk hízott pár kilót, és az Istennek nem tud megszabadulni ezektől a kilóktól. Ez nem egy sablon diéta lesz, amire a végén kiukad az ember, nem egy mintaétrend lesz, hanem itt mindenkinek a saját szervezete reakciói alapján fog összeállni egy olyan terv, amitől működni fog, és amitől beválik, amitől hasznos lesz ez a segítség számára. Szinte nem is tudok olyat mondani, akinek ne válna előnyére egy vércukorszintmérés monitorozás.
1: Na hát kérem szépen, most ebben az időszakban érdemes különösen odafigyelni arra, hogy mit eszünk és hogyan eszünk, és elgondolkodni azon, hogyha tapasztaltunk már magasabb vércukorszintet, vagy a rendszeres évi laborvizsgálatnál azért kiugrik egy-egy eredmény, ami gyanús lehet, akkor érdemes odafigyelni a vércukorszintünkre, és akár csak úgy önszorgalomból elkezdeni mérni azt, nagyon sok minden, nagyon sok betegség megelőzhető vele, és természetesen egy hosszabb és egészségesebb élet ígérete is ott van abban, hogyha az ember preventíven és odafigyel az egészségére, és preventíven él. Rákóczi Gabi élelmiszer és anyagcsere kutatónak köszönöm szépen az idejét.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Történelem nagyjai sorozatunkban ma a főszereplő Frank Sinatra, aki a nők és a whisky szerelmese volt, és bár azt mondják, hogy híresen undok volt, és nagyon szívesen konfrontálódott bárkivel, legyen szó kollégákról, szállodai, vagy épp éttermi személyzetről, mégis egy zseniális figura volt, akit nagyon sokan állítottak maguk elé az életük során példaképnek. Csak egyszer élsz, de ha úgy csinálod, ahogy én, akkor az is épp elég, ezt mondta a 20. század egyik legnagyobb hatású énekese Frank Sinatra. Nagyon sokat ívott, nagyon sokat hódolt a női nemnek, gyakran viselkedett ellenszenvesen, és sok dükitörése is volt, mégis meghódította az amerikai szórakoztatóipar legnagyobb szépségeit, Ava Gardnertől Lauren Bacallon át egészen Judy Garlandig, Marilyn Monroe viszont végül nem adta be neki a derekát. Az ő nehéz természete volt az, ami különlegessé tette őt, és ugye minek után az emberi természetben benne van az, hogy minél nehezebb valakit meghódítani, minél nehezebb fogad el bennünket valaki, annál inkább küzdünk a szeretetéért, a figyelmért, az elfogadásaért, úgyhogy szerintem ezzel nagyon jól operált annak idején Frank Sinatra. Ahogy mondtam, már nem volt könnyű eset, híresen undok volt. Frank közelében állandóan veszélyben érezte magát, az ember ezt mondta róla a negyedik és egyébként egyben utolsó felesége, Barbara Marx is. Az énekes egy 1963-as Playboynak adott interjújában nyíltan vállalta azt, hogy ő depressziós, amivel olyan neves művészek küzdöttek és küzdenek egyébként mind a mai napig nagyon sokan a szórakoztató iparban, mint akár például a már eltávozott Sinéad O'Connor, Robin Williams, Amy Winehouse, Ernest Hemingway, Kurt Cobain, vagy épp Marilyn Monroe, hogy ők mind-mind fiatalon, túl korán mentek el, és mindegyikük depresszióval küzdött. Marilyn Monroe-ra visszatérve egyébként a halál előtt egy évvel még a kezét is megkérte Frank Sinatra, de hát a szőke bombázó azt mondta, hogy hát ő nem szeretne Sinatrával együtt lenni. Épp a Friggyel szerette volna megmenteni az egyre lejjebb csúszó szexbombát, Frank Sinatra nem sikerült neki. Itt azért érdekesen kiviláglik az, hogy milyen jó szíve volt, szeretett segíteni. Bulimániás volt, nyughatatlan figura, a munkájában is maximalista volt Frank Sinatra, mindemellett pedig inszomniás, tehát hajnal előtt nem is nagyon került ágyba, élete során 4 feleséget, és hát azért az afférjainak köszönhetően rajtuk kívül még jóval több hölgyet is idézőjelben elfogyasztott. Arról nem beszélve, hogy ahogyan ezt fogalmazták annak idején, az ipari mennyiségű whisky is ott volt az ő neve mellett. Az FBI a 40-es évektől kezdve közel 5 évtizeden át figyelte őt, ami alatt csak nem 2500 oldalnyi feljegyzés készült Frank Sinatráról. Ezt elsősorban az olasz maffiával való kapcsolatának köszönhette. Sinatra ugyanis több mafiózóval is igen jó kapcsolatot ápolt. Barátja volt például a hírhet Pablo Escobar is. A kokainbárónak a fia Sebastian Marroquin nem például azt állította, hogy az énekes nagyobb díler volt, mint zenész, és rajta keresztül áramlott, amit tudott intézni Miami szórakozó helyeire az információ is. A fiúnak ugyan bizonyítékai nincsenek, de a becsület szavát adta egy meghallgatáson, hogy hiteles az információ. Egyébként egyszer maga az énekes is elismerte, hogy sokszor keveredett ilyen sikamlós ügyekbe. Talán az olasz maffia iránti vonzalmának köszönhetően lett híres kifogástalan stílus érzékéről, ami nem csak a színpadon, de a magánéletben is rendre tetten érhető volt, hiszen Frank Sinatra úgy gondolta, hogy a szép holmikban való szereplés a közönség tiszteletét jelenti. 100. születési évfordulójának volt egyébként magyarországi vonatkozása is, a centenárium alkalmából a Magyar Posta piacra dobott egy az énekes előtt tisztelgő 200 forint névértékű emlékbélyeget, amelyet azonban olyan borítékon kínáltak, amelyeken nem a zenész, hanem a szintén kortárs Fred Astaire figurája látható, hiába olvasható alatt a Sinatra neve, valamint születésének és halálának az évszáma is. Aztán a Baki észrevétele utána még el nem kelt példányokat, májustól októberig mintegy 500-at sikerült értékesíteni, kivonták a forgalomból, de legjobb tudomásom szerint a gyűjtőknek ez nagy kincs volt. A Hang néven emlegetett énekes 1998 májusában kapott szívrohamot a Beverly Hills-i házok melletti medence partján, ahol egy tolószékben üldögélt akkor már, majd felesége mellett a kórházban távozott el. 82 éves volt akkor, és az utolsó szava az volt, hogy vesztettem. Aztán halála másnapján az Empire State Building fényei kékre váltottak, a Las Vegas Strip elsötétült, és néhány percre még a helyi kaszinók is elcsendesedtek. Frank Sinatra, a világszerte rajongva tisztelt és ünnepelt sztár, egy doboz Camel, egy üveg Jack Daniels és egy Zippo öngyújtó, illetve némi édesség társaságában lett eltemetve. Ahogyan ő mindig mondta, addig fogok élni, amíg meg nem halok. Így élt és így gondolkodott, és így viccelődött mindennel. A legendás és zseniális Frank Sinatra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A találmányok sorozatunkban pedig a mai napon a magyar napkirálynőt, vagyis Telkes Máriát fogjuk ünnepelni. Ő volt az, akinek tulajdonképpen a napgépet köszönhetjük. De hogy miről is van szó pontosan? Ugye egy 2007-es francia rajzfilm a napkirálynő leírása szerint minden nagy fáraó mögött áll egy asszony. Most ezt a mondást úgy módosítanánk, hogy majdnem minden nagy találmány mögött ott áll egy magyar ember. Gondoljunk csak az atombombára, a golyóstorra, a hologramra, a C-vitaminra, a telefonközpontra, a számítógépre, a biztonsági gyufára, vagy jelesül most a naperergia tárolására, amit az igazi napkirálynő talált fel. A feltalálók nemzetközi dicsőség csarnoka egy amerikai non-profit szervezet, ez a National Inventors Hall of Fame, amely az emberiség javát szolgáló újításokat díjazza. A dicsőség csarnokukban többek között Thomas Edison, Ferdinand von Zeppelin, Steve Jobs, Nikola Tesla, Hedy Lamarr, illetve a Wright testvérek is sorakoznak. A szervezet pedig minden évben bővíti a listáját, éppen néhány évtizeddel ezelőtt két posztumusz elismerést is hazánk fiai kapták, Gábor Dénes és Telkes Mária, pontosabban hazánk fia és lánya. Gábor Dénesről mindenki tudja, hogy fizikus és villamosmérnök volt, és a hologram feltalálója, de vajon ki hallott már Telkes Máriáról, akinek a beceneve Sun Queen volt, azaz napkirálynő. 1900. december 12-én született Budapesten Telkes, egy bankigazgató, 8 gyermeke közül a legidősebbként ő volt az első. És minek utána kitűnő nevelést kapott az angol kisasszonyoknál és a Szofiánum katolikus lánygimnáziumban, megkezdte hát a felsőoktatási tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen, akkor még így hívták. A diploma készhezvétele után egy fizikus professzor, jeleső Ribári István asszisztense lett, majd doktori fokozatot szerzett, és 24 évesen már kiköltözött Amerikába, ahová nagybátyja, a clevelandi konzul Ludwig Ernő hívta meg. A clevelandi biofizikai intézet laboratóriumában kezdett kutatóként dolgozni, ahol az agysejtek sugárzását vizsgálták. Telkes első találmánya egy elektromos fényképezőgép volt, amivel meg tudták mérni az agysejtek láthatatlan infravörös sugarait. 25 évesen már az intézet biofizikai osztályának vezetője, úgyhogy nem is csoda, ha 1934-ben a The New York Times legsikeresebb és legérdekesebb 11 asszonyának a listáján már egyedüli tudós nőként és persze egyedüli magyarként is szerepel színészek és sportolók között. Néhány évvel később aztán Bostonba költözött, hogy a Massachusetts Institute of Technology oktatójaként, illetve kutatóként folytassa a munkáját, egyre inkább akkor már a napenergia felhasználásának a területén. 1937-ben az Est című napilap azt írta róla, dr. Telkes Mária napgép találmánya olyan forradalmi jelentőségű a technikában, mint annak idején az autó feltalálása volt. Az ő nevéhez fűződik ugyanis a napenergia kémiai eljárással való tárolása. Telkes Mária 1940-ben lett a Solar Energy Research projekt kutatócsoport vezetője, és amikor Godfrey Lowell Cabot, amerikai iparmágnás, 650 ezer dollárt ajándékozott a társaságnak, hogy fejleszte a napenergiás kísérleteit, Telkes Mária felépítette a Dover Sun House-t, ezért az amerikaiak még ma is Telkes házként emlegetik a passzív házakat egyébként, csak mi nem tudjuk ezt itthon. A ház fűtési technológiája eltért az MIT házakban alkalmazottaktól, a tárolóeszköz nem víz volt, hanem Glauber só. A megolvadt só 10 napig tárolta a nap energiáját, a hőmérséklet csökkenésekor pedig visszakristályosodott, és leadta az elnyelt hőt. Az amerikai hadipar is felfigyelt természetesen Telkes Máriára, megkérték, hogy készítsen egy napdesztillátort, vagy napenergiás tengervíz sótalanítót, ami képes a sós tengervizet a napenergia pároloktatásával ihatóvá tenni. Ez egy filclapot tartalmazó felfújható átlátszó labda naponta 1 liter ihatóvizet tudott előállítani, és rengeteg amerikai katona életét mentette meg a II. Világháború alatt. Ő volt Telkes Mária, aki élete során több mint 100 tudományos publikációt jelentetett meg, 20 szabadalom fűződik a nevéhez, az utolsót 90 éves korában jegyezték be, 12 nemzetközi kitüntetést kapott, köztük az amerikai tudományos Tudományos és Kutatásfejlesztési Hivatal díját is, 1995-ben pedig már gyötörte a honvágy, és hazatért a hazájába, Budapesten hunyt el 95 éves korában. Hát ő volt a napkirálynő, Telkes Mária.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap.